0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus.
2: Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rossz akarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb úr.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék, és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyört köthessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
2: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: Tőzsde délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: I knew God was with me. I always used to pray. My prayer was I asked God to not to let the devil kill me out here while I was in the streets before I could get back. But I said, if you give me one more chance at life and music, I promise you, I'm gonna shout you out and I'm gonna testify and we're gonna have a little church up in there.

Szerintem néha egyszerűen csak földre kéne borulnunk, mert nem tudom, hogyan lehet, hogy kifejlődjön bennünk az alázat, ha minden, amit teszünk, mindig a javunkra válik, és mindig erősek vagyunk. Bíznunk kell Istenben mindenben, ami történik az életünkben. Az Úr az én pásztorom. Ő egy jó pásztor. Soha nem hagy el. Egyik szemét folyamatosan rajtam és rajtad tartja. Nézzük meg az 1 Mózes 28.15-öt. Ha ez az igerész nem vigasztal meg, akkor nem tudom, mit prédikáljak ma nektek. Nem tudnék semmit mondani, és már ez is sokat mond. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, gondosan figyelek, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Hányszor kellett az életem során fellapoznom ezt, mert annyira elkeseredtem az életemre vonatkozó álmaim és reményeim miatt, mert úgy tűnt, semmi sem történik. És tudjátok, fontos, hogy harcoljatok az ördöggel Isten igéje által. Amikor úgy érzed, hogy a hangulatod süllyed a verembe, ne csak megpróbálj boldog lenni, menj, vedd elő az igét, és tanulj meg eleget. Igét, hogy tudd, melyikhez fordulhass. Vedd elő a vidám dalaidat, és harcolj az ördöggel az Isten igéje segítségével. Ne csak üldögélj, és hagyd, hogy verje a fejedet, aztán odáig jutsz, hogy egy vagon kereszténynek kell másfél héten át visszaemelnie. Gyerünk, csak egy esténk van, egy esténk, kezdjük el. Értsétek meg, amen? Mert én veled vagyok mindenkor. Isten veled van, akár érzed, akár nem. Tudod, nincs egy érzékelő fordítása a Bibliának. Nem értitek, ugye? Szerintem pedig aranyos. Látjátok, amikor nem próbálok vicces lenni, mindenki nevet, de amikor próbálok vicces lenni, senki nem nevet. Túlságosan hiszünk az érzéseinknek. Nem érzem, hogy Isten velem van. Neked nem kell elmondani neki, hogy hogy érzel. Azt mond neki, amit tudsz. Istenem, mindegy, hogy hogy érzek. Tudom, hogy velem vagy, mert az ige azt mondja, hogy velem vagy. Tudod, elcsodálkozol majd, amikor elkezded mondani. Tudom, hogy velem vagy. Akkor majd az érzések is hozzácsatlakoznak a tudáshoz. A itt mindig előbb jön Isten gazdaságában, és az érzések később követik, mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. A 121. Zsoltár Isten megtartó erejéről szól. Nem engedi, hogy lábad meginogjon, vagy megmozduljon. Ő, aki megtart téged, nem alszik. Amen. Valamelyik nap a stúdiónkban voltam, felvettünk néhány dolgot a tévéadásokhoz a Máté 6. fejezetéből. És ha megnézed a Máté 6. fejezetét egy pillanatra, azt mondja, hogy nem kell aggódnunk semmi felől. Mert ha Isten gondoskodik a madarakról, akkor rólunk is gondoskodni fog. Nem értek többet egy madárnál? Mondja mindenki, többet érek egy madárnál. Nagyon tetszik nekem. Máté 6.26, nézzétek a madarakat. Lehet, hogy itt kezdődtek a madár megfigyelések. Nem tudom. Nézzétek a madarakat, nem vetnek és nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok eti sokkal értékesebbek náluk. Amen? Aztán a 30. versben tovább megy, és a fűről beszél. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek? Mondjátok, többet érek, mint a fű. És ezt nagyon szeretem. Lukács 12. fejezet, 7. vers. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél, egy egész seregnél értékesebbek vagytok. Mert pont ezelőtt ezt mondta, egy veréb sem esik le a földre az atya tudta nélkül. Isten szeme rajtad van, és gondoskodni fog rólad.
Amen. Istennek van egy terve, talán nem tudod mi az, de Istennek van terve. Most a pásztor, nagyon szeretem ezt, a pásztor megjelöl minden egyes juhot, hogy mindenki tudja, hogy az az övé. Úgy hívják füljelzés. A juhok fülét megjelölik. Ez a pohár itt ki van jelölve az utazásokra. Nem használjuk az irodában. Ezt az utazásokhoz használjuk. Tudjátok, hogy mit jelent, ha ki vagytok jelölve valamire? Azt jelenti, el vagy különítve egy bizonyos célra. Ez a bárány az én bárányom. Tehát mi is meg vagyunk jelölve, meg vagyunk bélyegezve, el vagyunk pecsételve, ezt mondja a Biblia a Szent Szellem által. Ezt nagyon szeretem. Meg vagyunk jelölve, meg vagyunk bélyegezve, el vagyunk pecsételve a Szent Szellem által. Megjelölt férfi, megjelölt nő vagy. És valószínű, csak el kell kezdenünk mondani, amikor az ördög kikezd velünk, Isten megjelölt asszonyával kezdtél ki, Isten megjelölt férfiával kezdtél ki, ami azt jelenti, nem vagyunk normálisak. Te is rájöttél? De el lettünk különítve Isten használatára. Gyerünk, Áron vétettetek meg, az ő juhai vagytok. Nem önmagatokhoz tartoztok, ezért ne is úgy viselkedjetek. Ne csináljátok azt, amit akartok, amikor akarjátok, és értsétek meg. Az Úrhoz tartozom, megvásárolt, kifizette értem az árat, ő a pásztorom, én az ő báránya vagyok, és ő csodálatos zöld legelőkre vezet engem. Amikor megjelöli a juhokat, ehhez egy úgynevezett ölőkést használ. Így hívják ezt a pásztorföldön. Ölőkés. És ez fájdalmas mind a juh, mind a pásztor számára. Most olyat fogok mondani, ami lehet, hogy nem fog tetszeni. És talán elsőre nem is érted meg, ezért ne kövezzetek meg, csak adjatok egy kis időt. A jó pásztor annyira szereti a juhokat, hogy bár van, hogy fájdalmat okoz nekik, az végül javukra válik. Miért veszitek el a gyerek kedvenc játékát? Mert ez az egyetlen módja, hogy hallgasson rátok. Nem akarod bántani őket, de tudjátok, hogy segítenetek kell nekik, hogy érettebbé váljanak és felnőjenek. Miért hagy engem Isten barátok nélkül? Tényleg meghoztam a döntést, hogy keresztény leszek, és most mindenki azt hiszi, hogy Jézus bolondja vagyok, állandóan egyedül vagyok. Nem értem, Istenem, azt hittem, jó leszel hozzám. Hát lehet, hogy kecskékkel töltesz időt. A Biblia azt mondja, amikor Jézus visszatér, elválasztja a bárányokat a kecskéktől, úgyhogy lehet, hogy most jót tesz neked, és elválaszt téged már most a tieidtől. Gyerünk! Van itt egy dolog. Isten a szellemi érettséget munkálja az életedben. Túlzottan szeret ahhoz, hogy egyedül hagyjon. Válaszd ki a fájdalmadat. A változás fájdalma, vagy a soha nem változás fájdalma. És számomra félelmetes belegondolni, hogy még akár 20 évig is élhetek, de semmiben ne legyek más, mint most. Mert én szeretnék egyre inkább Krisztusivá válni, és ez azt jelenti, hogy hagynom kell Istent dolgozni az életemben. És én tudom, lehet, hogy azt gondolod, de tudod, az a megölni szó, Joyce, az egy kicsit durva. Oké. Kolossé 3:5.
Öljetek! Ha nem fogadjátok el tőlem, talán elfogadjátok Jézustól, nem tudom. Öljétek meg, hatástalanítsátok, vonjátok meg az erőt a gonosz vágyaktól, amik tagjaitokban bujkálnak, amik csak erre a földre irányulnak, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. És így tovább, és így tovább. Azt mondja, hogy ezeknek a testi dolgoknak meg kell halni. Menniük kell. Öld meg. Én megtaláltam a legkönnyebb módját a megölésnek. Akarjátok, hogy elmondjam? Hányan akarjátok tudni? Ne etessétek őket. Úgy értem, még a gyom is elpusztul, ha soha nem kap napfényt és vizet. Bármi elpusztul, ha nem etetjük. Tényleg, úgy jöttem rá, mondjuk, oké, vegyünk egy példát. Komoly problémám volt azzal, hogy visszabeszéltem a férjemnek. Most már csak egy icipici problémám van etéren. Most már elég jó vagyok. Elég jó, ugye? Most már nincs ez a problémám. Nincs. Azt mondta, már nincs ezzel problémám. Látjátok? Hurrá, Dave! Nem tudtam befogni a számot. Kellett, hogy enyém legyen az utolsó szó. Oké? Tudom, hogy te nem ilyen vagy, de... És ha nem is mondtam ki hangosan, mert eljutottam arra a pontra, hogy ő előtte befogtam a számot, aztán elsétáltam. Ja, azt gondolod, mindig igazad van. Igazad kell, hogy legyen. És ekkor ez történik. Benned van a Szent Szellem, a sátán ellened jön ezzel a kísértéssel, te egy jó kis bárány szeretnél lenni, itt van a pásztorod, csak azt szeretnéd mondani, be, de mégis azt mondod, de. De Istenem, ez nem igazságos. De Istenem, ő ezt csinálja, de Istenem, ő meg azt csinálja. És Isten csak azt szeretné hallani, igen, Uram, legyen meg a te akaratod, te gondoskodsz minden egyébről. Amen. Tehát, ha Dave csinál valamit, ami nem tetszik, érzem, hogy jönnek a szavak. Gyerünk, valaki megért egy testvérnő legalább? Érzed, hogy jönnek a szavak? Na most pont ekkor azt mondja a Szent Szellem, és tudod, persze hallottad az üzenetet, megvetted a CD-t, még a pólót is, tudod, azt mondod, oké. És van egy pillanatod, hogy eldöntsd, azt fogod mondani, hogy aztán végigmész azon, hogy olyan rosszul érzem magam, bűntudat, kárhoztatás, és újra kell csinálnod a tesztet. Isten olyan csodálatos, soha nem buksz meg, csak megismétled ugyanazt a tesztet újra és újra és újra. Milliószor ismétled a tesztet. Azért, hogy felgyorsíthasd, én arra jöttem rá, hogy ennél a pontnál, ha azt kezdem mondani magamban, Istenem, segíts, segíts, segíts, segíts. Látjátok, nem tudjátok egyedül megtenni. Ez a helyzet. Ha egyedül próbálkozol, megbántja Istent, mert ő szeretne mindenben részt venni. Itt van. Mindenben benne akar lenni, ezért szeretné, ha azt mondanád, segíts Istenem, nem tudom megtenni nélküled, és amikor ezt megteszed, akkor bár még mindig nehéz, nagyon nehéz, zárva tudod tartani a szádat. Lehet, hogy ki kell menni a szobából, de sikerült csukva tartanod a szádat. Oké, egy hét múlva megismétlődik ugyanez, újra végigmész ezen, de ekkor már egy picivel könnyebb. Nem sokkal, alig észrevehető, de egy icipicit könnyebb. És aztán mire századszor ismétled, már nem is annyira rossz többé. Így ölöd meg a testet. És ahogy levizsgázol ebből a tesztből, és pont azt kezded gondolni, és ez így működik.
Mondjuk néhány testvérnő odajön a gyülekezetben, és azt mondja, olyan nehezen fogom be a számat, amikor a férjem, és erre te, és tudod mit? És most már győzelmi leckét adhatsz mindenkinek. És nem fárasztod magad azzal, hogy elmondod nekik, nekem 10 éven át tartott, megjártam a poklot ez alatt, inkább ezt mondod, hát csak annyit kell tenned, hogy gyerünk, igen, tudod, ezeket a dolgokat nem egy dolláros tanítói kézikönyvből vettem, megéltem ezeket, és fájdalmas és gyötrelmes éveket próbálok neked megsporolni. Efézus 1:13. El vagyunk pecsételve, megjelölve, megbélyegezve, mint az övéi, megvédve a megváltás napjára. Senki nem ragadhat ki az ő kezéből. Amen. Rendben. Fontos, hogy biztonságban érezzük magunkat, de el kell mondjam, hogy a cél, hogy eljuss arra a pontra, hogy akkor is biztonságban érzed magad, amikor olyan dolgokon mész át, amik értelmetlennek tűnnek, és nem érted. Mert ha ez nem működik a völgyben, nem fog működni sehol. Amen. Ezért meg kell tanulnunk átmenni dolgokon, és stabilnak maradni. Isten megengedi, hogy átmenjünk dolgokon. Isten a jó pásztor, soha nem tesz rossz dolgokat. Még akkor is, ha most rossznak érezzük, a jövőben a javunkra válik. Megértitek ezt? Oké, menjünk az Ézsaiás 43-hoz. Hadd mutassak meg néhány igét, ami alátámasztja ezt. Jó lenne, ha megtalálnám Ézsaiást ebben a Bibliában. Jaj, szükségem van egy elektromos bibliára, vagy valamire, hogy csak kimondom az igeverset, és kinyílik. Az jó lenne, igen, már úton van, igaz? Vannak már olyan dolgok, amik a hangra aktiválódnak. Az jó lenne. Ézsaiás 41:10. Ne félj, Ézsaiás 41:10, ne félj, nincs mitől félni, mert én veled vagyok. Ne nézeges körbe, rémülten, döbbenten, mert én vagyok az Istened. Megerősítelek és megkeményítelek a nehézségekre. Ez az a rész. Isten mindennel, amin keresztül megyünk és nehéz, megerősít. És hamarosan ez a nehézség semminek fog tűnni, és képes leszel még nehezebb dolgokat csinálni. És eljutsz arra a pontra, amikor már nem is zavar. Ahogy régen, nem visszaszólni Dave-nek olyan elképzelhetetlennek tűnt, azt hittem, soha nem tudom megcsinálni. És most egyszerűen csak tudom. Ha mond valamit, és én mondok valamit, ő mond valami mást, rögtön rájövök. Olyan, hogy ott voltam már, csináltam, nem megyek oda többé, most már nem nehéz befogni a számat. Persze vannak más dolgok, amik még mindig nehezek, és még mindig megyek át dolgokon, más területeken, de ez a lényeg. Csak úgy

Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol, pozdorjává. Amen. Oké. Most bárkiről mondhatnánk ezt, aki tanítja az igét. Az emberek, akik itt énekeltek, szintén jó példák erre. De mondjuk, hogy Isten ide helyezett engem ma este, hogy próbáljak segíteni neked, hogy érettebb keresztényé válj, és Krisztussal kapcsolatba kerülj. Tegyük fel, hogy én ma este egy erős fogú cséplőszám vagyok. De el kellett jutnom a 10. verstől a 15. versig. Tudtok követni? Nincs jogod felállni és bármit mondani bárkinek Isten kenetével. Sok mindent mondhatsz, de ha szeretnéd, hogy Isten kenete legyen rajta, akkor a megváltás ingyen van, de Isten erejét hordozni az életedben azért árat kell fizetni. Megerősítelek és megkeményítelek a nehézségekre. Új és éles fogú cséplőszánná teszlek. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Amen. Tudjátok, hogy egy felkent dicsőítésvezető mennyit tehet, hogy tönkre tegye az ördög tervét az emberek életében? Ez más, mint egy énekes. Sokan tudnak énekelni, de amikor felállsz és kinyitod a szádat Isten kenetével, az emberek meggyógyulnak, a kötelékek lehullanak az emberekről, felemelkedik a depresszió, az emberekben vágy és lelkesedés ébred Isten dolgai iránt. Gyerünk, nem tudsz senkit átvezetni, ha te magad nem mentél át rajta. Nem szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Mi a csodát jelent ez? Unalmas lenne, ha soha semmit nem akarnánk, ugye? Az, aki az Úrban bízik, lehet, hogy szeretne dolgokat, vagy várakozik dolgokra, de mégis megelégedett. Amiről Dávid beszélt, hogy egy megelégedett kis bolyhos bárány leszek. A Biblia beszél a türelmes emberről. Azt mondja, a türelmes ember tökéletes és teljes. Az egyik fordítás azt mondja, nem akar semmit. A másik azt mondja, nincs hiánya semmiben. Mert a türelmes ember tudja, hogy Isten megteszi, ami helyes, a megfelelő időben, a megfelelő módon. És őszintén inkább nem csinál semmit Isten időzítése nélkül, hajlandó türelmesen várakozni Istenre, megtenni a legjobbat érte, mert elég okos ahhoz, hogy felfogja, hogyha Isten útjába kerül és átveszi, az csak zűrzavart eredményez. Ezért a türelmes ember élvezheti a mát, amíg vár a holnapra. A türelmes ember élvezi a kis dolgokat, amíg vár a nagy dolgokra. Szeretném azt mondani nektek, hogy élveztem a szolgálatomat, amíg kicsi volt, és 10-15 embernek tanítottam, de nem így volt. Szörnyen éreztem magam, frusztrált voltam, nagy álmom volt, egy nagy látásom, össze voltam zavarodva, nem értettem, miért, Istenem, miért én, miért és mikor? És igen, szeretnék visszamenni és visszavenni azokat az éveket, és azt mondani, bárcsak elég okos lettem volna, hogy tudjam, hogy ne siettessem Istent és sürgessem őt, mert amikor eljön a megfelelő idő, Isten megteszi, amit csak Isten tud megtenni, és a napokat, amiket elpazaroltam, már nem kaphatom vissza, de ezt akkor nem tudtam. De most már tudom, és elmondhatom nektek. És még mindig nyerek, mert most Isten hasznot húz a hibáimból, és ez nagyon bosszantja az ördögöt. Mennyire bosszantja az ördögöt, amikor Isten és az ő királysága hasznot húz a mi legnagyobb hibáinkból. Úgyhogy ne engedjétek, hogy az ördög verje a fejeteket minden olyan dolog,

joggal, amit elrontottatok az életben. Gyűjtsétek össze, vigyétek Istenhez, és mondjátok, odaadom ezt a szemétkupacot, lássuk, milyen csodát hozol ki belőle. És Isten ettől izgalomba jön, és elkezd dolgozni. Amen. Nincs kárhoztatás annak, aki Krisztusban van. Hagyjátok hátra, ami mögöttetek van, és nyomuljatok előre a jó dolgok felé.

elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Forward. Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: És újra.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Yeah.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóinknak. Ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező, utazási szakember a vendégem. Ugye előző héten Hongkong volt a témánk, és a mai napon pedig Santorinire kalauzoljuk a hallgatóinkat. Szilvi többször is volt ott, az ő segítségével, vagy az ő tanácsára mentem, vagy voltunk idén mi is ott nyaralni, így családilag egészen pontosan Kamári, ezt is a Szilvi ajánlotta, de majd mindjárt azt is elmondjuk, hogy miért jobb ide menni, hogyha valaki Santorinit választja. Mindenesetre egy csodálatos sziget, egy csodálatos helyszín, mindenkinek csak ajánlani. Tudom és tudjuk. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Így mondtam, hogy te többször is voltál, ez jó információ, ugye?
2: Egyszer voltam.
1: Egyszer voltál Santorinin? Akkor, mert mindenhol többször voltál, ez annyira egyértelmű volt számomra, hogy itt is voltál többször.
2: De voltunk jó pár napig akkor.
1: És ugye, amikor én kiválasztottam ezt a helyet, hogy illetve pontosabban azt hiszem, ezt is te tanácsoltad, hogy menjetek Santorinire, miért nem mentek Santorinire? Mert itt gondolkodtam, hogy Montenegro vagy Santorini, és akkor mondtad, hogy legyen Santorini szerinted.
2: Igen, hát ez egy nagyon jó hely, ez biztos. Mi is vissza akartunk menni, csak aztán valamiért ugye elmaradt, és hát abszolút ajánlani tudom csak Santorin. Tehát ez annyira különleges, annyira egyedi, tehát egyáltalán nem hasonlítható egyik görög szigethez.
1: Nem, igen. Aki voltam többi szigeteken, az nyilván én mondjuk Korfun voltam, meg nem is tudom, még voltam még valamelyiken. A lényeg az, hogy tényleg olyan, mintha egy teljesen más köze nincs valójában hozzá. És nyilván ez a fehér épületeknek köszönhető főként.
2: Hát annak is, bár az mondjuk van máshol is, a fehér épületek, meg ezek a csodálatos kis fehér-kék templom tornyok, igen, meg igen. A harangok mindenhol, az a sok kis harang, de alapvetően annak köszönhető, hogy gyakorlatilag egy természeti képződmény, egy tragédia. Ugye időszámításunk előtt 1600, amikor ez a vulkán felrobbant, és bezuhant a közepe, ott csak egy pici sziget van, és a kaldera ebben a jelenlegi formájában megmaradt. Úgyhogy ez ettől olyan nagyon-nagyon különleges a helyszín, és mindez ugye egy görög kultúra kellős közepén, tehát az alakult ki rajta.
1: Meg hogy itt ugye az a kérdés, hogy azért ez változik, gondolom itt a mozgásnak köszönhetően, azért a sziget az változik, egyáltalán a sziklák, hogy olyan érzésem volt, amikor lementünk a hajókáztunk egy kicsit, és akkor így felnéztem, erről ki is raktam egy posztot egyébként a Facebook oldalon, a saját Facebookomra, hogy így amikor felnézel, hogy azon gondolkodsz, hogy úristen, ezek a házak itt meddig lesznek itt? Mert olyan érzés, teljesen a szélén vannak.
2: Igen.
1: És azért vannak helyek, ahol mész a hajóval, és omladozik konkrétan, tehát ilyen háló van kifeszítve, mert hogy látszik, hogy omlik a fal. Vagy a szikla.
2: Hát, hogy meddig lesz, ugye azért itt több dolog is dolgozik a mélyben. Egyrészt ugye maga a vulkán az aktív. Tehát volt is 1950-ben.
1: 50-ben
2: volt az utolsó, hogy megmozdult egy kicsit, de nem volt nagy, azt hiszem kettes erősségű, ha jól tudom. De nem volt olyan túl nagy. Viszont egy olyan területen fekszik ez az egész régió, ahol földrengések vannak. Tehát rá pár évre meg földrengés is volt, és azt követően cunami. Tehát 10 000-en, vagy nem is tudom hányan elhagyták akkor a szigetet. Úgyhogy, de hát aztán ugye visszanépesült, tehát így egy aktív területen van ez mindenféle, kétféle szempontból is. Tehát meggondolandó, hogy valaki ott marad, de hát annyira szép, hogy...
1: Hát nem lehet kihagyni, azt kell mondanom. Azt meg biztos. Ezek a barlanglakások egyébként, amik vannak, hát ezek is csodálatosak.
2: Hát egyrészt a barlanglakások, másrészt ugye ezeket átalakítják hotel szobákká, villákká, és ugye itt ugye grandiózus nagy hotelek nincsenek, bár ott vannak a luxus szállodaláncokból többen, a Marriott is ott van, a Hilton is ott van, a Hilton ott van egy ilyen 60 szobás szállodával, aki ugye mondjuk arra számít, hogy a nyaralók maradnak ott, tehát nyilván azok a Kamári részre, a Perissa és ezekre a strandokra jönnek, ugye a külső peremére, ami ugye közel van a vízhez, tehát hogy mondjam, azt akartam csak az egészből kihozni, hogy nem ezek a barlanglakások vagy szállodákba megy, ami fent van a kalderának a tetején, és ugye kilátásban csodálatos, de hát kapsz 3 négyzetmétert 1 millióért, meg egy medencével. Most ezt kell eldönteni, hogy, hogy ez számít, és akkor oda megyek.
1: Gyönyörű kilátása van biztos onnan egyébként.
2: Ez biztos, de hát azért ezt városnézés során is meg tudjuk tapasztalni. Vagy akkor nyaralok, és akkor közel vagyok a vízhez. Mondjuk nekem mindig ez szempont. És amikor kint is voltunk, ugye, én céges úton voltam kint, én foglaltam a szállást annak idején a cég összes dolgozónak, ugye légitársaságnál dolgoztam még akkor, és kisgéppel a cégnek az egyik kisgépével egy 30 főssel mentünk, és csak kollégák voltunk, tehát mind aki a repülésben dolgozik, pilóták, sztjuárdeszek, akik az irodában dolgoztak ezek, és akkor volt ez szempont, hogy ugye volt, aki hozta a gyerekeit, két lányát, és hogy közel legyünk a vízhez, tehát hogy ne csak kiránduló programok legyenek, hanem legyenek benne strandprogramok is, mert ugye több napra mentünk, és akkor választottuk ezeket a partszakaszokat, ugye a Perissa, Camari, Perivolost, ezek azok a reptér alatti részek, azok a régiók.
1: Igen, na most innen fogjuk folytatni, nem sokára, most meg kell állnunk, gyorsan hazunk egy életöröm zenét, de folytatjuk is utána.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Bármilyen, én nem azt várom.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazást szervező, utazási szakember a vendégem. Santorini a destináció, amiről most beszélgettünk. Ugye nem titkolom, hogy azért is hoztuk ezt a destinációt most, mert én is nem régen voltam ott. Ugye friss élményeim vannak. Szilvi is volt már ott, és így közös élményeinket tudjuk, illetve külön-külön az élményeinket meg tudjuk osztani, és hát ajánlani nyilván a hallgatóknak. Azt gondolom, hogy aki már látott fotókat, annak nagyon ajánlani sem kell, mert biztos vagyok benne, hogy szeretné egyszer megnézni, aki már volt ott, az meg én azt gondolom, hogy kivétel nélkül mindenki visszavágyik, mert nem tudom elképzelni, van olyan ember, akinek nem tetszik a görög vendégszeretet, tényleg csodálatosak az emberek. Én azt kell mondjam, hogy egy olyan emberrel nem találkoztam. Avval együtt, hogy non-stop, annyi turista van, hogy hát imád ebből élnek, hát rengetegen vannak ott. És nem érezted azt, hogy unja, hogy elege van, tehát hogy tényleg mindig kedvesek voltak az emberrel, és a strandoknál hagytuk abba ugye a beszélgetést, mi Kamárin voltunk, vagy Kamáriban, úgy mondják ezt jól, Kamáriban, talán. Kamáriban. Azt tudni kell azoknak, akik úgy mennének ilyen családilag figyelni, hogy azért itt nagyon kavicsos, fekete homok és kavicsos. Voltak olyan partszakaszok egyébként, ahol nem lehet, sőt, szerintem sehol nem lehet igazából vízicipő nélkül bemenni a vízbe.
2: Hát mi annak idején nem használtuk, de tény, hogy köves a part, ugye, hiszen a vulkáni kő az, amit a víz felaprított, és minél közelebb megyünk a vízhez, annál kisebbek ezek a kavicsok. Igen. Tehát beljebb még ilyen egész nagyok, de ahogy megyünk kifelé, egészen picik, és akár még gyerekek is el tudnak ott játszani azért benne, bár nem egy klasszikus nyaralási helyszín, tehát ez tény. De ha valaki mondjuk kisgyerekkel megy, azért ott el lehet lenni. És csak elsőre olyan megdöbbentő ugye a fekete part,
1: igen,
2: mint az ember egy tüzértelepen lenne.
1: Igen, de valahogy kompenzálják a fehér házak meg a kék, igen, tenger, szóval, hogy úgy engem annyira nem jutott eszembe mondjuk ez, amit most mondtál, viszont az érdekes, hogy bemész a vízbe, egyrészt nagyon gyorsan mélyül, és nem tudom, hogy amikor ti mikor voltatok ott, ez régebben volt?
2: Hát korábban volt, igen, de...
1: Hogy mennyire mosta így, ugye ki így a víz ott egyáltalán, hogy ilyen hullám, konkrétan ilyen mély, nem is hullám mos a talaj, a kő a tengerbe, ahogy bemész, hanem inkább azt mondanám, hogy egymás mellett lennének ilyen kis árkok, tudod, és hogy így csúszik az ember rajta, és így nagyon kellett az egyensúlyomat megtalálni, de csak ott a kisebb, alacsonyabb vízbe, hogyha mélyebbre mentél, akkor már nyilván nem, de hogy azért ott az elején vízicipő nélkül tényleg egyensúlyozni kell nagyon erősen.
2: Hát igen, hát akkor ezt föl kell venni.
1: Változott, igen.
2: Csak jó, hogyha erre számít az ember.
1: Igen,
2: hogyha
1: igen.
2: Hogyha kimegy, főleg, hogyha a gyerekeket is visz. Jó, hát nyilván nem nagy gyerekeket, de vannak, akik mennek oda azért nyaralni.
1: Hát ezért azt gondolom, családoknak ez a part szakasz, ez a rész itt teljesen ideális. Arról nem is beszél, hogy a part mellett végig ugye egyrészt vendéglátóhelyek, másrészt meg ezek a kisebb, hát nem tudom, szállodák vagy hotelek.
2: Igen, hát
1: vannak,
2: ilyen
1: rengeteg
2: kis
1: van.
2: Hotel, lehet azt mondani. Mi is abban voltunk, talán 30 szobás, ha volt, és középen egy medence, és ott a kis utcákból ugye ki lehet sétálni. Vannak partmentiek is közvetlenül, de egy picit beljebb, ha van az ember, tehát ki lehet sétálni. Ezek a kicsik, ugye itt nincsenek olyan nagy szállodák.
1: Nincs, igen.
2: Nincs rá hely, nincs rá igény, meg szerintem nem is engedik. Úgyhogy, de azért ugye, ahogy beszéltük, a luxus szállodaláncok azért
1: ott vannak. És azt is el kell mondanom, hogy én nem nagyon láttam ilyen, bár nem mentünk be nyilván minden szállodába a parton, de hogy nem igazán láttam olyan, hát ilyen lepukkant hotelt, még kívülről se. Egy csomónak bementünk, be lehetett menni ugye így a kis udvar volt, a medencék mellett lehetett sétálni, meg lehetett nézni, lehetett fotózkodni, minden helyszín egy ékszer, én azt mondom, egy ékszerdoboz, mindenhol kell csinálni egy, igen, fotót, de hogy nem láttam olyan szállodát, amit mondjuk úgy ne vennék ki, hogyha oda megyek.
2: Persze, hát ez ugye alapvető érdekük, tehát óriási a látogatottság, hát ott rendben kell lenni mindennek.
1: Igen, az árak tekintetében pedig az is teljesen nem is a hotelek, hanem mondjuk az éttermek, meg a boltok, az élelmiszervásárlás, az is mind teljesen tényleg olyan árban van, szinte mint itthon, tehát hogy nem kell abban számolni, hogy új, de drága, ezt nem lehet megfizetni.
2: Megfizethető, meg a szállodák is szerintem pontosan azért, mert ugye a helyieknek a tulajdona, és ők nem akarnak azért, hogy mondjam, milyen egetverő nagy összeget levenni az utasokról, tehát Én is, amit meséltem neked, tehát, hogy ki akartunk menni, aztán foglalást kellett törölni, stb. Tehát az egész hozzáállása olyan volt a tulajdonosnak, hogy jaj, hát nem arról szólt, hogy bármi áron csak valami pénzhez jusson, hanem hát hogy, hát persze, az én érdekemet nézte, szóval amit mondasz, ez abszolút helytálló.
1: Igen, és ezt, hogy mondod, hogy ilyen kis családok, tehát a saját tulajdonuk, igen, az is, ahol én foglaltam a szállást, az a hotel, az egyértelműen egy családi vállalkozás volt igazából. Három személyt láttunk végig, tehát volt egy valaki lent, egy úriember, aki ugye a vendégeket fogadta, és ugye a konyhán, aki takarított, tehát hogy láthatóan, tehát mind ugyanazok az emberek voltak minden nap, mi majdnem 10 napot voltunk ott, hogy biztos vagyok benne, hogy, és mindenki úgy csinálta, hogy a sajátja. Az, hogy kértünk gluténmentes kenyeret, vagy első nap megkérdeztük, hogy van-e, mondták, hogy nincs, mondtuk, nem baj, majd veszünk a boltba, de másnap reggel már jött és hozta a gluténmentes kenyeret, hogy vásároltak. És minden reggel onnantól kezdve, hogy megláttak minket, hozták a gluténmentes. Eszméletlen a vendégszeretetük. Igen. Nyilván ebben benne van az is, hogy ebből élnek, de hány hely van még így, és mégsem ez a hozzáállás.
2: Igen, és azért érezni lehet azt, hogy ez őszinte vagy nem.
1: Abszolút, hát. Abszolút, igen. Na ez volt Kamári, de hogy még milyen városok vannak, majd neked is adok lehetőséget beszélni, mert most én így bele mélyedtem itt az élményekbe, úgyhogy jövünk vissza hírek zene után, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: sosem.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
2: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. Santorini a desztináció, amit meglátogatunk. Ugye Kamáriról beszélgettünk, hogy milyen csodálatos, no, de vannak ám itt olyan turisták által kedvelt városok, amit hát szerintem mindenki oda megy. Most csak kettő jut eszembe, olyan a Fira, de van még jó néhány. Van ez az Imerovigli, Perissa, ugye ezek mind ilyen turisták által kedvelt helyek. Melyikről beszéljünk elsőként, mit gondolsz?
3: Hát, amiket felsoroltál, ez ugye a belső kalderán vannak, és ezt például meg lehet oldani úgy, hogy egy ilyen 10 kilométeres séta keretében, ami az a legszebb panorámás séta végig, egészen föl Oáig, ahol a legszebb naplemente van, tehát ugyanolyan szép a naplemente, hogyha a lejjebb megyünk Imerovigli-n is, csak nincsenek annyian.
2: Pontosan, igen.
3: Úgyhogy ezeket mindegyiket meg kell, és akkor hát ez szerintem egy jó bő félnapos program, hanem egész napos, mert ugye mindent megnézünk, az üzleteket, a kis éttermeket, a kilátást, tehát azért szerintem az egy napra bőven elég.
2: Igen,
3: ez a belső, belső kalderának a város, közte ugye a központ Fira, és hát ami még érdekes, Akrotiri, ugye a történelmi a romok és az ásatások, ahol vannak, tehát ez mindenképpen a sziget történethez hozzá tartozik, annyira, hogy sokan azt hitték, hogy ez az eltűnt Atlantis, Platón Atlantis, sokan erre vezetik vissza, jó, hát mindenre ráhúzzák ezt, de hát ugye erre is többek között, illetve sokan azt mondják, hogy Akrotiri a görög Pompei, de hát Akrotiri sokkal korábban volt ez a város, és ugye hogy összeomlott, stb., ugye a földrengések, stb., vulkán miatt, és ezt feltétlenül meg kell nézni, tehát az ásatások nyomait, az ottani szobákat.
2: Ezt pont nem néztük meg, mondjuk.
3: Az is ott van ezen a déli részem, tehát érdemes esetleg megnézni, azért is érdemes mondjuk visszamenni, nagy élmény. Illetve nagyon különleges a Red Beach, tehát a Vörös Part nevezetű. Az nagyon érdekes, mi voltunk ott, hogy pont úgy szakadt le ott a part, hogy tele lehetett vasoxiddal, vagy én nem is tudom már mivel, ami megszínezte, és teljesen vörös színű maga a fal, a sziklafal mögötte, illetve a part. Ugye hát az a kőzet aprózódott ott fel.
2: Ez nagyon érdekes, hogy én is ezekről láttam fotókat, és mi most hajóval úgy mentünk, hogy láthattuk a vízről, és én nem tudom, hogy ott mi változott, de most már nem, tehát hogy konkrétan én kerestem, hogy most mi itt a Red Beach, hol kell keresni a Red Beach-et, mert hogy aztán láttam egy picike részen, de hogy az sem volt annyira vörös már. Nem tudom, hogy ott mi változott, de egészen biztos, hogy változott, mert amiket én is fotókon láttam, tehát hogy egyáltalán nem olyan volt már.
3: Hát nem tudom, mikor mi láttuk, akkor eléggé olyan vöröses volt. Mi kirándulni mentünk robogóval, és úgy mentünk le oda.
2: Lehet, hogy aztán a vízről nézve, hát nem tudom, a hajóról lehet, hogy nem volt annyira, mert be is mondták, hogy itt van a különleges Red Beach, és azt néztük, hogy és hol van a Red Beach. Igen, de hogy alapvetően, hát nyilván ez volt talán az egyetlen olyan, ami így, ez se volt csalódás, mert hát gondoltam, hogy valóban föntről kellett volna talán megnézni. Nálunk a robogó bérlés az sajnos kimaradt, de gondolom ez is egy nagy élmény.
3: Persze, robogóval is körbe lehet menni, kvadozni lehet, tehát azzal is azért elég messzire el lehet jutni, mi azzal is voltunk, hogy ezek nagyon jó. Ti viszont kipróbáltátok a buszozást, ha jól tudom.
2: A buszozást, igen, és hát meglepően mindenhova ilyen 10-15 perc alatt busszal, helyi közlekedéssel eljut az ember. Mondjuk Kamáriból ugye Firán át kellett szállni, tehát úgy mentünk, vagy Firában, tehát hogy Kamári, Fira, Firán átszálltunk Golyába, de nagyon jó volt a csatlakozás. Az érdekes ilyen görög dolog szerintem, hogy mondjuk az olaszoknál is ez jellemző, hogy ki van írva, mikor érkezik a busz, odamész, vársz, busz nem jön, majd egyszer csak egy, nem tudom, a kereszteződés másik oldalából megáll egy busz, és a sofőr kinyitja az ablakot, és oda kiabál, hogy Fira, és akkor mindenki megy oda, hogy Firába. Szóval, hogy így teljesen máshol állt meg a busz, mint ahol volt a tábla. Érdekes ez a lazaság.
3: Igen, ez a lazaság azért, hogy sok helyen a déli népeknél úgy megvan. Nekem az ugrott be erről, mikor Tunéziában voltunk egyszer, és megbeszéltük egy taxissal, hogy kettőkor találkozunk, és ott voltunk kettőkor, és véletlenül jött akkor, és hogy itt voltatok kettők.
2: Mondom, ez ő lepődött meg a leginkább.
3: Hát mondom, ezt beszéltük meg. Hát jó, de hát azért nem kell azt annyira komolyan venni. És ez nagyon sokszor, tehát azért mi szeretjük olyan katonásan, amit mondtunk, az úgy van, de ez ugye délen nem feltétlenül.
2: Igen, de ugyanez van egyébként, ez a tényleg a Olaszország, Szicíliában is ugyanez van, hogy tényleg az óra az csak egy ilyen, nem is tudom, díszlet ott nekik, tehát hogy nem igazán a pontosság hívei. Ugye beszéltünk olyáról, itt említettük pontosabban olyát, és hát a naplementét mutatod mindenki oda, hát ott konkrétan olyan sorok vannak azért, hogy csináljon egy fotót, vagy egy kis videót az ember, hogy mi nem is vártuk meg, tehát hogy úgy képzeljék el a hallgatók, hogy komolyan az az érzésem volt, mint hogyha nem tudom, ami tüntetésre készülnek, tehát több ezer ember állt szerintem ott lefelé, ugye, meg fönt, meg lefele, nem is lépcsők, mert lépcsők nem igazán voltak, de azon a részen, ahonnan tényleg a legszebb a naplemente, de hát máshonnan is lehet azért látni a napot.
3: Persze, és máshonnan ugyanolyan szép, tehát kinevezték, mert ugye kellett, hogy legyen egy olyan valamiről híres, csak aztán jött ugye a social media. És a social media felkapta ezt a helyet is, mint ahogy láttuk ezt ugye Sri Lankán, a Coconut Tree Hill, és én ugye itt ismerek ott több ilyen dombot, és ugyanolyan szép, onnan is a naplemente, és mindenhonnan ugyanolyan szép, ott teljesen sikerült kiirtani azt a gyönyörű kókuszpálma növényzetet, ami volt, amit én ismerek még nagyon régről, és itt is. Ha lejjebb megyünk, ugye Imero Vigli, ugyanúgy látjuk a naplementét, és ugyanolyan szép onnan a
2: igen. Amúgy meg a tengerpartjára azt gondolom, hogy bárhonnan nézi az ember, mindenhonnan szép a naplemente, tehát, hogy ez tényleg a social felületek. Mit nem érnek el ebben hihetetlen?
3: Igen, tehát arról akartam még beszélni, hogy egyrészt a social media, másrészt a cruise-ok, tehát a tengeri hajóutak, illetve a légi összeköttetéseknek a megnövekedése. Tehát ez olyan rettenetes idézőjelbe, de hát azért mégiscsak az hatással volt Santorinire is többek között, ami ráadásul időben és helyben is koncentrálódik ez az óriási mennyiségű, több milliós látogatói létszám. Mert ugye mindig ugyanazokra a helyekre, arra az 1-2-3 Fira, Olja, stb. Mennek, és ráadásul ugyanakkor mennek a nyári hónapokban.
2: Tehát és ahhoz meg picike a sziget, hogy ilyen
3: ahhoz
2: sok
3: nagyon pici a sziget, tehát
2: a légi közlekedés, bocsássán, muszáj beléd folytanom a szót, mert egyrészt zenét kell hoznunk, de a légi közlekedéssel fogjuk folytatni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem. Santorini a destináció, amiről beszélgetünk, és a légi közlekedés, azt írtuk, hogy innen folytatjuk. Kamári, ahol mi voltunk, és ahol ti is voltatok, ott valami eszméletlenül hangos. Tehát a repülők azok olyan közel szállnak, ugye, ott van a reptér, nem messze, a mi hotelünk is, amit kivettem, nagyon-nagyon közel volt, tehát hogy félelmetes, hogy a fa tetejét szinte így érintette a repülő, annyira alacsonyan szállt ott már.
2: Mi ennyire nem voltunk közel hozzá, tehát nem volt zavaró, azért is mertem ajánlani.
1: Zavaró, megszokja az ember, az első nap az nagyon furcsa volt, de utána ezt meg lehet szokni, mindent meg lehet szokni. De ez nem egy olyan kizáró ok, hogy ezért nem fogok oda visszamenni egyáltalán. Sőt, még érdekes is volt, olyan rengeteg videót meg fotót készítettem.
2: Hát igen, akkor ezek szerint azóta, amiről beszéltünk, ugye megnövekedett légiforgalom. Tőlünk is lehet menni.
1: Annyit még bocsáss meg csak, hogy aki bevitt a reptére, ő mondta, hogy naponta 15 gép száll le azon a picike szigeten. 15.
2: Igen. Hát azért ez egy nagy részük szezonális, tehát ahogy nálunk is. Ugye van közvetlen járat, azt azért mondjuk el. Tehát nem csak csomagban kaphatót, hanem a mi légitársaságunk ugye megy oda, viszont szezonálisan. Csak
1: úgy, ja, hogy csak nyári időszakban
2: igen,
1: megy?
2: Igen, méghozzá nem is a teljes nyári időszakban.
1: Wow.
2: Viszont az egy alternatíva, hogy Athénig elmenni, és akkor onnan komppal lehet menni bármikor. Uh-huh. Hát az ajánlott időszakok egyébként is ugye a május-június, illetve a szeptember-október. Mert előtte nagyon-nagyon sok a turista is, és a mostani nyarak azért melegebbek, mint régen, tehát ott meg kell bolondulni, tehát annyira meleg van, tehát mindenképpen az elő és az utó szezonba menjünk ide.
1: Igen, az érdekes, hogy mondod, hogy itthon, amikor azért 40 fokos időszak volt, mi akkor voltunk ott nem volt több ilyen 32-nél, talán az volt a legmagasabb, viszont kibírhatatlan volt ez a 32 fok. Éppen ezért a városlátogatások, tehát a Oja meg Fira, ott menekültünk vissza a Kamáriba meg a tengerre, mert konkrétan nem lehet kibírni. Tehát égető meleg van, mondhatnám.
2: Ilyen megfontolásból is talán jobb azokon a partszakaszokon, mert ha fönt vagy ott a kalderán valamelyik luxusszállodában, és ott égszénnél egy 3-2 négyzetméteres medence mellett, az azért ott nincs hova menni. Talán ilyen szempontból is szerintem jobbak ezek a régiók, amiket mi ajánlottunk.
1: Igen. Még egy annyit, hogy ugye ez egy turisták által kedvelt időszak, tehát ilyenkor mondtad te is, hogy rengetegen vannak. Ez is meglepő, hogy most én szerintem nem voltak annyira, pedig mi abszolút főszezonban voltunk, július vége, augusztus eleje. Nem voltak olyan sokan Kamáriban, Olyában sem, ott konkrétan a naplemente húzta oda a több ezer embert, de hogy nem mondhatnám azt, hogy óriási tömeg volt, tehát itt is érezni most egy picit szerintem a visszaesését a turizmusnak a mindenféle helyzetek miatt.
2: Hát igen, talán nem is mindenki tudja, hogy itt kell foglalni, tehát mondjuk így mi, aki a szakmában vagyunk, vagy voltunk ott ráadásul, azért az ember próbál olyat ajánlani. Szerintem talán jobban foglaltak voltak ott fent a luxus szállodák. Vagy vannak ilyen máshol is egy-két ilyen 40 szobás kisebb, hát inkább már a nagyobbak közé tartozik. Lehet, hogy oda mennek jobban, talán nem ismerték annyira itt a helyieknek a kisebb hoteleit, nem tudom. Ez érdekes, amit mondasz egyébként, mert ugye a legfelkapottabb görög szigetek között van, és ugye inkább, hogy úgy mondjam, kiránduló sziget, vagy a szépsége miatt ugye nászutasok mennek, vagy akik fotózni szeretnek, vagy a gasztronómia iránt érdeklődnek, vagy mondjuk az ásatások, tehát a szigetnek igen, a különleges történelme iránt. Tehát nem egy klasszikus nyaraló sziget, hogy nagy tömegébe mennének oda családosok, vagy nem tudom mi. Ez érdekes.
1: Meg az is, hogy ugye vannak ilyen mindenféle szervezett utak a kalderákhoz, tehát hogy fel lehet menni befizettem egy ilyen útra, hogy akkor felmegyünk, és benne volt egyébként a foglalásnál, hogy lemondhatják, mert hogyha valami olyan helyzet adódik, akkor lemondhatják, akkor visszafizetik természetesen, vagy átrakják vagy másik útra, és mi pont így jártunk. Az okát nem írta, annyit mondtak, hogy csak hogy technikai okokból, de de hogy lehet, hogy volt egy olyan helyzet, nem tudom, ilyen omlásveszély, vagy bármi, ami miatt aztán egy sokkal jobb lehetőségre cseréltük, ezért kaptuk ezt a hajóutat amúgy, tehát hogy de egy sokkal jobb lehetőség volt ez, drágább is lett volna, és nem kellett fizetni, tehát hogy mivel azt lemondták, ez is egy nagyon szép gesztus volt amúgy, teszem hozzá részükről, de hogy ilyen is előfordulhat.
2: Akkor voltatok ott a Neakamené kis szigeten is, ugye
1: így
2: a közepén?
1: Van, pontosan.
2: És fürödtetek is, mert ott melegebb a víz.
1: Én nem mentem bele, a gyerekek igen.
2: Mert az tényleg egy óriási élmény. Hogy tényleg meleg, érezhetően melegebb.
1: Meleg, igen, sokkal.
2: Ember azért kicsikét elgondolkozik, hogy...
1: Hogy mitől is ez, hogy is van?
2: Vulkán,
1: ez, igen. Igen. És a színe is más ott a víznek.
2: Igen.
1: Tehát ott látni ezt a zöldes, kékes, nem is tudom, nem, pont nem kék, nem, hanem ilyen zöldes, pirosas inkább, sárgás, nagyon érdekes színe van, de csak ott a szélén él, nagyon érdekes.
2: Igen, hát ez is mondjuk a programok, az egyik választható program, tehát hogy úgy olyan hajókirándulásra kell menni, hogy ott fürödniként, és akkor már nem csak a fotózás, hanem ez is azért ugye csak ott van, tehát a természetileg egy különlegesség.
1: Igen. Gasztronómiai szempontból egyébként nekem nem volt egy olyan nagy meglepetés, vagy hogy is mondjam. Nyilván azért, ha valaki már volt Görög-szigeteken, akkor majdnem mindenhol ugyanaz van. Én az olivabogyóért oda vagyok meg vissza, és hát itt olyan olivák, többféle olivabogyót tálaltak folyamatosan, meg hát a sajtok. Mind a kettő. Ja, és hát amiről nem beszéltem, a borok, ugye? Hát az valami eszméletlen finom. Ugye nem savas, ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, hogy ilyen krémes állaga van, nem jó szó az, hogy krémes, egy picit ilyen olajosabb, azt mondom inkább, de nagyon-nagyon finom. Tehát aki oda megy, az mindenképpen helyi bort kóstoljon.
2: Igen, ami érdekes, ugye az Assyrtiko nevű szőlő, ami itt terem, és ugye az érdekes még ebben, hogy ahogy csodálkozunk, hogy megterem. Igen, megterem itt is, és láttam ilyet, és ilyen kis kosárformába futtatják, és ilyen kis majdnem egy lavorszerű gödrökben, és ezt ugyanúgy láttam, ugyanígy a Kanári-szigeteken ugyanígy termesztik a szőlőt, és hogy a széltől óvják, hogy ezek a tengeri szelektől, stb., és hogy minél többen ilyen kosárformában, és ezeket a különleges ízű, amit mondtál, ugye egyrészt az állaga, másrészt az íze, hogy nekünk a tokaink van az, ami ugye vulkáni eredetű, és azt hittem, én mindig azt hittem, hogy ez egy ilyen marketing fogás. És amikor megkóstoltam Santorinin a bort, szinte ezek a házi borok háromféle,
1: igen,
2: volt az édes, a száraz, meg a nem is tudom már milyen, három ízben készítették, és ott volt benne az az íz, és akkor mondtam, hogy ez tényleg nem kamu,
1: hanem
2: ilyen
1: igaz.
2: Van. És ezek olyan különleges ízt, ilyen plusz adnak hozzá a borokhoz, hogy amit szintén együtt tapasztaltunk meg szállodalánc a Maldív-szigeteken, akár ők is, akár máshol, ezért bizony ott a külön egy külön csapat foglalkozik ezzel, hogy ezeket a különleges borokat levadásszák, tehát én magam is tudom, és bemutatón voltam, ahol ezeket bemutatták, és járják a világot érte, többek között ide, vagy a Kanári-szigetekre elmennek érte, Új-Zélandra elmennek érte, Dél-Afrikába, hogy egy olyan kínálatot tudjanak adni ezekben a luxus szállodákban, hogy ezeket a különlegességet. Van olyan, hogy csak 2000 palackot gyártanak le valahol, és az csak nekik.
1: Tehát az ára is olyan lehet.
2: Hát a szállodákban ugye
1: benne van,
2: ugye ezek ilyen all-inclusive, vagy all-inclusive-es csomagok, és abban aztán ott annyit iszol, amennyit akarsz, mert az bőven belefér, de valóban, hogyha azt meg kéne venni, akkor az azért magas ára van, igen.
1: Szóval így zárásként, hogyha valaki Santorinire megy, azt tudjuk ajánlani, hogy Kamári, mert az egy nyugodtabb, és onnan könnyen be lehet járni a nagyvárosokat. Mi is ezt tettük, kóstolja meg a helyi bort, de mindenképpen a helyit. És hát olivabogyó, sajt, én ezeket tudom ajánlani, de nyilván ki mit szeret, de hogy ezek tényleg különleges ízvilág, azt tudom mondani. Szilvi, nagyon szépen köszönöm neked a Santorinis utazásunkat is.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak.
0: Időjárás.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlért két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Villa Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántus János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A Villa Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki átalat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túlzsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt, kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrásin is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek tízezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 000 forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a Ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrásin jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát. Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 000 fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas magas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a Budai Skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Feltámasztanák a budapesti planetáriumot, megvan az első lépés. Parkolósáv helyén épül kerékpárút a Szent Gellért rakparton. Összefogtak Budapest természetes vizeinek megőrzéséért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újra megnyithatják a Népligetben található planetáriumot, miután törvényjavaslatot nyújtottak be az intézmény vagyonkezelői jogának átruházásáról. A tervek szerint az épület a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kezelésébe kerülhet, ami megnyithatja az utat a felújítás előtt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a planetárium állapota az elmúlt években folyamatosan romlott. A jelenlegi vagyonkezelő tudományos ismeretterjesztő társulatnak nem volt elegendő forrása és kapacitása az épület megfelelő fenntartására és fejlesztésére. A tárcavezető közlése szerint az elmúlt hetekben több külföldi példát is megvizsgáltak, és különböző fejlesztési terveket készítettek. A cél az, hogy a planetárium korszerűbb formában és új tartalommal, de továbbra is a tudományos ismeretterjesztést szolgálva nyithasson újra. A tervek szerint az intézmény több évtizedes vetítő berendezését is megőriznék. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vagyonkezelés rendezése csak az első lépés, a planetárium teljes felújításáig még hosszabb folyamatra lehet szükség. Jelentős fejlesztés előtt áll a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasútvonal. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként mintegy 174 milliárd forint uniós forrásból korszerűsítenék az elővárosi vonalat. A beruházás a tervek szerint 2030-ra készülhet el. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztésre azért is nagy szükség van, mert az érintett településekről egyre többen ingáznak Budapestre, jelenleg jelentős részük autóval. A vasútvonalat a mostani állapotában is naponta mintegy 10 000-en használják. A korszerűsítés után azonban az utasszám akár 3-4-szeresére is emelkedhet. A beruházás egyik legfontosabb eredménye a járatsűrűség növelése lehet. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránként 1-2 vonal helyett akár 4-6 szerelvény is közlekedhet. Ehhez azokon a szakaszokon, ahol erre szükség és lehetőség van, második vágányt is építenek. Megújulnak az állomások és a megállóhelyek, akadálymentes peronokat alakítanak ki, valamint bővítik az autós és a kerékpáros parkolási lehetőségeket is. A cél, hogy az agglomerációból ingázók számára a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, ezzel pedig a fővárosba vezető utak terhelése is csökkenjen. A fejlesztés a budapesti közlekedési hálózattal is szorosabban összekapcsolná a vonalat. A tervek szerint Rákospalota-Újpest vasútállomásnál közvetlen átszállási kapcsolat jönne létre a meghosszabbított M3-as metróval, amelynek első szakasza ugyancsak 2030-ra készülhet el. Szeptember végén kezdődhet a Szent Gellért rakpart kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése. A Rudas gyógyfürdő előtti mintegy 260 méteres szakaszon megszüntetik a parkolósávot, és annak helyén korláttal védett kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. A fejlesztés célja, hogy csökkentsék a gyalogosok és a kerékpárosok közötti konfliktusokat. Jelenleg ugyanis több helyen ugyanazon a szűk járdaszakaszon kell osztozniuk, ami különösen nagyobb forgalom esetén okoz problémát. A beruházásra mintegy 120 millió forint áll rendelkezésre, Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa pedig az Infostartnak azt mondta, hogy a mostani beruházás ugyan nem oldja meg a Szent Gellért rakpart teljes problémáját, de fontos előrelépés. Az érintett parkolósáv kihasználtsága szerinte alacsony, ezért annak átalakításával több teret lehet biztosítani a kerékpáros közlekedésnek. A legnehezebb szakasz ugyanakkor egyelőre változatlan marad. Az Erzsébet hídtól délre a Fasornál továbbra is egy rendkívül szűk területen kell majd közlekedniük a gyalogosoknak és a bicikliseknek. A híd alatt ráadásul mindössze 160 cm széles a rendelkezésre álló hely, amelyet egy lámpaoszlop tovább szűkít. A kerékpáros klub azt szeretné, hogy a probléma végleges rendezését összekapcsolják a budai fonódó villamos hálózat következő fejlesztésével és a Műegyetem rakpart átalakításával. Ennek során a Szabadság hídtól északra fekvő rakparti szakaszon biztonságos kerékpáros kapcsolatot alakítanának ki. A szeptemberben kezdődő 260 méteres átalakítás tehát egy hosszabb folyamat első lépése lehet. A cél, hogy hosszabb távon a rakparton a gyalogosok és a kerékpárosok külön, biztonságosan használható területet kapjanak. Több száz állás lehetőséggel tér vissza a Budapest állásbörze. Negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest állásbörzét, ahol a fővárosi cégek és intézmények több száz betölthető állással várják az érdeklődőket. A kétnapos rendezvényt szeptember 16-án és 17-én tartják a Biodóm fogadóterében. A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. A bőrzén többek között a BKV, a BKK, a BKM és a Fővárosi Csatornázási Művek is bemutatja aktuális állásajánlatait. Fizikai és szellemi munkaköröket egyaránt kínálnak, és pályakezdőket, újrakezdőket, valamint tapasztalt munkavállalókat is várnak. A cél, hogy az érdeklődők egy helyen ismerhessék meg a fővárosi közszolgáltatóknál és intézményeknél elérhető lehetőségeket. Az állásajánlatok mellett személyes karrier és önéletrajz tanácsadással, coachinggal és gyakorlati HR tippekkel is készülnek. Lehetőség lesz professzionális önéletrajz fotó készítésére, emellett előadásokat, kerekasztalbeszélgetéseket és workshopokat is tartanak. A szervezők gyereksarokkal is készülnek, így a kisgyermekkel érkezők számára is könnyebbé teszik a részvételt. Kiemelt figyelmet fordítanak az akadálymentességre is. A rendezvény teljes nyitvatartási ideje alatt jeltolmács segíti a hallássérült látogatókat, a látássérültek számára pedig hangos térkép készül. A befogadó Budapest tanyán olyan civil szervezetekkel is találkozhatnak az érdeklődők, amelyek a mindenki számára hozzáférhető és befogadó munkahelyek kialakításán dolgoznak. Új szakmai együttműködés indult Budapest parkjainak, tavainak és Dunaparti élőhelyeinek megőrzésére. A fővárosi élővizek kerekasztal létrehozásával a fővárosi intézmények, szakmai szervezetek és civil közösségek közösen keresnek megoldásokat a víz megtartásra és a városi vizes élőhelyek helyreállítására. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja, hogy változzon a városi vízfolyások kezelésének eddigi gyakorlata. Karácsony Gergely főpolgármester szerint korábban elsősorban arra törekedtek, hogy a víz minél gyorsabban távozzon a lakott területekről. A klímaváltozás miatt azonban egyre fontosabb, hogy abból minél többet helyben tartsanak. A résztvevők nem csak hosszú távú terveket készítenének, hanem olyan kisebb, gyorsabban megvalósítható ökológiai beavatkozásokat is keresnek, amelyek javíthatják Budapest vízfolyásainak és vizes élőhelyeinek állapotát. A munkába a tervek szerint az érintett területeket és az agglomeráció településeit is bevonják. A kezdeményezés jelentőségét az idei ASZÁ is növeli. A fővárosi klíma előrejelzések szerint a következő évtizedekben tovább emelkedhet a hőségriadós napok és a trópusi éjszakák száma, miközben nyáron kevesebb csapadék hullhat Budapesten. A következő hónapokban a civil és szakmai résztvevők konkrét beavatkozási javaslatokat dolgoznak ki. A cél egyebek mellett a csapadék helyben tartása, az élőhelyek helyreállítása, a biológiai sokféleség növelése és Budapest alkalmazkodó képességének javítása a szélsőségesebb időjáráshoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Késő nyári időre számíthatunk, stabilan termel a paksi atomerőmű. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és férfiút mészároltak le. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balog Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján található. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story. This song was written as a prayer of complete.
1: Ez a dal egy ima, és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Most, hogy tartósan vált a jó időszint, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó. Azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
0: Programajánlót hallották. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Késő nyári időre számíthatunk, stabilan termel a paksi atomerőmű. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Matematika háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és férfiút mészároltak le. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján található. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem!
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
11: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
12: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
1: Reklám hangzott el.
13: Késő nyári időre számíthatunk. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak a kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Marad a napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
14: Nagy üdv mindenkinek, már is tartol a hétfői Budapest Update. Szeptember 7-e van, a mikrofonnál István Dániel. Nyitom is a kalendáriumot mindjárt, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás a mai nap, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Például többek között arról lesz, hogy újabb budapesti kerületben tiltatják be az Airbnb-t, illetőleg majd arról is mesélek, hogy már augusztus közepe óta úton van, de nem sokára Budapestre érkezik az arénába a Hollywood Vampires. Mondom a koncert részleteit.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, szeptember 7-e. 138 éve született Karácsony Benő, erdélyi író, eredeti neve egyébként Klármán Bernát. Novellákat, színdarabokat és regényeket írt. Visszatérő témája, hogy a komoly hősnek van egy komikus alter egója, és kettejük párbeszéde elemzi a társadalmat, aminek eredménye bár humoros, de mégis tragikus. Auschwitzban hunyt el 1944-ben, a pontos dátum nem ismert. 130 éve született Molinári Gizella, költő és író, a Tanácsköztársaság után börtönbe zárták. 1920-ban Jugoszláviába emigrált, innen küldte verseit a Nyugatba. Amnestiával hazatért, de német ellenessége miatt 1944-ben a Gestapo letartóztatta. Fogságából sikerült megszöknie. Színes, mozgalmas életét terjedelmes önéletrajzi regényciklusba foglalta, 1945-től a Vigíliában jelentek meg írásai. 125 éve nyílt meg a Fészek Művészklub. Ez egy rövidítés, festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások kezdőbetűiből. A budapesti Kertész utcában található a klub. Nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégebb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Az alapító művészek 1901. április 6-án a Deiler kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilahi Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét is. 1901. szeptember 7-én pedig birtokba vették örökös székhelyüket a Kertész utcában. 108 éve született Pap Iván festő a mai napon. Művei elsősorban akvarellek, rajzok, fa és linó metszetek, figurális találmányok, városlátképek és tájképek, emellett könyvillusztrációkat is készített. A Szent István Gimnázium számára 1974-ben mozaikot készített, a budapesti pedagógusok képzőművés stúdiójának tagja volt. 92 éve született Bitó László, író, szemész, kutatóorvos, a zöld hályog elleni csepek kifejlesztője. A Columbia Egyetemen dolgozott New Yorkban, a ranglétrát végigjárva professzor lett. A szemöregedését kutatta, jelentős eredményeket ért el a zöld hályog megsértése és kezelése terén. Az általa fejlesztett gyógyszer 2002-ben az év gyógyszere lett. Az egyetemes orvostudomány terén elért eredményeiért, a zöld hályog elleni csepek felfedezéséért és a Columbia Egyetem Kelet- és Középközpontja magyar programjának támogatásáért a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje csillaggal tüntette ki 2004-ben a magyar köztársasági elnök. 85 éve született Mezei György labdarúgó mesteredző, aki a magyar foci válogatott szövetségi kapitányaként kijuttatta a csapatot az 1986-os világbajnokságra, az MLS életműdíjasa. Mezei 54-től futballozott, 65 óta edző, 73-tól a testnevelési főiskolán oktató, később címzetes egyetem. Docens volt. 83 és 86 között, valamint 88-ban a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya volt, az A válogatottat Európa legjobb csapatai közé emelte. 1985 végén a londoni szaklap a World Soccer az év legjobb európai kapitányának választotta. Szövetségi kapitányként 35 mérkőzésen irányította a magyar foci válogatottat, később Kuvaitban és Finnországban edzősködött. 74 éve született Szűcs Márta, Liszt Ferenc díjas énekesnő, a Magyar Köztársasági Aranyérdemkereszt 2006-os kitüntetettje. És 50 éve hunyt el Kétli Anna, a szociáldemokrata politikus, a nőmozgalom egyik vezetője, a Magyar Forradalmi Tanács elnöke. A belgiumi Blankenbergben 86 éves korában hunyt el. Az emigrációs mozgalomban a Magyar Forradalmi Tanács elnöke volt. 1919 végétől a szociáldemokrata nőmozgalom egyik vezetője volt, ő szerkesztette a Nőmunkás című lapot. 20-ban lépett be az MSZDP-be, 22 és 48 között tagja volt a párt vezetőségének és parlamenti képviselőként is tevékenykedett. 1945 után ellenezte az MDP-vel való együttműködést, a két munkáspárt egyesülését, és inkább a polgári erőkkel kereste a szövetséget. Mint a munkás egység ellenzőjét 1948-ban kizárták a pártból, egy évvel később pedig koholt vádak alapján letartóztatták. 54-ben szabadult, 56-ban pedig részt vett a párt újjászervezésében, és november elején két napig Nagy Imre kormányának államminisztere volt. A mai napon már ragyogó napos időre lehet készülni, csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Nem sokára Budapestre látogat a Hollywood Vampires, hogy éppen hol tartanak a turnéval, és mire készületünk a koncerten, nem sokára elmondom.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Keményen elkezdték büntetni például a megállókban dohányzókat Budapesten. A fővárosi közgyűlés február végi döntése óta megsokszorozódott a tiltóhelyen történő dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is. 2026 első felében közel 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben, tudta meg a 24.hu. Augusztusban a júliusihoz hasonlóan alacsony szinten maradt a lakáspiaci kereslet, a piacon lévő potenciális vevők azonban kezdik elfogadni a magasabb árakat. Tavaly óta jelentősen csökkent az 50 millió forint alatti ingatlanokra irányuló érdeklődések keresleten belüli aránya, míg az 50 millió forint felettieké növekedett, derült ki a zenga.hu elemzéséből. Országosan és Budapesten is stagnálást mutattak a zenga.hu adatai az ingatlan érdeklődések számában augusztusban, júliushoz képest, tehát a nyár utolsó hónapja sem hozott élénkülést. Ezzel idén nyáron országosan 28, Budapesten 47%-kal volt gyengébb a kereslet a tavalyi nyárinál, miután akkor az otthon startprogram bejelentése aktivizálta főként az érdeklődőket. A piacon maradó érdeklődők viszont egyre inkább alkalmazkodnak a magasabb árszintekhez. Míg tavaly országosan a kereslet 66%-a irányult 50 millió forint alatti ingatlanokra, idén nyáron már csak 58%-a, az 50 millió forint feletti ingatlanok részesedése pedig 34-ről 42%-ra emelkedett, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Budapesten tavaly az érdeklődők 42%-a keresett 50 millió forint alatti ingatlant, idén nyáron már csak 19. Eközben a 100 millió forint feletti fővárosi ingatlanok iránti érdeklődések aránya 14-ről 24%-ra nőtt. Budapesten tehát ma már többen keresnek 100 millió forint feletti otthont, mint 50 millió alattit. A legnépszerűbb az 50-75 millió forintos ársáv, míg országosan a 25-50 milliós kategória. A főváros után Pest megyében a legmagasabb a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet aránya 18%. A változások az olcsóbb országrészekben is jól láthatóak. Tavaly 9, idén pedig még mindig 8 olyan megye van, ahol a 25 millió forint alatti ingatlanok a legkeresettebbek. Ugyanakkor ezekben a térségekben is egyre nagyobb teret nyer az egyel drágább, azaz a 25-50 millió forintos kategória. Újabb budapesti kerületben tilthatják be közben az Airbnb-t. A budaváriak döntetnek arról, hogy teljesen megszűnjön-e a rövid távú lakáskiadás, vagy szigorúbb feltételek mellett maradhasson. A budavári önkormányzat társadalmi egyeztetést indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről. A kerület lakói arról szavazhatnak, hogy teljesen betiltsák-e az Airbnb típusú szálláshelyeket, vagy szigorú szabályokhoz kössék a működésüket. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely és egyéb jellemzően üzletszerűen működő szálláshely található. A szavazáson a 18 éven felüli első kerületi állandó lakhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy egyetértenek-e a rövid távú lakáskiadás teljes tiltásával. A másik kérdés már arra az esetre vonatkozik, hogy az Airbnb-k nem szűnnek meg teljesen. Támogatják-e, hogy az önkormányzat szigorú feltételekhez kösse a működésüket? A mostani egyeztetésnek azért is van jelentősége, mert az év végén lejár a rövid távú szálláshelyek új nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi moratórium. Ezt követően az első kerületnek is meg kell határoznia, milyen helyi szabályok mellett működhetnek tovább az Airbnb-k és más hasonló szálláshelyek. A kérdés nem csak a tulajdonosokat és a turistákat érinti. A rövid távú kiadás komoly szerepet játszik a turizmusban, ugyanakkor a lakóközösségek részéről régóta felmerülnek a zajjal, a folyamatos vendégcserével és a társasházi együttéléssel kapcsolatos problémák. Budavár döntése nem előzmény nélküli a fővárosban. Terézmárosban idén január 1-től teljesen megtiltották a rövid távú lakás kiadást, a döntést pedig korábban helyi ügydöntő szavazáson előzték meg. Józsefvárosban ennél enyhébb szabályozást alkalmaznak, a jelenlegi korlát fenntartása mellett új Airbnb engedélyek kiadását sem tervezik, miközben a társasházak beleszólási lehetőségeit is bővítenék. A budai vár Budapest egyik legfontosabb turisztikai célpontja, így az első kerületben különösen érzékeny kérdés, hogy mekkora teret kapjon a rövid távú lakáskiadás. Egy teljes tiltás több száz jelenleg működő szálláshelyet érintene, míg a szigorúbb szabályozás azokra jelenthetne kompromisszumot, akik a turizmusból származó bevételeket és a helyi vállalkozások érdekeit is fontosnak tartják. Már augusztus közepe óta úton van, és szeptember 8-án végre a Budapest arénába érkezik Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen zenekara, a Hollywood Vampires. Az amerikai hard rock szupergrup előtt az Ivan and the Parazol is fellép a magyar fővárosban. Közel 3 év után indult ismét európai turnéra a Hollywood Vampires, akik egyébként is mozgalmas hónapokat tudhatnak maguk mögött 2 új megjelenéssel. Augusztusban új koncertalbum érkezett, nem sokkal utána pedig bejelentették az együttes történetét bemutató dokumentumfilm megjelenését is. A koncertalbum a zenekar 2018-as fellépését örökíti meg. Franciaországban a Montreux Jazz Fesztiválon vették fel. A 19 számos koncertanyag jól összefoglalja azt a zenei világot, amelyből a budapesti közönség is ízelítőt kaphat majd. A saját szerzemények mellett Motorhead, The Who, AC/DC, Aerosmith és Doors dalok is helyet kaptak rajta. A kiadvány egyik kiemelt felvétele a Heroes, amelyel a zenekar David Bowie előtt tisztelet. Ha a Hollywood Vampires csak egy A-listás zenészekből és előadókból összeállított örömzenekar lenne jó feldolgozásokkal, már akkor is elég nagy durranás lenne, de Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen már a kezdetektől egy kicsit többre is vágyott. Ennek köszönhető, hogy 2 főként saját szerzeményeket tartalmazó stúdióalbumot is kiadtak korábban, vagyis a koncerteken ezek a dalok is felcsendülhetnek, de azért nem maradnak el a rock történet meghatározó, már elhunyt alakjainak zenéi is. Alice Cooper az 1970-es évek azonos nevű Hollywood titkos társaság előtisztelegve alapította meg a csapatot még 2012-ben, és ennek a történetnek most a filmes feldolgozása is elkészült. Unleashed Spirits, The Rise of the Hollywood Vampires című dokumentumfilmjét Daniel E. Catullo rendezte, végigkövetve hőseink útját a legkorábbi próbáktól és stúdiófelvételektől, egészen a nagyszabású világturnékig. Szeptember 1-től visszatért a megszokott rend Budapesten, ami többek között azzal is jár, hogy a szokásos módon közlekedhetnek a villamosok, és már nem lesz szükség a takarékosabb öntözésre sem Budapest fáinál. A hőség és a szélsőséges aszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak, a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt. A főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodájának közleménye szerint augusztusban a BKK és BKV intézkedései miatt a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek, ennek meg is volt az eredménye, viszont szeptember 1-től minden visszáll a régi kerékvágásba. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: zavarba.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Késő nyári időre számíthatunk, több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak a kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balog Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
1: Időjárás.
2: Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mikrofonnál István Dániel.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat is, egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális színek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosság. 2002 óta teljes területen műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plasztidatját és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzáris értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzáris kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Vilább Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelöletik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piliszentkereszt Szentkút, a Piliszentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújárohely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piliszentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Nem csak kedvenc házaink és tereink, helyeink lehetnek a városban, de utcáink is, akár több egymásba fonódó is. A Villa Budapest összegyűjtött néhány olyat, ahol mindig jól esik sétálni, vagy csak ott lenni. Az egyik legpihentetőbb dolog egy számunkra kedves környéken tenni egy könnyed kis sétát, beszívni az illatokat, nézni a szép házakat, elmerülni az árnyas lombok alatt, amennyiben árnyas lombú fák tarkítják az adott utcát. Számos szívünknek kedves utca van város szerte, így csak az épp legvonzóbbakat kell kiválasztani, majd felkerekedni. Sétálni a kedvenc utcánkban vagy utcáinkban legalább annyira otthonos érzés, és így megnyugtató, mint amikor a legjobb barátaiddal töltöd az időt, fél szavakból is megértitek egymást. Kezdjük a sétát a belvárosban, Lipótváros egyik legszebb utcájában, amelynek bejáratánál vakarja fejét tanástalanul Kalambó hadnagy, miközben a kutyája őt fürkészi, ez a Falk Miksa utca. A Kossuth térig ívelő utca kimondottan árnyas és hűsítő a fölé magasodó fák miatt, akár ezekben is gyönyörködhetünk, de a szemet azért csábítják a gyönyörű és méltóság teljes épületek, na meg a régiségboltok és a galériák kirakatai. Elvégre mégiscsak ez a főváros első számú pezsgő műkereskedői negyede, az egész utca jófajta békebeliséget sugároz magából, ezért is szeretjük. A következő a Benczúr utca, ez a 6. kerület legszebb utcája, és ebben a kérdésben nem is nyitunk vitát. A Benczúr hosszan nyúlik el, a Kodálykörödöt köti össze a Dózsa-György úttal és a Városligettel. Mondhatnánk rá, hogy a Falk Miksa nagy tesója, mert hasonló hangulatú utca, csak a galériák meg a műkereskedők hiányoznak belőle. Ugyanakkor megvannak az árnyas fák, a hangulat is nagyon hasonlóan békebeli a szemre való házakból, pontosabban villákból pedig, amelyek előtt hosszú-hosszú percekre képes megállni az ember, egészen sok van. A következő a Szabolcska Mihály és az Eszék utca. A 11. kerületben található két párhuzamos utca a Fehérvári utat köti össze a Bartók Béla úttal. Pontosabban csak a Szabolcska Mihály, az Eszék ugyanis a Fadrusz utcába torkollik, ami azonnal odavonza az arra sétálók tekintetét, a keramit, ami a Szabolcska Mihály utcát burkolja. A keramit, ez a jellegzetes sárga színű és méztartalmú agyag, sav, fagyás és kopásálló burkolat, egy időben szinte minden utcát ezzel fettek be, ám hamar kiderült a hátránya. Csapadékos időben nagyon csúszósá és így balesetveszélyessé vált. Ettől függetlenül ajánlott tenni egy könnyű sétát az utcában, majd az Eszéken jöhetünk vissza. Szerény és csendes utca mindkettő, sűrű lombú fákkal, változatos lakóépületekkel, amelyek egyikét másikát még a Borostyán is sűrűn befutotta. Tipikusan az az utca mindkettő, amiben el lehet bújni kicsit a világ elől, diszkrét és visszafogott hangulat jellemzi őket, talán nem véletlen. véletlenül jut az eszünkbe, hogy játszódhatna itt egy hidegháborús kémtörténet is a múlt századi 60-as évekből. A Napraforgó utca egy csendes és szerény utca a második kerület kertvárosias részében, Pasaréten, távolról szemlélve olyan, mint a többi környék. Ám közel merészkedve hozzá, az itt álló épületek nyilvánvalóvá teszik, miért tartozik a kedvenceink közé. Itt találjuk a hazai Bauhaus építészet legjavát, itt volt ugyanis annak idején a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Több új utakat kereső magyar építészt ragadott magával a Bauhaus építész felfogása, és az akkori kultuszminiszter támogatásával modern villaépületeket terveztek a környékre, többek között Molnár Farkas, Breuer Marcel és Fischer József. Jó néhány felépült ezek közül, és még ma is jó állapotban áll a helyén. Ez a 22 egyemeletes épület teszi igazán vonzóvá a második kerületi utcát.

Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. A Budapest

A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomásépület, a Nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardis szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardis szállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a Nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős, kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Volkswagen.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
8: Nem látod a gördeszkámat?
9: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
10: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
9: Mégis mihez?
10: A győztes járgányhoz.
11: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
12: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
13: Minden kész.
12: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
13: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
12: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
14: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklám hangzott el.
15: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
16: 98.6 Manna FM. Hírek.
15: Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfi és fiút mészároltak le.
0: Időjárás.
15: Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
4: És indulunk is, így van, egy manna délelőtt életöröm zenékkel, zenei finomságokkal és különlegességekkel, és olyan érdekes vendégekkel, akikre mindenképpen érdemes figyelni. Indul a manna délelőtt most.
0: Élet, öröm, zene. Ez a manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha valaki helyszínt keres kisebb hétvégi kirándulásokhoz, vagy közepes hosszúságúakhoz, vagy hosszú hétvégére, vagy akár egy nyaralásra, akkor érdemes a magyar tavak közelébe menni, mert hogy van például 7 olyan bámulatos, valójában és szó szerint vadregényes tó Magyarországon, amit szerintem mindenképpen látni kell, és hogyha valaki nem tudja merre induljon, hát induljon a tavak felé. Elsőként ott van például a Kerek-tó Esztergomban, a Dunakanyar egyik rejtett kis zugában bukkanhat rá az ember a Búbánatvölgyre. Erről sokat hallani. Na de a Búbánatvölgy területén van 4 tó, amit felfedezhetünk. A mesterségesen kialakított tavaknak a legnagyobbika a Kerek-tó, aminek nem csak gyönyörű a látványa, tehát már önmagában is nagyon szép, érdemes ezekre a tavakra, meg helyekre, amiket szoktam ajánlani, rákeresni a neten, hogy könnyebb kiválasztani, hogy hova menjünk. Szóval hazánkban ez a gyönyörűsége mellett egy egyedülálló, fokozottan védett növényi és állatvilággal is büszkélkedhet a környezetében. Igazi, tipikus nyugalom szigete ez a terület, ezért a horgászok körében is igen népszerű. Vannak kis padocskák, tűzrakóhelyek, úgyhogy még sütögethet is az ember a tópartján, úgyhogy érdemes ezt is számításba venni akkor is, hogyha csak egy napra indulnánk valahol. Aztán ott van a Rudabányai tó, az Akteleki Nemzeti Parkhoz tartozik. A területe korábban vasércbányaként működött, aztán a munkálatok leállta után a csapadék feltöltötte az ott maradt üregeket, úgyhogy kialakult ez az elképesztő természeti csoda. 320 méter hosszú, néhol akár 50 méter mély, kék-zöld színekben játszó víztömeg, hatalmas kőfalak határolják, aminek a látványát a tóba benyúló félszigetekről, vagy akár a parton kialakított kilátók egyikéből is élvezheti az ember. A környéken van egy izgalmas tanösvény, amit szintén érdemes bejárni, úgyhogy így még többet megtud az ember a tó múltjáról és jelenéről. Varázslatosan szép, olyan, mint hogyha valami amerikai Niagara melletti nevadai helyen lenne egy kis oázis. Aztán ott van az erdő Bényei tó, ami szintén meseszép és nagyon szép a környezet is. Az ásvány és közvetlen szempontból is jelentős Mulatóhegy andezit bányájának a közelében van, mert hogy ott hosszú éveken át két szinten bányázták az andezitet, és aztán később 1983-ban, amikor bezárták a Hubertus kőfejtőt, különböző természeti okok miatt kellett ezt megtegyék, akkor ugyan 2000-ben és 2007-ben újra megnyitották, de ma már csak meddőt hordanak el néha innen, újra feltöltések és mederigazítások céljából. Ennek köszönhetően a hajdani kőbánya udvarának jelentős részét dimbes-dombos kis lankákkal körülölelt mély erdő Bényei tó tölti ki, a túrázóknak és a horgászoknak kedvelt helyszín, ez is csodaszép. Aztán ott van az elképesztően csinos, és ez is szinte valami ázsiai országnak egy részét idéző Kavicsos tó Sziget-Szent Miklóson. Ez egykor kavicsbányaként működött, manapság most már csak a hazánk édenkertjeként emlegetett Sziget-Szent Miklóshoz és Csepelhez tartozó 106 hektáros kavicsos tó nevet viseli. Hozzá tartozik 3 nagyobb félsziget és 5 olyan kicsi sziget, ami kizárólag vízi úton megközelíthető. Ideális terep hajókázni, csónakászni, horgászni, ha pedig szerencsénk van, akkor a környék különleges madárvilágát is megfigyelhetjük. Fontos tudnivaló viszont, hogy a fürdés nem ajánlott a területen, de lehet kibérelni házat minisztéggel, tehát hogyha valaki nyugalomra vágyik távol a várostól, akkor ez még közel is van, tehát nem kell sokat utazni, viszont valóban ott van a nyugalom. Aztán ott van még a Hegyesdi bányató, a Balaton felvidékhez nagyon közel, egy karnyújtásnyira szinte, Monostorapát és Tapolcsa között van a Hegyesd aprócska település, egy elbűvölő kicsi bányatóval, ez is nagyon-nagyon érdekes. A bányatavaknak a színe és a környezete mindig nagyon-nagyon különleges, ezért mondom mindig, hogyha az ember választani szeretne kirándulási célpontot, akkor meg kell nézni a Google-ben a hozzátartozó képeket. Salgótarjánban a Középbányató, amit még ajánlani tudok, gyönyörű, és a Lakvölgyi tó Bélapát falván például. Aztán ott vannak még a Balaton tavacskái, ott is van 7 olyan bűbályos tó, mármint a Balaton körül, amit érdemes felfedezni, hogyha valaki arra felé indulna, vagy a Balcsi környékén tölti a szabadságát, akkor érdemes megmozdulni és más felé is elindulni, mint a strand.

0: délelőtt Péter Petrával. A 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. A főszereplő ma a történeteink között a Szabad Európa Rádió. A Szabad Európa Rádiót és testvér szervezetét, a Szabadság Rádiót az Amerikai Egyesült Államok kormánya hozta létre a hidegháború kezdetén azzal a céllal, hogy híreket és információkat sugározzon Kelet-Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keletre, azokba az országokba, ahol a idézem, kormányzatok betiltották vagy akadályozzák az információk szabad áramlását. A Szabad Európa Rádiót hivatalosan az amerikai kormány által létrehozott National Committee for a Free Europe nevű szervezet alapította 1949-ben az antikommunista propaganda céljaira. A főleg a Szovjetunióba sugárzó Szabadság Rádió két évvel később jött csak létre, majd aztán a két szervezet 1976-ban egyesült. A Szabad Európa Rádió, illetve a Szabadság Rádió a kezdetektől 1972-ig költségvetési támogatást kapott az amerikai központi hírszerző ügynökségtől, vagyis a CIA-tól. Az első években a CIA és az amerikai külügyminisztérium irányelveket dolgozott ki a rádió számára, aztán a későbbiekben a rádió által képviselt politikai irányvonal a hivatalos szervek és a szerkesztőség tagjai közötti konzultáció során alakultak ki. A Szabad Európa Rádió 1993 végéig üzemelt, 27 évvel később, 2020 szeptemberében pedig újraindult a médium, de az új korszaknak megfelelően már nem rádióként, hanem online multimédiás szolgáltatásként hírekkel, cikkekkel, audiopodcastokkal és videós tartalmakkal is így üzemelt.

Budapesten a belső kerületekben számottevő hatékonyságú volt a zavarás. A Fiumei úti Oti palotában az 1931-ben átadott 18 emeletes torony legfelső szintjén felületi jellegű helyi zavaróállomás működött direkt emiatt. 1952-től a Magyar Rádió működő adói mellett Szolnokon és Székesfehérváron, aztán Pécsett, Nyíregyházán, Szombathelyen, Diósdon, Baladon, Szabadin és a Lakihegyen is üzembe helyezték ezeket a bizonyos zavaróállomásokat. 1957-ben a zavaróadók problémákat okoztak a Magyar Televízió kísérleti adásának elindításában. A műszaki jellegű rádió elhárítást 64 tavaszán leállították, aztán 68-ban a prágai tavasz leverését követően rövid ideig újraindították. A hatékonysága ekkorra már megkérdőjeleződött, és a fenntartása is költségesnek bizonyult. Ez tehát a Szabad Európa Rádió története.

Extra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális

összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hozzám.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: Van egy olyan életkor, amikor a leginkább magabiztosak vagyunk. Amikor a legmagabiztosabbak vagyunk, úgyhogy kip-kop, nem csak a 20 éveseké a világ, ahogyan szól a dal is. Örök fiatalságot hajszoló kultúrában élünk. Az ember azt feltételezni, hogy az önbecsülés a 20-as éveinkben érje el a csúcspontját. Hát pont nem így van. Svájcban a Berni Egyetem kutatói vállalkoztak arra, hogy meghatározzák, mikor a legmagasabb az ember önbecsülés, és az a jó hír a divány szerint is, hogy a csúcspont a vártnál évtizedekkel később következik be. A Psychological Bulletin című folyóiratban megjelent tanulmány 191 önértékelést kutató cikk elemzéséről szól, ami több mint 165 ezer ember adatait vizsgálta meg önértékelés szempontjából. A kutatók pedig megállapították, hogy az önbecsülés egész életünk során növekszik, és még a kínos tinédzser évek alatt is csak enyhe stagnálást mutat. 11 és 15 éves kor között ugyan nem növekszik, de az ekkor tapasztalt szint alá a későbbiekben sem ereszkedik vissza egy átlagos ember önértékelése. Önbecsülés, önértékelés és az önbizalom kapcsolata, nyilván van közöttük szoros összefüggés. Az önbecsülés, vagy másképp helyes önértékelés a biztonságérzetet megteremtés képessé tesz arra, hogy adni tudjunk, azaz felszabadít az önzetlenségre. Nem összetévesztendő azért a túlzott önbizalommal, vagy az arroganciával, a narcizmussal, ugyanakkor az önbecsülés nem szinonimája az önbizalomnak sem. Az önbizalom az a hit, hogy egy bizonyos feladatot valószínű, hogy sikeresen teljesíteni tudunk, erre képesek vagyunk, míg az önértékelés nem kötött feltételekhez. Dr. David D. Burns, amerikai pszichiáter, a Stanford Egyetem orvostudományi karának pszichiátriai és magatartás tudományi tanszékének emeritus adjunktusa, és nem utolsó sorban bestselleríró, szerint ez úgy szól, hogy az önbecsülés az emberek azon képessége, hogy szeressék és tiszteljék önmagukat, attól függetlenül, hogy mások szeretik vagy visszautasítják őket. Ez nagyon fontos. A helyes önértékelés megköveteli az önmagunkkal való őszintességet, az önmagunkkal szembeni alázatot, és feltételezi, hogy jó érzést kelt bennünk annak a személynek a látványa, aki a tükörből néz vissza ránk. Az önmagunk felé irányuló feltétel nélküli szeretet pedig meghatározza az igazi értékünket. Az önértékelésünk csúcsán vagyunk, bár azt gondoljuk, hogy kamaszkor után az önbecsülésünk szintje újra emelkedni kezd, és a jóval a középkorúság után éri el a csúcspontját. Igen, így van. Az önbecsülés szintjének legmagasabb pontja 60 éves korban következik be, gyerekek, a fent említett tanulmány szerint, és ott is marad. Egészen a 70-es, 80-as évekbeli enyhe csökkenésig. Ez a hír, miszerint az önbecsülésünk életünk nagy részében folyamatos emelkedést mutat, vagy legalábbis stabilan tartja a szintjét, eléggé ellentétes a vártal, arról is, amiatt is, mert hogy gyakran hallani azt, hogy a kamaszok nevelésével, vagy az idősödő szülők gondozásával eltöltött években a megnövekedett stressz hatással lehet az önértékelésre. Ennek az időszaknak azonban pozitív hatásai is ismertek. A középkor a sok felnőtt számára, tehát amikor elér a saját középkorába, stabilizálódó életkörülményeket ad, ez annak az időszaka, és különös tekintettel az olyan területekre, mint az emberi kapcsolatok, vagy a munka, itt nagyon különösen és kiemelten nagyon igaz ez a tény. Ráadásul a középkorúsággal a legtöbb egyén extra energiákat is fektet a társadalmi szerepvállalásba. Az emberek például ekkor válnak vezetői szerepet a munkahelyükön, kielégítő életkapcsolatot tartanak fenn házastársukkal vagy élettársukkal, és akkor segítenek gyermekeiknek, hogy felelősségteljes és független felnőtteké váljanak. Úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 80 éves korunkig tök jók vagyunk, addig emelkedik ez, sőt, onnantól kezdve már 45 plusz fölött és 80-ig a csúcsponton maradunk önértékelés szempontjából, önbecsülés szempontjából.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy a matematikával, hogy vajon miért kellett ennyit tanulni, miért kellett így tanulni, miért nem figyeltek ránk jobban oda a tanárok, és hát ilyenkor persze azonnal felvetődik a kérdés az emberben, hogy vajon miért utálja annyi gyerek a matekot. A szakértők szerint van egy bizonyos oka háttérben, amire ez visszavezethető. A megkérdezett diákok 88%-a ugyanis a matematikát jelölte meg a leggyűlöltebb tantárgyként. A legtöbb diák nagyon nehéz tantárgynak tartja, nagyon sokan küzdenek az egyenlet megoldásokkal, a szöveges feladatokkal, a halmazokkal, a függvényekkel, vagy éppen a geometriával, úgyhogy nem kevés diák életét árnyékolja be a matek felső tagozattól kezdve egészen az érettségig. Legtöbbször a matematika tanárok maguk sem érték, hogy mi okozza a tantárgyukkal szemben kialakult tömeges ellenszenvet. Egy indiai kutatás szerint az általuk megkérdezett középiskolás diákok 88%-a, ahogy én azt már említettem az imént, a matekot választotta a leggyűlöltebb tantárgynak, és mindössze 6% nyilatkozott úgy, hogy szereti a matekot. A diákok 20%-a gondolta azt róla, vagy ítélte rendkívül nehéz tárgynak, az 54%-a közepesen nehéznek, és csak 10%-a érezte úgy, hogy ez egy könnyű tantárgy. Az ellenszem fő okai a tantárgy megértésének nehézségeiben és a tanári tevékenységekkel kapcsolatos tényezőkben keresendők, de ezért van itt még más is, ahogy ezt mutatja a felmérés. Unalmasnak tartják és száraznak a gyerekek a tantárgyat, sokan ezért nem szeretik a matekot, a számok és képletek világát kevésbé érzik izgalmasnak, ha csak valaki nem egy teljesen reál beállítottságú gyerek. A történelem, az irodalom ehhez képest egy sokkal inkább, hogy mondjam, csak lelkileg könnyebben kapcsolható magunk kapcsolható tantárgy, amihez könnyebb érzelmileg kötődni. Lehet nyilván változtatni ezen a hozzáálláson, ha megmutatjuk a gyereknek, vagy megmutatja a pedagógus, a matek tanár a gyereknek, hogy hogyan kapcsolható össze a matematika a hétköznapokkal, és felkeltjük a gyerek érdeklődését a téma, illetve a tantárgy iránt. Ha van olyan rokon, ismerős, aki számokkal dolgozik, például mérnök, programozó, matek tanár, akkor kérjük meg, hogy beszéljen a gyerekről, a munkáról. Mutassa meg neki, hogy mi mindent jelent a számokkal dolgozni. Próbáljuk meg megmutatni a matek hasznát, akár mondjuk a konyhában is, amikor mértékegységeket kell átváltani. Mérlegen kiszámolni a megfelelő mennyiségű hozzávalót a süteménysütéshez, a kisebb vagy nagyobb adagokhoz, vagy a fürdőszoba felújítás, vagy akár csak egy tisztasági festés alkalmával ugyancsak könnyebb megérteni, hogy milyen gyakorlati haszna van az alapmatek tudásnak, például a területszámításnak, mint ha csak szöveges feladatot oldana meg az ember. Míg a magyarban lehet érdemi jegyet szerezni helyesírásból, fogalmazásból, versmondásból, addig a mateknál ennél jóval korlátozottabbak a lehetőségek. Ugye a matekban általában a kreativitásnak sokkal kevesebb szerep jut, hiszen jellemzően csak egy lehetséges megoldása van a feladatoknak, és sokak számára ez ijesztő lehet, ám ugyanakkor abba is érdemes belegondolni, hogy valahol megnyugtató, hogy a mai világunkat jellemző káoszban a matek az életnek egy olyan területe, ahol a feltételek és az elvárások kristálytiszták, nincsenek felesleges sallagok, nincs mellébeszélés, nem is lehet mellébeszélni. Megesik az is persze, hogy a matek gyakorlása közben hibákat vétenek a diákok, újra és újra meg kell ismételni ugyanazokat a kérdéseket egészen addig, amíg meg nem kapja valaki a helyes és számára befogadható és érthető választ, az ismétlődő rossz válaszok pedig ronthatják a gyerekek önbizalmát, és elveszik a kedvüket a tantártól, úgyhogy ezért van nagyon nagy hangsúly szerintem a matematika megszerettetéséről beszélünk a tanárokon. Éppen ezért fontos nagyon, visszatérve még egy kicsit, hogy a tanuló megértse, a hibázás is benne van a pakliban, tehát az is a tanulási folyamat része, és hogy egyáltalán nem szabad elkerülni azokat a bizonyos kihívást jelentő kemény munkát igénylő feladatokat. Minden jelentősebb eredmény mögött komoly munka van, ezt elmondhatja a számokkal dolgozó barátunk is. Csak ha túl sokat nézzük a közösségi oldalakat, akkor erről még a felnőttek is hajlamosak elfeledkezni, úgyhogy segítsünk a gyerekeknek megérteni, ráérezni, hogy minél nehezebb egy kérdésre helyes választ találni, annál elégedettebbek leszünk, amikor ez végre sikerül.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfi és fiút mészároltak le.
0: Időjárás.
2: Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával
3: 98.6 Manna FM
0: minden hétköznap reggel 8-tól. Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Természetesen, hogyha hétfő, akkor pénzügyi hétfő. Ez ma is így van. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ma arról beszélgetünk, hogy hogyan is zajlik pénzügyi szempontból, amikor elköltözünk otthonról. Ugye az önállóság ott kezdődik, hogy elköltözünk, kilépünk a nagybetűs életbe, vagy ott, hogy képesek vagyunk eltartani magunkat. Hát tulajdonképpen akkor tyúk vagy a tojás, Ildikó. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az elköltözés az egy nagyon fontos mérföldkő, de nem kell versenyként tekinteni rá. Nem az költözik el jókor, aki a lehető leghamarabb teszi ezt meg, hanem az, aki képes hosszabb távon fenntartani a saját önálló életét. Uh-huh. A saját otthon az ugye szabadságot ad, de ez a szabadság csak akkor valódi, ha nem jár állandó pénzügyi szorongással. Uh-huh. És ez a pénzügyi szorongás, ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert arra alapozni, hogy hát majd valahogy lesz, meg majd kijövök, az nem egy jó opció egy ilyen helyzetben.
1: Tulajdonképpen a pénzügyi szorongás is egy tanult viselkedés, hogy ugye ennek a pszichés vagy a mentális mintázatbeli eredőjét nézzük. Tehát, hogyha valaki olyan környezetben nő föl, ahol nem kellett reszketni a pénz miatt, vagy ügyesebben osztották be a szülők, vagy másfajta pénzügyi helyzetben volt, akkor nyilván ennek a pénzügyi szorongásnak, amit említettél, a módja vagy a mértéke is más, és így aztán másképp indul az illető fiatal az életbe is, vagy az önállóság felé.
2: Hát igen, a minta az nagyon fontos, de nem biztos, hogy a mintát mindig tudjuk alkalmazni. Az, hogy elköltözünk otthonról, az egy komoly pénzügyi döntés, és az már ugye egy felnőtt embernek a döntése. Tehát ez feltételezi, hogy ő tisztában van azzal, hogy ott rendszeresen kell valamit fizetni, és nem csak mondjuk a bérleti díjról beszélünk, hanem a teljes megélhetésről beszélünk, hogyha elköltözünk otthonról. Tehát itt annak a megtervezése és annak a végig gondolása, hogy az mibe fog nekünk kerülni, az egy kicsit egy komolyabb döntést kell, hogy eredményezzen, és tényleg le kell ülni, és akkor saját magunkkal el kell tudni beszélgetni, hogy ezt most mi tudjuk-e vállalni, vagy csak úgy fogjuk tudni vállalni, hogy ugyanúgy a család be fog segíteni, de akkor sem fogok én a szülőkkel együtt élni.
1: Mit jelent az, hogy valaki képes eltartani önmagát? Mert ugye az, amikor elköltözik az ember, akkor rájön, hogy hát sem a fogkrém, sem a WC-papír nem nő ki a falból, és nem jelenik meg a kávé a tartóban, és nincsen étel, hogyha én nem megyek el vásárolni. Nyilván hazajár az ember még az elején, és ennek az anyuka is örül, vagy a nagyszülők is örülnek, szóval hogy ez normális így, de hogy valahogyan meg kell tudni, vagy el kell kezdeni felépíteni a saját rendszert.
2: Igen, gyakorlatilag az, hogy elköltözünk otthonról, az kívülről egy nagyon egyszerű döntésnek tűnhet, de ugye meg kell találni először is a megfelelő albérletet, aztán ugye ki kell fizetni ott a lakbért, aztán költözni kell, és amit te is mondtál, hogy se a porszívó, se az edények, se a kávéfőző, se az élelmiszer, se a WC-papír, a szappan és egyebek, azok ugye nem nőnek ki a fűből, és azt is nekem kell előteremtenem. Tehát a legfontosabb az, hogy rendszeres, megfelelő és tervezhető jövedelemmel rendelkezzek. Ez az első feltétel, és kiszámítható legyen ez a jövedelem. Itt nem azt jelenti, hogy nem lehetek vállalkozó, vagy nem lehet mondjuk olyan élethelyzetem, hogy változó a havi bevételem, de akkor is kell, hogy legyen egy standard alap, amiből én látom, hogy én ki fogom tudni fizetni azokat a kiadásokat, költségeket, amelyek standard minden hónapban jelentkezni fognak. És amikor elköltözöm, akkor még ugye egy plusz költséggel számolnom kell, és ez maga a kaució. Tehát az első hónapban nem az első havi bérleti díjat kell, hogy kifizessem, hanem még plusz kettőt vagy hármat, attól függ, hogy mi van a hirdetésben, vagy hogyan tudok megállapodni a főbérlővel, de minimum két hónapi kaució ki kell, hogy fizessek, tehát három havi bérleti díj az ott kell, hogy legyen a számlámon, azon felül, hogy még meg is kell, hogy éljek.
1: Elköltözés otthonról, vagyis az önállóság kezdete, vajon hol kezdődik az önállóság? Attól leszünk önállóak azonnal, hogy elköltözünk, vagy ott kezdődik az önállóság, hogy már akár az otthon lét, vagy a családi élet közben is képesek vagyunk eltartani magunkat. Erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iván Nyíldikó pénzügyi elemzővel. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Önállóság. Mikor is kezdődik ez? Vajon akkor kezdődik az önállóság, amikor elköltözünk otthonról, vagy akkor már elkezdődik a pénzügyi önállóság, és akkor ezt a fogalmat még külön megbeszéljük Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnkkel. Szóval, hogy onnan kezdődik, amikor már a családban is van saját kis kasszánk, és van saját költségvetésünk, és már akkor képesek lennénk, vagy vagyunk eltartani magunkat?
3: Hát akkor kezdődik a pénzügyi önállóság, amiről ugye beszéltünk a korábbi alkalmak egyikén, hogy amikor megkapjuk az első önálló jövedelmünket, és abból esetleg, ha otthon vagyunk és otthon lakunk, akkor hozzájárulunk az otthoni költségekhez, és még ezen felül marad is pénzünk arra, hogy bizonyos vágyainkat, szükségleteinket vagy kötelezettségeinket azt mi magunk tudjuk fizetni. Ez a legfontosabb, hogy kezdjünk hozzászokni ahhoz, hogy egy idő után nem fogunk a szüleinkre támaszkodni, és az életünket pénzügyileg saját magunknak kell finanszíroznunk, és meg kell tudnunk állni így is az életben.
2: Az önállóság, a saját lábon állás is tanulható, és ez nyilván érdemes egy jó pénzügyi neveléssel, vagy iránymutatással, vagy irányadással már gyerekkorban elkezdeni. Számít-e ez az önállóság, vagy a saját élet, vagy a különköltözés megkezdésekor azt, hogy milyen volt a pénzhez való viszony pici korban?
3: Abszolút meghatározó a későbbiekre nézve is, tehát a minta az itt is nagyon-nagyon fontos, illetve az, hogy már egészen kis gyermekkortól kezdjünk el beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy a pénz az nem a fánterem, hogy a fát locsoljuk, és akkor ott terem a pénz, hanem az ugye egy elvégzett munkának az ellenértéke, és az lehet rendszeres, lehet változó, és vannak bevételeink, és vannak kiadásaink, és meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy minden kívánság, minden vágy, amikor ők azt mondják, hogy akkor ezt szeretnék, meg azt szeretnék, hogy az nem fog teljesülni, vagy azt mondani nekik, hogy oké, rendben van, akkor elkezdünk azon dolgozni, hogy egy bizonyos idő múlva ezt mégiscsak meg tudjuk neked venni. Tehát ezek a lépések gyermekkorban, fiatal kamaszként, kamaszkorban nagyon-nagyon lényegesek, mert megkönnyítik majd azt, hogy én önállóan, hogy és milyen módon fogom kezelni a pénzemet, mert lesznek minták előttem. Lehet, hogy lesz rossz minta, és abból én tanulok, de az is minta.
2: Manapság nehezebb rászokni az okosan gazdálkodásra egy gyereknek vagy egy fiatalnak, amikor ennyire könnyedén lehet az internetről rendelni, és nem látják a pénzt. Tehát, hogy a kártyáról jó apukám, anyukám, vagy a nagyszülők, vagy valami ajándékba kaptam a kis akármilyen Revolut, vagy ilyen-olyan, vagy a sima bankkártyámra egy kis pénzt, és akkor rendelgetek, de hogy ott nem látják effektíve a pénzt, a fémpénzt, a papírpénzt, tehát az olyan, mintha nem is lenne, és mint a végtelen volna az egész. Nehezebb így nekik hozzászokni a jó gazdálkodáshoz, az okosan gazdálkodáshoz?
3: Is, azt kell, hogy mondjam neked, mert ugye vannak ma már olyan applikációk, amikben abszolút lehet követni, hogy mit mire költöttem. És hogyha hozzá szoktatom azt a gyermeket, hogy én leülök vele, és azt mondom, hogy oké, akkor most nézzük meg, hogy az a pénz, amit mondjuk a nagypapától, nagymamától, keresztmamától, tőlünk, ilyen-olyan alkalmakra kaptál, hogy az mire ment el, és erről beszélgetünk vele, akkor tulajdonképpen nem lesz olyan nehéz neki a későbbiekben a bankkártyáról kezelni a pénzt. De ha hagyjuk, és azt mondjuk, hogy ja, elfogyott a pénzed, jó, hát akkor utalok a kártyádra megint pénzt, akkor ő ezt nem fogja érzékelni, hogy tulajdonképpen a bankkártyáról való költés az egy láthatatlan dolog, és nem lesz követhető a számára, és akkor egy olyan pénzügyi idézőjelbe vett szabadsághoz szoktatjuk hozzá, amiből felnőtt korában nagyon-nagyon komoly falakba ütközhet, és komoly problémái lehetnek belőle.
2: Elköltözés otthonról hol kezdődik a pénzügyi önállóság? Erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Azzal, hogy mik a legjobb és legfontosabb lépések, hogy még ha valaki egy jó pénzügyi, okosan gazdálkodó közegben nőtt fel, és onnan indul el a saját élete felé, akkor is vannak szabályok, amiket érdemes megtartani, és vagy hozzászoktatni az illető éppen önállósodó fiatalnak magát. Hamarosan jövünk vissza.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma az önállósodásról, a pénzügyi önállóságról beszél nekünk, az elköltözés otthonról egy olyan momentum, amikor az ember nagyon sok minden más mellett a pénzügyi önállóságot is tanulja. Mik a legfontosabb olyan működési mechanizmusok, a pénzügyeket, az okos gazdálkodást, a pénzügyi önállóságot illetően, amihez érdemes hozzászoktatnia magát annak az illetőnek, aki éppen a pénzügyi önállósodás felé tart?
2: Hát az első feltétel, ugye, amiről beszéltünk, az az, hogy rendszeres és lehetőleg kiszámítható jövedelemmel rendelkezzen. Nem elég, ha valaki egyetlen egy hónapba ki tudja fizetni a lakbért, azt kell megvizsgálni, hogy ezt hosszabb távon és több kiadás mellett, tehát a többi kiadása mellett képes-e vállalni, ez az első és legfontosabb. A második, hogy az induláshoz szükséges pénze az megvan-e, és emellett még a költözés költségei, illetve attól függ, hogy mivel kell azt a bérletet felszerelni, hogy annak a bekerülési költségével is rendelkezik el. Itt azért megjegyzem, hogy nem egyszerre kell mindent megvenni, vagy nem újonnan kell megvenni, mert használtan is nagyon-nagyon sok mindenhez hozzá lehet jutni, és itt is lehet egy folyamatosságot, egy következetességet alkalmazni. Nyilván a legfontosabbak azok, amiknek ott kell lenniük, de aztán majd idővel ráérek komfortosítani azt a bérleményt. A harmadik az, hogy tartalékom legyen, és ez a legnehezebb. Tehát én tudom, hogy ezzel küzd a legtöbb ember, hogy tartalékot képezzen magának, hogy miből képezze ezt a tartalékot, márpedig szükség van rá, mert hogyha véletlenül megbetegszünk, vagy pedig történik valami olyan esemény, amivel nem számoltunk, vagy valami nagyobb kiadás van, és azt nem a főbérlőnek kell kifizetnie, mert nincsen benne a bérleti szerződésemben, hogy azt ő fogja pótolni, hanem nekem kell, akkor is ezt meg tudjam vásárolni, és ez ne akadályozza az én mindennapi életemet, és ne ott kezdjem, hogyha kell egy mosógépet venni, akkor áruvásárlási hitelre veszem.
1: Mi az, amit másképp kell tenni akkor, hogyha A. saját lakásba költözik az illető önállósodó fiatal, mert olyan a helyzet, és B. azért jócskán besegítenek a szülők, mert hogy azért az sem ördögtől való, hogyha ebben az anyagi környezetben, ebben a pénzügyi környezetben, amiben ma el kell kezdeni az életét egy fiatalnak, segítenek a szülők vagy a családtagok?
2: Hát a saját lakás az megint egy külön téma, de nyilván, hogyha olyan a viszony a szülő és gyermek között, és a gyermek oda megy, hogy ő most megszorult, akkor általában ugye 99,9%-ban a szülők azok segíteni szoktak, de ahhoz olyan szülő-gyerek viszonyra van szükség. Illetve arra is szükség van, hogy a szülőnek is olyan legyen az anyagi helyzete, hogy ő ezt meg tudja tenni, mert ha ő is csak egyik hónapról a másikra él, akkor biztos, hogy nem fog tudni segíteni. De ezt szerintem egy gyermek tudja, mert ott élt a szüleivel, és látta, és hallotta, hogy nap mint nap ott miről folyik a beszélgetés, és hogyha pénzügyekről van szó, akkor hó vége fele már igencsak megnézik, hogy mi van még a pénztárcában, és mit lehet előhúzni a tartalékokból, a spájzból, akkor ő nem fog odafordulni a szülőkhöz segítségért. Akkor majd ő meg fogja oldani másképpen.
1: Vannak olyan időtlen, nem is trükköknek mondanám, talán a jó szó inkább az, hogy olyan időtlen szabályok akár, vagy működési mechanizmusok a pénzügyi önállósodást illetően, amik odaadhatók most a fiatal hallgatóknak, vagy a fiatalokat éppen a pénzügyi önállósodás felé elengedő szülőknek?
2: Én azt mondom, hogy ez most nagyon bután fog hangzani, amit mondok, de érdemes egy olyat csinálni, hogy egy ilyen próba elköltözés. Tehát 2-3 hónapig még otthon lakik a gyermek, de úgy viselkedni, mintha elköltözött volna már. Mert akkor van egy minta, hogy hol vannak azok a lukak, amelyeken ki fog folyni a pénz, mire kell odafigyelni, és hol lesznek azok az akadályok, amelyek elő vagy utóbb, de szembe fognak jönni. És akkor még otthon van, tehát a biztonság megvan, nem kell neki saját magának fizetnie, csak úgy kellene viselkedni, mint hogyha ő fizetne egy albérletet. Tehát félretenni azt a pénzt, félretenni azt, amiből majd ő meg fog élni, és akkor látja, hogy miből gazdálkodhat, mennyi marad, hogy marad-e egyáltalán, vagy még nem érett meg arra, hogy ő elköltözzön, hanem ezt még ő neki egy kicsit tanulnia is kell.
1: Ildikó, köszönjük szépen a mai idődet is. Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel a mai pénzügyi hétfőben arról beszélgettünk, hogy hol kezdődik vajon a pénzügyi önállóság, vagy a pénzügyi önállósodás, elköltözés otthonról, vagy éppen már a családban is képes az illető eltartani magát. Remélem, hogy ma is sok mindenkinek tudtunk segíteni. Köszönjük még egyszer az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Anna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál már.

0: Spend Daniel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Késő nyári időre számíthatunk. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Vulkán kitörés miatt megbénult a légi közlekedés Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A most kezdődő és december 15-ig tart az őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben arról beszélt. Jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárca vezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Egy haditechnikával megrakott hajóra, egy járőrhajóra és egy rakodó komplexumra is csapást mértek. 8 indonéziai repülőtér köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. Csak nem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át.
1: Időjárás.
3: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Mi okozhat fokozott hajhullást a nőknél? Itt van 5 olyan probléma, ami a haj ritkulásával jár. Ugye nyilván a fokozott hajhullás betegségekre is képes felhívni a figyelmet, és nem szabad emiatt félváról venni, úgyhogy ezért tulajdonképpen mondhatjuk, tudom, hogy furcsán hangzik, de ebben az esetben tényleg mondhatjuk azt, hogy ez egy jó tünet, mert nagyon élesen tud rámutatni arra, hogy valami nem stimmel a szervezetünkön belül, hogy mi minden lehet ennek a hátterében. Hát ugye, hogyha az ember nőként gondol erre, akkor pontosan jól tudja, hogy az élete során a legtöbb nő átél olyan időszakokat, amikor fokozott hajhullással kell szembenéznie. Az ijesztőnek tűnő vagy tűnhető jelenség hátterében a természetes hormonális változásokon, így a várandóságon vagy a menopauzán túl a stressz, illetve egyes betegségek is szerepet játszhatnak. A női hajhullásnak a gyakori okai például, ugye ezt alopéciának is nevezik, több fajtáját is megkülönböztetik, attól függően, hogy átmeneti vagy végleges hajvesztésről van szó, illetve hogy hol és milyen mintázatban jelentkezik a hajhullás. A leggyakoribb a fokozatos ritkulás a fejtetőn, az érintettek arra lesznek figyelmesek, hogy egy-egy mosás után látványosan sok haj van a lefolyóban, és a fésülködések során pedig a fésűben. A férfiaknál általában a hajhóvonal visszahúzódását jelöli ez, a nőknél a választék szélesedik, esetleg oldalt a hajszálak ritkulása jelenik meg. És bár a hajhullás a férfiak esetében gyakoribb, örökletes okokból kifolyólag betegségek, hormonális változások következtében a nők körében is előfordulhat mindez. Napi körből 100 hajszál elvesztése az, ami normálisnak mondható, ám hogyha ezeknek a helyére nem nő újabb és ritkulni kezd a hajkorona, akkor az már felderítésre váró betegséget is jelezhet. Az alopéciának számos oka lehet, többek között például a következőkre érdemes gyanakodni. Ugye egy rejtett gyulladás a szervezetben, azaz a gócbetegség, az mindenképpen nagyon rosszat tud tenni nekünk, érdemes tehát odafigyelni arra, hogy mi történik akkor, hogyha ez krónikussá válik. A gyulladásos gócok gyakran a fogak és a mandulák, illetve a belső nemi szervek környékén jelentkező gyulladások azok, amik nagyon sokáig rejtve tudnak maradni. Potenciális veszélyforrásnak tekinthető például a már régen gyökérkezelt fogak, mert hogy annak a gyökér testében maradhatnak baktériumok, amik elkezdhetnek szaporodni és óriási gyulladást tudnak okozni. Rendkívül változatos tüneteket tudnak adni ezek a gyulladásos gócok. Például lehet ez a fáradtság, az alvászavar, az ízületi fájdalmak és a hajhullás, ami többnyire kísérés párbajával valamelyik másik tünettel. A felderítés nyilván nem mindig könnyű, a sikeres kezelés után viszont a szünetek szinte azonnal megszűnnek. Ott van még a hajhullás hátterében a tápanyag hiánya, vitaminok, az ásványanyagok hiánya. Vezethet például még a hajszálak elvékonyodásához, vagy a fokozottabb hajhulláshoz. Gyakori hiánybetegség a vashiány, ami a vashiányos vérszegénységben csúcsosodhat ki. Fáradtság, légszomj, sápat, arcbőr, karikás szemek és a fejfájás az, ami mellett jellegzetes tünetként jelentkezik a hajhullás is. A B-vitamin és a cink hiány szintén előidézhet hajhullást. Aztán ott vannak a pajzsmirigy problémák, ugye a túl vagy az alul működése okoz például, vagy okozhat hajhullást. Előbbi esetben a szerv túl kevés, az utóbbiakban pedig túl sok hormont termel, ugye ezek a belső elválasztású mirigyek. Az alulműködés jellemzően súlygyarapodással, fáradtsággal, alacsony pulzussal, hideg végtagokkal jár, és a túlműködés pedig súlyvesztéssel, szapora szívveléssel, megemelkedett vérnyomással, meleg nedves bőrrel. Mindkettőnél előfordulhat viszont az alvászavar, a koncentrációzavar, az ingerlékenység és a hajhullás. Aztán ott van még a policisztás ovárium szindróma, ami tulajdonképpen világszerte most már egyre több és több nőt érint, és a meddőség vezető okai között szerepel. A nevével ellentétben korán sem csak a petefészkekben lévő cisztákra van szó, sőt nem is feltétlenül szükséges, hogy ez a tünet meglegyen. A rendszertelen menstruáció, a fokozott szőrnövekedés, a bőr problémák, a súlygyarapodás, a fáradékonyság, az alvászavarok mind jellemzőek erre. A PCOS általában a férfi nemi hormonok dominanciájával jár, ez is okozhatja például a hajhullást és a férfias szőrnövekedést, azaz a hirtuzitizmust. Nagyon érdekes még a hajhullással kapcsolatban egy szintén nagyon gyakori is, sőt egyre gyakoribb női betegség, főként a nők körében előforduló, de férfiaknál is fellelhető jelenség, az inzulin rezisztencia, ami tulajdonképpen a cukorbetegség előszobájának tartott gyakori betegség, ráadásul sokszor kéz a kézben jár a policisztás ovárium szindrómával. Az inzulin rezisztenciások, vagyis IR-osok éhholmi vércukor szintje általában normális, nők esetében egyéb mellett a fogantatás nehézsége, a fokozott szőrösödés, alvászavarok, hangulatingadozások, a rendszertelen ciklus, az aknésbőr, valamint a látszólag indokolatlan súlygyarapodás, illetve a fogyás nehezítettsége az, ami felhívja a figyelmet erre a problémára, ami nélkül idővel kettes típusú diabéteszé alakulhat. Mi a teendő ilyenkor? A teendő ilyenkor tulajdonképpen csak annyi, hogy csináltassunk egy teljes vérképet, egy nagy laborvizsgálatot, derítsük ki, hogy mi ez lehet, ugye ebből kiderül a vashiány, a süllyedésből kiderül természetesen a gyulladás a szervezetünkben, és akkor, hogyha erre gyanakszik az orvosunk, akkor egy inzulin rezisztencia, azaz egy terheléses cukorvizsgálatra is el tudunk menni. Nagyon-nagyon fontos ez több szempontból is, amit felsoroltam, ugye azok miatt, illetve hát természetesen ugye ennek pozitív velejárója az, hogyha megtaláljuk a gótpontot, ha megvan az ok, akkor megszűnik az okozat is. Tehát abban a pillanatban, ahogy megvan a gyulladásos gócpont, abban a pillanatban a hajhullás is megáll, és visszaáll a normális hormonszint az ember szervezetében. Nyilván ezért meg kell dolgozni, de a hajhullás az mindig egy nagyon erős tünet tud lenni, és egy egészen egyszerű állapottól egy egészen súlyos állapotig tud tünetet adni erre, úgyhogy tessék lányok figyelni erre nagyon.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Bégelt fogunk megtanulni elkészíteni ma. Több variánsa is van, hogyha az alapreceptet tudjuk, akkor már nyert ügyünk van. Ez is egy házilag elkészíthető, nem is amerikai egyébként feltétlenül az eredetét tekintve, de mégis onnan ismerhető kedvenc lyukas péksüteményünk. Nagyon sokféle szórással és ízesítéssel készül, és Amerikában nagyon-nagyon finom krémsajtokkal kenik meg. Tehát képzeljétek el, hogy például készítenek olyan krémsajtot hozzá, ami majdhogy nem egy lazac tatár. Krémsajt, lazac, kapor, kicsi citrom és citromhéj belereszelve, és van, hogy bele van reszelve még füstölt sajt is, és ezzel kenik meg nagyon vastagon. Tehát az amerikai bégel készítésben ez a trükk, már amikor már szendvics csinálnak a készbégelből, hogy nagyon vastagon kenik meg, ők nem sajnálják a tölteléket belőle. Na de, bármit is kenünk bele, kell hozzá a bégel, úgyhogy most ezt fogjuk elkészíteni. Szóval, nagyon sokan mondják ezt például Szász Eszter a Sóborstól is, hogy számára a péksüteménye királya a bégel, de hogy a bégel eredetét tekintsük, ugye bár Amerikát kötjük hozzá, egészen pontosan New Yorkot, mert hogy New York tette ismert, és onnan terjedt el aztán a bagel, kapaszkodj, mert nem onnan származik. Tudod, hol sütöttek először bagelt? Európában, és Európán belül hol? Bécsben, úgy bizony, itt a közelünkben. Ezt a lyukas közepű péksütit, ami tulajdonképpen olyasmi, mint a mi zsömlénk, csak ízesebb, mert hogy többféleképpen szórták. A 17. században sütötték először, a lengyel királynak ajánlotta egy pék Bécsben, mert megvédte a török támadásoktól a családját és a hazáját, és ezután a bégel elterjedt Lengyelországban, majd a vándorló zsidó közösségek vitték el magukkal Amerikába, és tették népszerűvé az ottani pékségekben. Édes a tészta, de sós a töltelék, ez a jelszó. A bégelnél bár omlós és kicsit édeskés a tészta, mint egy kalácsnál, vagy mint a régi hamburger bucinál, emlékeztek rá, az amelyiknek a nagyon dundi volt, szinte kalács tésztája volt, és fölragadt a szájpadlásodra, amikor beleharaptál az a barna részt meg a fogadra, amikor még csalamád és hamburger tettünk 16 forintért Újpesten a 84-es busz megállójába. Jaj, te jó Isten, szinte igaz se volt. Szóval vissza a bégelhez. A bégelt megszórják lemmaga, szezámmaga, mákkal, zappehelyjel, pirított hagymával, és aztán szépen krémsajtot, lazacot, rántottát, békönt, azt a pirítós, roppanósra sült békönt, vagy simán csak sonkát tesznek bele, de mondom még egyszer, nem keveset. Tehát nem úgy van ám, mint nálunk az utasellátóban, hogy egy szomorú fél saláta levél a félig bevágott zsömlébe, és egy szelet kívülről, ahogy kilóg a zsömléből, már megszáradt szélű téli szalámi. Nem. Vagy sonka, vagy párizsi szelet. Nem, ez megvan tömve. Tehát egy bagel odakint New Yorkban mondjuk konkrétan megfelel egy könnyű ebédnek. Tehát az irodaházból például leszaladnak és esznek. Nem csak hot dogot szoktak enni, hanem például ilyen bagelt is. Mondjuk, hogyha nézzétek a Brilliáns elmék című sorozatot, ott is látni, hogy ilyen kis mozgó bódékból, mint a büfékocsinak az egyharmad, olyan kis mozgó kocsikból árulják ezeket is. Na, érdekes egyébként, hogy a kicsit édes tésztájú péksütit sokkal ritkábban eszik lekvárral és egyéb édes töltelékkel, sokkal inkább a sóssal. No, és akkor nézzük a tésztát. Nagyon finomkodni, 6 darabhoz szóló mennyiségeket fogok most mondani, kell hozzá 60 deka liszt, egy evőkanál cukor, egy evőkanál olaj, ízlés szerint a szóráshoz, amit akarsz, szezámmag, egész mák, tehát nem darált mák, hanem egész mák, zappehely, pirított hagyma, azt is tudod, amit dobozba lehet kapni, kell hozzá 3 deci víz, egy teáskanál só, és 20 g friss élesztő. Hát az előkészítési idő az 2 óra, de nem kell ettől visszariadni, mert nem kell 2 órán keresztül simogatni, becézgetni, hanem azért 2 óra az előkészítési idő, mert kell a tészta. Az elkészítési idő viszont csak 20 perc. Szóval a langyos vízbe beletesszük a cukrot, vízbe nem tejbe, figyeled, morzsoljuk bele a friss élesztőt, felfuttatjuk, eközben a lisztet és a sót, klasszikus tésztakészítés. Összekeverjük egy tálban, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, az olajat összedolgozzuk, mutatom megint, mert kezemmel ahogy szoktam, hogy az edény szélétől befelé menő ilyen nagy karikás mozdulatokkal simítjuk, szeretjük, dagasztjuk a kézát, tésztát kézzel, ugye, úgy ez igazi. Nagyjából, amikor már összedolgoztuk, és egy rugalmas tésztát kaptunk, akkor letakarjuk egy konyharuhával, meleg helyen pihentetjük, míg a duplájára kell, ez nagyjából egy óra. Eközben előmelegítjük a sütőt 220 fokra, és amikor megkelt a tészta, kirakjuk egy lisztezett deszkára, 8 darabra vágjuk, formálunk belőlük gombócokat, fúrunk a közepébe lyukat, de csinálhatjuk úgy is, hogy hurkát sodrunk, és a végiket összenyomkodjuk, hogy karikát kapjunk, letakarjuk, még fél órát pihen, és egy fazékban vizet forral hozzáadunk egy teáskanál sót és egy evőkanál mézet. Itt jön a trükk. Beletesszük a tésztákat, fél percig főzzük. Ettől különleges a bagel. Fél percig főzzük, forgatunk rajta egyet, kivesszük, és a sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Megszórjuk szezámmal, egész meg a zappe helye, pirított hagymával, blabla, amit mondtam bármivel, és a sütőben 10 percig sütjük, majd megfordítjuk a tepsit, és további 5 percet sütjük. Most eszembe jutott, hogy nem úgy fordítjuk meg a tepsit a fején lefelé, hogy kipogyogjanak belőle, hanem ami hátul volt, az előre kerüljön, érted? Szóval ez benne a trükk, hát megfőzik. Megfőzik. Na így készül a bagel, nagyon szeretjük, és nagyon fogjátok szeretni, de érdemes hozzá mindenképpen elkészíteni ezt a füstölt sajtos, lazacos, krémsajtos dolgot. Most szívem szerint elindulok és megsütöm.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Gyerekekkel, Péter Petrával. A 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Ha te is imádod a kefírt, akkor érdemes figyelni, mert itt van néhány jó hír a kefírrel kapcsolatban, ami miatt érdemes megfogadni ezt a nyáron, különösen a melegben, a hőségben kifejezetten jól esik, és akkor még inkább érdemes fogyasztani. Itt van 8 remek hír ezzel kapcsolatban. A kefír, a joghurt és az alud tej, bár nagyon hasonlítanak egymásra, de nem szabad őket összekeverni, mind a három tejből készül, ez igaz, de a létrehozásukban szerepet játszó mikroorganizmusok nem ugyanazok, különbözőek. A kefír jellemzően tehén tejből erjesztéssel készült, tejsav baktériumok és élesztőgombák áldásos tevékenysége nyomán sok száz éve készítik, hasonló receptúrával, mi pedig több évtizede isszuk vagy kanalazzuk reggel vagy délután. Napjainkban kifejezetten hűsítő savanykás tejtermék elképesztő jól tud esni a hőségben, de lássuk, hogy miért éri meg ezzel indítani a reggelt. A kefír, ami a világ számos kultúrájában alapvető élelmiszer, nagyon magas tápanyag és probiotikum tartalommal rendelkezik, és nagyon jótékony hatása van pontosan emiatt az emésztésre és a bélrendszer egészségére. Sokan táplálóbbnak tartják, mint a joghurtot. A kefír Kelet-Európa és Délnyugat-Ázsia egyes részeiből származik, a neve a török keif szóból ered, ami az étkezés utáni jó közérzetre utal. Ez a szülőhazájában szintén egy fermentált ital, azaz erjesztett, hagyományos normál erjedéssel készül, tehéntejből vagy kecsketejből készítik. Egy csésze alacsony zsírtartalmú kefírben van 9 g fehérje, a napi kálcium szükséglet 24%-a, a foszfor 20%-a, a B12 29%-a, a napi riboflavin, vagyis B2 vitamin 25%-a, a magnézium 7%-a, a D-vitamin 12%-a. Ezen kívül nagyjából 104 kalóriát tartalmaz, 11,6 g szénhidrátot és 2-3 g zsírt, a használt tej típusától függően. Sokkal erősebb probiotikum, mint a joghurt. Aztán egy erős antibakteriális tulajdonsággal is rendelkezik, mert hogy a benne található bizonyos probiotikumokról úgy tartják, hogy képesek megvédeni a fertőzésektől, és tanulmányok pedig már be is bizonyították azt, hogy ez a probiotikum gátolja a különféle káros baktériumok, mint a szalmonella és az E. coli növekedését is. A kefir probiotikus laktobacillus kefirit és szénhidrát kefiránt is tartalmaz, és ezek ugyanúgy képesek védeni minket a káros baktériumok ellen. A teljes zsírtartalmú kefir nem csak a kalcium nagyszerű forrása, hanem a K2 vitaminé is, amire nagy szüksége van a szervezetünknek, hogy a K2-vel történő kiegészítés akár 81%-kal is csökkenti a törés kockázatát, mert hogy ez nagyon fontos szerepet játszik már, mint a K2 vitamin a kálcium anyagcserében. Úgyhogy a kefir javítja a csontok egészségét, csökkentheti a csontritkulás kockázatát, különösen gyakori az idősebb nők körében, és az állapot drámai módon növeli a törések kockázatát. A megfelelő kálcium bevitel biztosítás az egyik leghatékonyabb módja a csontok egészségének javítása szempontjából, és az oszteoporózis progressziójának a lassításában. Még a rák ellen is képes védelmet nyújt a kefír. Ugye a rák a világ egyik vezető haláloka, és akkor fordul elő, amikor a szervezetben lévő abnormális sejtek ellenőrizhetetlenül kezdenek el növekedni és szaporodni. Például egy daganaton belül a fermentált tejtermékekben található probiotikumokról pedig úgy tartják, hogy az immunrendszer stimulálásával képesek csökkenteni a daganatok növekedését. Tehát lehetséges, hogy a kefírrel is tudunk harcolni a rák ellen, vagy preventív jelleggel tud hatni ránk. A kefírben található a probiotikumok különféle emésztési problémák esetén is segíthetnek. Kevés laktózt tartalmaz, és javíthatja az allergiás és asztmás tüneteket is. Tehát napi egy doboz kefír egészen biztosan jót tesz nekünk, sőt, ilyenkor nyáron akár többet is lehet belőle fogyasztani, apróra összedarabolt kovászos uborkával és tépkedett, apróra tépkedett kaporral összekeverve, pedig isteni finom hűsítő a hőségben.

És ha takarítás, akkor itt a Mannap köziben, az állatbarát rovatban is erről lesz szó, méghozzá úgy, hogy ne bántsa se a cicákat, se a kutyákat, tehát itt is a vegyszermentesség, azaz a zöld és kutyabarát takarítási módszereken lesz a fősúly. Igazából ezek nem nagyon különböznek a kutyák, mint a természet részei, vagy a cicák is, ugye általában csak profitálnak abból, hogy a zöldebb, kevésbé környezetszennyező megoldásokat használunk. Az erős kemikáliák, a műtáplálékok, a műszálas ruházat, az erős szagú illatosítók mind olyan környezetkárosító dolgok, amik sem nekünk, sem pedig a kutyánknak nem tesz jót, és a kutyánk biztosan szívesen szabadulna tőle. Úgyhogy igyekezzünk a nagy takarítást is zöldebbé tenni, a kutyus is elégedettebb lesz, meg egészségesebb is. Miért fontos, adódik a kérdés természetesen és logikusan, hogy zöld és környezetbarát módon takarítsunk kutyagazdiként vagy cicagazdiként. Hát azért, mert a kutyák sokkal érzékenyebbek a szagokra, és a macskák ugyanígy. Az erős illatú kemikáliák kellemetlenek lehetnek a számukra, másodszor pedig a vegyszerek gőze és a visszamaradt maradványai a padlón vagy a bútorokon éppen a kutyánk mozgásterében maradnak meg a legintenzívebben. A kutyák és a kisgyerekek sokkal inkább ki vannak téve ennek a káros hatásnak, mint a felnőttek, hiszen egészen közel vannak a padlóhoz. Ezért sokkal fontosabb rájuk gondolva is, hogy a lehető legkíméletesebb tisztítószereket használjuk, amelyek nem okoznak allergiát, mérgezést, irritációt, sem rövid, sem hosszú távon. Kezdjük a portalanításnál. Hát azt képzeljétek el, hogy mi felnőttek napi 20 mg port is lenyelhetünk, a kutyák és a gyerekek ennél sokkal többet, ami testtömeg arányosan ráadásul még jelentősebb. A porral nem az a baj, hogy por, hanem az, hogy kemikáliákból és műanyagokból származó veszélyes anyagok halmozódnak fel benne, és ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen töröljük a port nedves rongyal, és porszívozzunk szorgalmasan. Ez utóbbit kutyásként egyébként is meg kell, hogy tegyük. Nem szükséges azonban spré és mindenféle egyéb állagú vegyszer használata. Egy antisztatikus kendő, vagy egy nedves pamut kendő éppen elég. Alapos szellőztetés és készen is vagyunk. És ami fontos még, hogy felejtsük el az agresszív fertőtlenítést. Az otthoni tisztaság és a kórházi higiénia között van különbség, és nincs is szükségünk arra, hogy kórházi higiéniában éljünk, ha csak nem indokolt, mert éppen olyan helyzetben van bárki a családból, akinek extra fertőtlenítésre lenne szüksége. A nyers hús és a fertőzés veszélyes anyagok természetesen kivételek, de otthon sem kell sterilitásra törekedni, az sem egészséges. A fertőtlenítők túlzott használata antibiotikum rezisztenciához vezethet például. Ráadásul a fertőtlenítő használata azért veszélyes, mert maró hatású szerek mérgezik az élővilágot, amit ugye a csatornába öntünk, sajnos a vízbe juttatjuk, és irritálják az ember és az állati légzőrendszert is. Érdemes figyelni arra is, hogy mi minden van zöldre festve. Ugye manapság a vállalatok és a fogyasztók elvárásainak megfelelési kényszerük, meg hát ugye az okosság és a ravasság, szóval hogy ennek megfelelve a vállalatok igyekeznek egyre zöldebb színben feltüntetni a termékeiket. Nagyon sokszor odaírják, hogy környezetbarát, miközben mondjuk csak a csomagolás az, ami szintén dicséretes és nem elhanyagolható szempont, de ami benne van, az attól még ugyanúgy veszélyes lehet. Úgyhogy az is előfordul sajnos viszont, hogy sokszor csak üres szlogenek, például a 98%-ban természetes összetevő mondat, ami szerepel egy csomagoláson, a hatalmas újrafelhasznált anyagra utaló logó, a vegán formula kifejezések csak üres ígéretek lehetnek. Nagyon sokszor előfordul, hogy találkozunk ilyennel, nem csak mi, hanem a fogyasztóvédelem is. A tények makacs dolgok, és nem árt, hogyha egy cég bizonyítani is tudja a termékéről, hogy valóban fenntartható és vagy etikus, azaz állatbarát. Úgyhogy tessék keresni a termék csomagolásán a tényeket és az elismert minősítő szervezetek logóit, ez nagyon fontos. Vagy például, ha már okos telefon, akkor használjuk okosan, töltsünk le olyan alkalmazást, amivel ellenőrizhetjük, hogy valóban fenntartható terméket vásárolunk-e. Magyarországon a Tudatos Vásárlók Egyesülete például készített egy ilyen applikációt, a Tudatos Vásárló alkalmazással tud segíteni nektek a döntésben, ami nem csak számotokra, hanem az otthon élő kisállataitok, csincsillák, hörcsögök, tengeri malacok, kutyák és cicák egészsége szempontjából is nekik is fontos.

98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában.

0: amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Reklám hangzott el.
7: Késő nyári időre számíthatunk, a miniszterelnök illetményéről is szó lesz ma az országgyűlési ülésen. 8 indonéziai repülőtér működését bénította meg az Anak-Krakatau vulkán kitörése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képvisel, elő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintba állapítják meg. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyulás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak-Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felüli oldalán 15 ezer méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270 ezer utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át.
1: Időjárás.
7: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A zenei finomságok között egy nagyon szép muzsika következik, nem meglepő módon, hiszen csupa finom extra és nagyon szép zene szerepel mindig a zenei finomságok között, de most a háborús időszakban és tulajdonképpen a háborútól való félelemben született dalok között is vannak extrán különlegesek. Robert Plant és Alison Krauss Quattro című dala, amit most meg fogunk hallgatni, ez kifejezetten ilyen. Amit Alison Kraussról érdemes tudni, Alison Maria Krauss az ő teljes neve, és Bluegrass Country énekes zenészként van ő apostrofálva. Bluegrass az tulajdonképpen az amerikai gyökerű zenék között az egyik olyan jelentős műfaj, ami a 40-es években alakult ki az Egyesült Államok Appalachia régiójában. A műfaj nevét Bill Monroe és a Bluegrass Boys együttesről kapta. A mainstream country zenével ellentétben a bluegrass-t hagyományosan akusztikus vonósok játsszák, akusztikus vonós zenekar. A country stílusról meg hát tulajdonképpen nem kell igazából sokat mondanom, ez egy olyan populáris zenei műfaj, ami a bluesból, az egyházi zenéből, például a déli gospelből, főleg is az ottani spirituálékból, a régi időkből, és az amerikai népzenei formából, köztük az Appalachiából, a Cajunból, a Creolból, illetve az új-mexikai cowboy nyugati zenei stílusból, a Red Dirtből, a Tejanóból nőtte ki magát. Ettől ilyen különleges ez a dal, amit most meg fogunk hallgatni, de azt is érdemes azért tudni, hogy Robert Plant önmagában is már egy nagyon különleges figura, akiről egy-két dolgot érdemes tudni, mert ő maga egy legenda, tehát hogyha meghallgattok dalokat vagy videoklipeket néztek a YouTube-on, akkor a kommentek között mindig van egy-két, három, négy vagy még több olyan hozzászólás, aki arról beszél, hogy el akarom vinni a gyerekemet, hogy lássa a legendát. Robert Anthony Plant a böcsületes neve, West Bromwich-ban, az Egyesült Királyságban született 1948. augusztus 20-án. A brit birodalom érdemrendjét, a CBA-t is megkapta. A Led Zeppelin tagjaként lett ő híres, igen, tehát vele kell összekötni, pontosabban a Led Zeppelinnel kell őt összekötni. Nagyon erőteljes zeneiségéről ismert és híres ő, és hát nem mellesnek a nagy hangterjedelméről, és a misztikus szövegeiről leginkább. És a misztikusság ebben az esetben most nagyon fontos lesz, mert hogy Alison Krausznak a hegedű szója, az ő country stílusú Cajun jellegű bluegrass zenéje olyan gyönyörűen fonódik össze, és olyan gyönyörűen éneklik el ebben a dalban, a Quattroban, hogy hogyan kéne menekülnünk a saját világunk elől, hogy hogyan kéne elszaladni egy olyan helyre, ahol égig ér a fű, ahol az ember a másik kezét fogva, a kötelékeket sosem elszakítva tud élni, ahol a valódi értékek tudnak vezetni bennünket, és nem csak a kapzsiság az, ami eluralja a világot. Amikor nem kell félni attól, hogy becsúszik a világ, mert hogy ugye a dalnak a címe hivatalosan úgy szól, hogy Quattro World Drifts In, ami nagyon sok mindent elárul arról, hogy ők hogyan gondolkodnak. Robert Plantnek egyébként John Bonham halála után indult el a szóló karrierje, aminek során nagyon sokfajta stílus irányzatot kipróbált, de a misztikus szövegek valahogy mindig megmaradtak. John Henry Bonzo Bonham volt az, aki a Led Zeppelin dobosa volt, és tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a szakma rock történet egyik legjobb előadójának tartja őt, dobosok generációi tekintik őt mesterüknek. Az Enciklopédia Britannica szerint a hard rock dobosok első számú modellje volt ő, és hát nem véletlenül lett ennyire jelentőségteljesen lelki és misztikus, innentől kezdve Robert Plantnek a zeneisége. Leginkább azért, mert már kiskorában is nagyon intelligens fiúnak mondták ők, de nem igazán akart koncentrálni semmire, nem igazán érdekelte sem, és aztán amikor a zenével kezdett foglalkozni, akkor rájött, hogy ő ez akar lenni, hogy ő zenélni akar, hogy ő énekelni akar, és megnövesztette a haját, az apja ezt nem tűrte, tehát hogy volt itt is nehézség, és érdekes módon az összes ilyen nehézség gyönyörűen ötvöződik, és a mintázatok folynak össze ebben a dalban Alison Krauss muzsikájára, és az ének hangjára, és Robert Plant ének hangjára, mert valóban eljött az a pont az életünkben, szerintem is, amikor körül kell nézni, és azt kell mondani, hogy ahol nincs nyugalom, ahol nincs igazság, ahol csak kapzsiság van, és hatalomvágy van, és annak mindent beáldoznak, onnan menni kell oda, ahol igazi az élet, ahol süt a nap, ahol lebukik az égigérő fűszálak mögé, ahol mi tudunk kézen fogva élni, és nem feltétlenül párkapcsolatként, egyszerűen emberként szeretetben. Robert Plant és Alison Krauss dala következik, ez a Quattro, itt a zenei finomságok között a Mannán.

A The Killers a következő a sorban a zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en. Őket is érdemes már most jelölni a kedvenc listán a Manna applikáción belül. Ők egy Las Vegas-i zenekar, és bár azt szokták mondani, hogy ami Vegasban történt, az Vegasban is maradt. Hát szerencsére a Killers-szel ez nem így történt. 2002 óta létezik a zenekar. Brandon Flowers az énekes, Dave Koenig a gitáros, aki szintén énekel, Mark Stromer a basszusgitáros, és Ronnie Vanucci Jr. a dobos. Az első albumuk a Hot Fuzz 2004-ben jelent meg, a második albumok 2006 októberében, ez volt a Sam's Town, a harmadik pedig 2008 novemberében jelent meg Day and Age címmel. A leghíresebb dalaik között ott van az, amit most mi is meg fogunk hallgatni itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között. Ez a Runaways, de egyébként ott van még a Somebody Told Me, a Mr. Brightside, vagy a When You Were Young, illetve a Read My Mind. A zenéjük főleg a 80-as évekbeli angol új hullámon alapszik, és ez azért fontos, mert amikor kérdezték egy korábbi interjúban Brandont arról, hogy mi a véleménye a rockzenéről, akkor azt mondta, hogy azért nincsen új és jó rockzene, mert már nem így dolgoznak a rockzenészek, ahogy a nők annak idején, meg még sok más rockzenész annak idején. Egy Noise interjúban az újságíró felvetésére válaszolta ezt Brandon Flowers, hogy tulajdonképpen az a probléma, hogy annak idején, amikor ők is megjelentek, meg egyéb más rockzenekarok is, akkor az MTV, a Music Television, az még tényleg zenét játszott, illetve az, hogy szájról szájra terjedt egy jó zenekarnak a híre, tehát az interneten kívüli világban. Manapság már egy rockzenekarnak hasonló utat bejárnia nem nagyon lehetséges, ezt mondta Brandon Flowers, és igazából egy standard válasz is lehetne erre az, hogy úgy megváltoztak az idők, hogy ott van már az internet, a streaming felületek, a Facebook, az Instagram, és tulajdonképpen Brandon azt mondta, hogy szerinte egyik sem kedvez a rockzenének, hanem mondjuk azonnal ható popnak kedvez inkább, és azonnal azt is használják, hogy az instant siker meglegyen. Brandon Flowers viszont azt mondta, hogy rettentő triviális dologként, ő maga ezt nevezte annak, azért nincsenek hirtelen nagyra növő fiatal rockbandák, mert akik vannak, azok nem elég jók. Nagyon kemény kritikát fogalmazott meg egyébként, azt mondta, hogy ha lenne egy olyan rockzenekar, mint annak idején volt a Strokes, vagy az Interpol, akkor hallanánk róluk. Ha valami srácok előállnának egy olyan jó dallal, mint az Obstacle van, akkor az eljutna hozzánk, de nincsenek ilyenek, azt mondta. Hogy nagyon fontos lenne odafigyelni arra, hogy a rockzene az valóban rockzene legyen, és valóban úgy történjen meg egy zenekarnak a megjelenése, ahogyan az régen megtörtént, hogy legyen benne érzelem, hogy legyen benne történet, hogy legyen benne erő, hogy legyen benne rock. Azt azért elismerték, hogy annyiban tényleg megváltoztak az idők, hogy a 80-as és a 90-es években a mainál jóval hosszabb ideig csiszolgathatták a hangzásukat a zenekarok, mielőtt eljutottak nagyobb közönséghez, de természetesen ott is megvolt ez a bizonyos szamárlétra, és így aztán a kisebb klubokban, pubokban, klubkoncerteken szintén ugye tudtak még változtatni, csiszolgatni magukon. Azt mondta, hogy az sem akadály, hogyha valaki igazán jó, ők maguk és az olyan pályatársak, mint a Strokes, vagy a White Stripes, vagy a Franz Ferdinand, sőt, még a Razor Light-et és a Kaiser Chiefs-et is, illetve a Kings of Leon-t is megemlítette, ők már az első lemezükön egy kész jó dalokat író zenekarként tudtak bemutatkozni, de azt mondta, hogy ehhez nagyon bele kell merülni a zenébe. Ilyen nagy siker lett végül az ő tökéletességüket idézőjelben, nyilván ez biztos nem tetszene neki, hogyha ezt talán egy valaki ezt mondja, az ő tökéletességüket bizonyítandó, de tulajdonképpen mégiscsak erről van szó. Összerakták magukat, elmondták a mondani valót, megvan, ők elhelyezkedtek valahol a skálán, és a rockzenének gyakorlatilag álló csillagaként jelen vannak most is, mármint a rockzene egén, hogyha én szabad ilyen patetikusan fogalmazni. Azt mondták, hogy ennek a dalnak nem csak Brandon Flowers volt abban a Rolling Stone interjúban, amiben erről beszélt, hanem a csapat többi tagja, és azt mondta, hogy soha nem tudták, hogy mit kezdjenek vele, mert hogy megírták a vázát a dalnak 2009-ben, a Day and Age turné során, megszületett a Runaways, de az annyira amerikai dal volt, hogy egy kicsit úgy tűnt, mintha egy pop csapat lennének. Azt mondta, hogy tudtuk, hogy ez egy erőteljes dal, de amikor eljött az album készítésének az ideje, minden négyen megértettük, hogy azt kell csinálnunk, amiben jók vagyunk, úgyhogy a Killers ír egy konkrét dalt, és nem fogunk elzárkozni előle, úgyhogy így született meg a Runaways, ami tulajdonképpen beindította azt a lemezt. Most meghallgatjuk, hogy miről is van szó egészen pontosan, mert még mindig van jó rockzene annak ellenére, hogy Brandon Flowers azt mondja, hogy már nem nagyon születnek újak, de az övék még itt van, szerencsére. Ez a Runaways, a The Killers-től itt a zenei finomságok között most a Mannán. Oh,

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan duett következik, ami több szempontból is nagyon jól sikerült. Jól sikerült emberileg, jól sikerült zeneileg, és jól sikerült a két embernek a személyiségét tekintve is, úgyhogy talán nem is véletlen, hogy ők összehozták ezt. Ez a Viva por ella, vagyis az I live for her, vagyis a Viva per lei, ki hogyan szeretné angolul, olaszul, spanyolul, vagyis az Érte élek című dal, az Érte élek ebben az esetben egy hölgyről szól. Andrea Bocelli és Karol G közös dala, és bennük az a közös, és ezért mondtam azt, hogy különleges a duett, és különleges az is, ahogyan ők együtt tudnak működni, mert két nagyon ambiciózus emberről van szó. Andrea Bocelli és Karol G egyaránt nagyon erőteljesen az a típusú zenész egyéniség, aki pontosan tudta kicsi korától kezdve, hogy mit akar. Például, hogyha Andrea Bocellit nézzük, akkor ő bár egy örökletes zöldhajóval született, ami egyre erősebben rontotta a látását, de az, ahogyan eltalálta kiskorában 12 évesen egy labda, akkor vakult meg véglegesen és teljesen. Ennek ellenére ment előre, ennek ellenére szereti az életet, szerette az életet, és akart tanulni, és akart énekelni, de akkor még nem az éneklés volt előtérben. A Pisai Egyetemen jogtudományt tanult, és egy évig dolgozott is ügyvédként, aztán viszont végül rájött mégiscsak, hogy a zene az, amiben ő ki tud teljesedni, és egy kicsit, ez persze csak az én véleményem, úgy is érzem, hogy a zene az, ami visszaadja számára a világot. Én nagyon sok interjúban valahogy ezt veszem ki a szavaiból. Virágsztárok is el vannak ragadtatva a hangjától, és nem csak a hangjától, de a már említett elhivatottságától is, és ugyanez jellemző Karol G-re, akivel közösen összehozták ezt a dalt, a Viva por ella-t. Carolina Giraldo Navarro a hölgy teljes neve, Karol G az ő művészneve, amit magának választott annak idején. 91-es születésű, az egyik legbefolyásosabb reggaeton és urban pop előadónak tartják őt, rengeteg díjat kapott már, Grammy-t, Latin Grammy-ből 5-öt, Billboard Music Award-ot is, elnyerték az év nőjének, a Billboard Women Music-nak a Rule Breaker díját is, aztán még számos olyan díj van, ami az ő különlegességét, tehát nem csupán egy jó énekesnőt, vagy egy jó előadót jelent a díj, amiket ő nyert, hanem az ő különlegességét, a származását tekintve, a latin nőiségét tekintve, és természetesen azt az üzenetet tekintve, amit, vagy azt a statementet, mondjuk így, nem csak üzenetet, sokkal inkább mondanám egy hitvallásnak, amit ő képvisel. Medellínben született, ott nőtt fel, tinédzser volt, amikor elindította a karrierjét, ott volt az X-Factor kolumbiai spin-offjában, aztán 2014-ben 20 évesen költözött el Londonba, hogy egy kicsit jobban belekerüljön a zeneiparba, aláírta Universal Music Latinoval, és a puertorikai rappere Bad Bunnyval kezdett el együtt dolgozni, és akkor már megjött neki az igazi nagy siker. 3 gyerek közül ő volt a legkisebb, és 14 éves volt, amikor a már említett X-Faktorban feltűnt. Elkezdte feldolgozni Alicia Keys és Lauryn Hill dalait, illetve a Fugees dalait is. Ezeket kitette a YouTube-ra, és abban reménykedett, hogy Justin Bieberhez hasonlóan felfedezik majd őt is. És aztán végül megszerezte az első lemez szerződését a Flamingo Records a Kolumbiában, aztán később egy puertorikai kiadóval, és akkor választotta a Karol G nevet művésznévnek. Na, és akkor most természetesen meg is hallgatjuk Andrea Bocelli és Karol G közös dala itt a zenei finomságok között. Ez a Viva por ella, vagy a Viva per lei, vagy az I live for her. Ki kiválaszza magáit, de ez most a spanyol változat. Viva por ella, itt a Mannán.

A zenei finomságok között újra ünnepelhetjük a 90-es éveket és a grunge korszakot, a seattle-i grunge korszakot, a seattle-i klub életet, ami a 90-es években nagyon-nagyon sok, már azóta legendává vált zenekarnak volt a bölcsője. Mondhatjuk azt, hogy ez egy könnyű zenei stílus, ennek a gyökerei és a kezdetei az konkrétan az amerikai underground mozgalomban keresendő. Seattle Soundként is emlegették sokat, alternatív rock irányzat az, ami ötvözés, tovább gondolja a rock zenét, a punk zenét, a hard rockot, illetve az indie rock alapokat is. A megjelenése igazából a 80-as évekre tehető, de amikor ismert lett ez, és kinőtte legendává magát, az azért rendesen a 90-es évek volt. Washington állam és azon belül is ugye a már említett Seattle környezetére. A 90-es évek elején vált híressé, és a meghatározó album az a Nirvana, Nevermind, illetve a Pearl Jam 10 című lemeze volt. Sokan ennek tulajdonítják a 80-as évek rockzenéjének a lezárását, és a legutolsó rock forradalomként jellemzik ezt az időszakot, a grunge korszakot, a seattle-i környezeti grunge korszakot. Sokféle hatás keveredése jellemző rá, mármint hogyha a hangzást nézzük. És pontosan emiatt a hangzás és stílus keveredés miatt tiltakoztak annak idején az előadók, a zenekarok ez ellen, a grunge bélyeg ellen, mert hogy nagyon erőteljesen próbálta meg a zeneipar egy skatujába belepréselni a 90-es évek seattle-i zenéjét, egy kategóriába foglalni őket, de az ottani zenekarok annyira sajátos zenét játszottak, egyáltalán nem egységes stílusban, ahogy ezt már mondtam, hogy egyáltalán nem örültek ennek. Ennek ellenére viszont a hangzásról általánosan elmondható volt azért a gitár vezető szerepe a dalokban, az erős torzítást alkalmazó hangszerek, illetve a mély hangok, akkordok használata, és ez a dallamos, fülbemászó, énekelhető és mégis erőteljesen rock stílusú zene. Ilyen a Foo Fighters is, mert hogy most ők jönnek itt a zenei finomságok között, méghozzá az All My Life-al. A Foo Fighters-ről pedig érdemes tudni azt, hogy ugye a Nirvana-nak a dobosa alakította a zenekart. 1994-ben a névük pedig egy második világháborús kifejezésből származik. A Foo Fighters-t azt egy bizonyos titokzatos légi jelenségre használták a világháború ideje alatt. Az együttes szinte az egész világon óriás ismertségre tett szert, amikor megjelent sorra egymást követően a slágerük, mint a Learn to Fly, az All My Life, amit most meg is fogunk hallgatni, vagy a Best of You, és igazából a négy albumuk, a There's Nothing Left to Lose, a One by One, az Echoes, Silence, Patience and Grace, és a Wasting Light a legjobb rockalbum kategóriában Grammy-díjat is nyertek. 10 stúdióalbumon kívül számos filmzenében is közreműködtek, nagyon sok olyan zene jelent meg sorozatokban is, ami hozzájuk köthető, és egy egészen sajátságos stílus sikerült kialakítaniuk, ami érdekes módon úgy sajátságos, hogy közben pedig hozza, akkor is, hogyha tiltakoztak ellene annak idején a zenekarok, hozza ezt a seattle-i stílust. Ugye hát azért a Nirvana, Pearl Jam mellett, hogy ezt korábban mondtam, oszlopos tagja volt, sőt elsőként említették mindig a grunge korszak tagjai között. Dave Grohl, a Foo Fighters alapítója, 4 évig volt a Nirvana dobosa, és bár a legtöbb Nirvana rajongó számára nem ismeretes, hogy ez alatt Grohl nagyon sok saját dalt írt, ezeket szépen felvette a stúdiókban, és aztán később kiadta Late álnéven. Miután Kurt Cobain meghalt, fél évvel később Dave Grohl stúdióba vonult Seattle-ben a barátjával és producerével, Barrett Jones-szal, és minden hangszeren David Grohl játszott, kivéve az egyik szem gitárját, az Ecstatic-et, ott Greg Dulia, The Afghan Wings énekes és ritmus gitárosa játszott a gitáron, és aztán később a zenészt elcsápították a Capitol Recordshoz, és aztán demókon megcsinálták a keverést, és ennek az eredménye a Foo Fighters első albuma lett, ami a majdan létrejövő együttes nevén jelent meg. Ők jönnek, ez az All My Life itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.

0: elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldalról elérhető e-tábor plusz online felületen. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugta adat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát. Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé első órát. Sokszor elmondom, hogy az, hogy ki ül itt a vendégszékbe, azt néha bizony az élet hozza, vagy a sors hozza. Egy rég nem látott kedves ismerősöm van, akit önök, vagy ti ismerhettek. Mindenféle fórumokról ezekről is beszélgetünk. Papancsa vagy Papanna Mária, melyiket szereted?
2: Papancsa, az papancsa, már a megszokott, papa, tudod, már évek óta ezt szoktam.
1: Hát, ha beütöttelek, akkor ezt adta ki. Papanna Mária, akkor is kiadta papancsa. Tehát papancsát én 2007-ben, te jó Isten, az azt hiszem 19 éve, segítsen, 19 éve volt? Igen, 19 éve ismertem meg. Akkor nagyon hamvasan, fiatalon, ha elmondhatom, 21 évesen jelentkezett a Társulat című televíziós műsorban, ami egy olyan produkció volt, ami a sok-sok ilyen mindenféle tehetségkutatót félrelökve végre a tehetségeknek adott utat, és nem az volt a lényeg, hogy ki mennyire hülye a kamerák előtt, hanem hogy ki mennyire tud énekelni, és mennyire tud szerepelni. A társad ugye 25 éves volt, akkor az István a király, azt hozták vissza, és fiatal új generáció. Na itt lett az egyik nyertes papancs, akivel régóta találkoztam, üljünk be ide és beszélgessünk. Szóval kicsit hosszú volt a felvezető elnézés, de szia Ancsa! Örülök, hogy találkoztunk.
2: Szia. Sziasztok!
1: Egy filmbemutatón találkoztunk, arról még lesz szó. No, 21 évesen kerültél be ugye a Rivalda fénybe, akkor benned már teljesen kialakult, hogy te ezt a pályát választod, vagy még ilyen útkeresőben voltál akkoriban?
2: Nem, képzeld el, én egyébként nagykőrösi lány vagyok, és az Arany János Református Gimnáziumban már akkor is az énekarral csináltunk előadásokat, és gyakorlatilag az, hogy én színésznő szeretnék lenni, az Iluska című előadás alatt, amiben Iluskát játszottam, akkor fogalmazódott meg, és nem is az ének, a próza vagy a színpadi lét miatt, hanem akkor ott éppen történt egy teljesen váratlan helyzet, ahol meg kellett oldani a szituációt, mert annyira bepánikolt a párom, János Vitéz, hogy elkezdte morzsolni a kezemet, hogy nem jut eszébe a szöveg. Na és akkor én egy jó kis monológgal, mit is kellene itt párbeszédben megbeszélni? Jó, azt úgy lemonologizáltam, lejöttünk a színpadról, és így mindenki örült neki, hogy megmentettem az előadást, és ez a stenk, ez a löket, ami ott ért akkor a színpadon, ez sarkalt arra, hogy na, én ezt szeretném csinálni, hogy ez az utam.
1: És aztán mi találkoztunk a társadalom, nem tudom, ki emlékszik még a társadalom, én igen, mert én az egyik szerkesztő
2: voltam. Képzeld,
1: még
2: nagyon sokan emlékeznek.
1: Jó hír,
2: nagyon
1: hír.
2: Sokan. Sőt, a múltkor bementem egy keresztény könyvesboltba vásárolni, és ott a pénztáros hölgy mondta, hogy elnézést, maga nem a társadalom, ez körülbelül 3 éve volt, maga nem a társulat című műsorban szerepel, mondom, de ezt így hogy, vagy honnan? Ó, hát mi nagyon szeretjük az István a királyt, és követtük, meg minden, és nagyon, nagyon szurkultunk önnek is, mert ugye ott 2007-ben, akkor, amikor én bekerültem a társulatba, én 2007-ben a Hazák szépségversenyt megnyertem. És ott gyakorlatilag választanom kellett, hogy 2008-ban, akkor, amikor az élő műsorok elkezdődtek februárban, hogy akkor én kimegyek Londonba a nemzetközi versenyre, vagy pedig az élő műsoros társulatot választom,
1: és
2: hát nem volt kérdés, persze, hát erre tettem fel a tanulmányaimat, az életemet, a mindent is, hogy a színház és a színpad, a közönség, tehát...
1: Van az a film, a nő kétszer, nem tudom, ismered-e, egyszer csak valaki élet becsukodik az ajtó, nem ér el a metrót, és mint a film ketté válik.
2: Igen, igen, és akkor a két élet út.
1: A másikon pedig nem, hogy mi lett volna, ha kimész, de jó, hogy itt maradtál nekünk különben, de nagyon szerencsés gényeid vannak, és az nem ilyen üres bók, hogy nem sokat változtál azért, ugye 21 éves ismertelek meg, és ugye én döbbentem meg a születési számodra, úristen, már mennyi vagy, de nem, de hogy ez nem látszik.
2: Én szeretem, hogy 40 éves vagyok, komolyan. Tehát, hogy bár hozzátenném, hogy most már évek óta azt mondom, hogy Papanna Mária élt 33 évet, mert 33 évesen szültem.
1: Ja.
2: Tehát a nagyfiam, most már két kisfiam van, és 33 éves koromig gyakorlatilag leéltem a papancsának az életét, és azóta így csettintése, tehát csak kapkodom a fejem, hogy már megint egy szülinap, már megint egy névnap, most ebben az évben a nagyobbiknak iskolakezdés, kisebbiknek óvodakezdés.
1: Mindez egyszerre.
2: Persze, hogy egyszer, nehogy külön.
1: És sőt, mikor talállak én meg téged interjúval? Ilyenkor ebben az időszakban, nem ez a legszebb?
2: Ja, hát a csodálatos.
1: És innen hova mész? Ugye nem csak ők edukálódnak?
2: Igen, nem csak nekik van iskola, hanem nekem is, mert én meg azt gondoltam, hogy akkor két kisgyerek mellett milyen tök jó, akkor beiratkozom én is egyetemre. Ezt a kört úgy is kihagytam annó, mert egyből a Shakespeare-i Művészeti Akadémiára mentem tovább musical szakra, úgyhogy közösségszervező szakra szépen bejelentkeztem a Milton Friedman Egyetemre.
1: Na, innen folytatjuk egy picikét hosszabb lassikat bevezető után, beszélünk szakmáról, hivatásról, anyaságról, mindenről, szerepekről. A vendégem Pap Ancsa, ahogy megbeszéltük, zene, aztán vele folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, az én vendégem is egy remek hölgy, egy remek színésznő, Pap Ancsa, akit én immáron ugye megfejtettük, hogy 19 éve ismerek, ugye a társulóval indultunk, és azóta aztán kinyílt az ő élete. Mondtad a Shakespeare Színi Akadémiát, hogy elég fiatalon kerültél bele ebbe az egészbe. Azt, hogy akkor még főiskola volt, azt hiszem, vagy egyetem. Nem gondolkoztál, hogy meg kéne próbálni a Vas utcát?
2: Ne, képzeld el, gondolkodtam benne, be is adtam a jelentkezést, de hát én vidéki lányként meg nulla ismerettséggel Pesten, meg az egyetemi vagy főiskolai szinten nem tudtam, hogy zenés, tehát musical szak 4 év, tehát hogy zenés szak konkrétan két évente népi énekes, és 4 évente musical szak. Tehát gyakorlatilag én pont abban az időszakban voltam 18 éves, és érettségiztem, ahol csak prózai osztály indult, úgyhogy...
1: És utána? Hát valaki neki megy többször, sok.
2: Többször is, viszont én a Shakespeare-i Művészeti Akadémiát még 11-es koromban, akkor még újság alapon a felvételizőknek készítettek újságot, és azt találtam meg otthon nagykörösen, és abban találtam a hirdetést, hogy itt indult musical szak, és nagyon jó tanáraim voltak, mert például a prózai osztálynál Horváth Péter volt, akihez a valahol Európában köthető, a musical osztálynál pedig Nagy Viktor volt az osztályfőnököm, tehát hogy gyakorlatilag ő is most ott van a Magyar Színházban. Tehát nagyon jó tanáraim, nagyon jó mesterség óráim voltak, és a következő évben ugyanúgy beadtam egyébként a jelentkezést, viszont akkor már nem akartam, hogy felvegyenek. Tehát annyira jó kis osztályközösség, annyira minden beindult. Már az első évben a Budapesti Kamara Színházban énekeltem a Médeia című darabban, Horányi László mellett. Tehát, hogy a következő évben ott volt az Árpád népe, megcsináltuk Pap László sportarénás verzióban, már akkor ugye a Rostamariékkal, a Szörényékkel. És a harmadik évben pedig a Horváth Péter megírta az 56 Csepér című rock musical, tehát hogy ott megint csak egy Pap László sportarénás történetben voltam benne stúdiós végzősként. Tehát,
1: és úgy beszélsz a nézők, vagy hallgatók nem látják, én látom, olyan csillogó szemmel, hogy lehet érezni, hogy téged ez a világ, amely belecsöppentél ilyen hamvasan fiatal, hogy elvarázsolt az egész. Kicsit beszívott, még jobban benne voltál, igen, de jobban beszívott.
2: Igen, mert folyamatosan történtek velem a dolgok. Hát most képzeld el, hogy akkor ott, ahogy az 56 Csepért befejeztük, akkor ugye jött a kérdés, hogy mi legyen a következő lépés, akkor beiratkoztam a Kővirágok énekiskolába, mert azt éreztem, hogyha annyi, tehát tényleg reggel 8-tól este 10-ben voltunk a suliban, és hogy mi lesz velem, hogyha nincs mihez kötni, hogyha ha ennyire kiszabadulok a világba, és nincsenek szabályok, hogy, hogy mikor percre pontosan hova kell menni, úgyhogy ott még egy 3 éves éneksuliba beiratkoztam, amit szintén nem bántam meg, mert ott meg a Nádasi Veráitól, Kővári Judittól tanultam, tehát hogy tényleg
1: saját
2: megint
1: magadon
2: nagyon
1: észrevetted a fejlődést? Tehát mondjuk teszem azt, előtt énekeltél, majd 3 év után meghallgattad magad. Tehát ez a három év bejött mondjuk, jól kamatozott?
2: Inkább kapcsolatrendszerben. Uh-huh. Inkább kapcsolatrendszerben, mert már a Shakespeare-es időszak nagyon erősen megalapozta. Én egyébként gyerekkorom óta jártam zeneiskolába, furuljáztam, szakszofonoztam, meg klarinétoztam, és aztán a saját döntésem volt az, hogy átmentem az utolsó 2 évben magánénekre, és ez egy nagyon jó döntés volt. És ennek nagyon örülök, hogy a szüleim támogattak, és nem az volt, hogy le voltam korlátozva, vagy már pedig kislányom ezt csinálod, hanem édesanyám mindig azt mondta, hogy kislányom, magadnak tanulsz. Most én próbálom ugyanezt mondani a kisfiamnak, de így azt látom, hogy a mai generációnál ez annyira nem alakult még ki, de mindegy is, mert rám visszatérve ott, hogy már 2 évet magánének szakon tanultam, utána ugye bejött a Shakespeare, ott musical éneklést tanultam, magánéneket tanultam, gyakorlatilag kórust is tanultunk, és a következő 3 év az már inkább ilyen levezetés volt, és felvezetés, mert addigra már olyan idős lettem, hogy az operett világa is elkezdett beszippantani. Tehát addig én azt gondoltam, hogy csak a musicaleket szeretem, az áll a legközelebb a pop énekléshez meg minden, és aztán kiderült, hogy igenis van érzékem az operettekhez is, és megvan a hangmagasságom is hozzá. Tehát, hogy most már tényleg akkor, amikor hívnak fellépni országszerte énekelni, operett, táncdal, retro, gyerekműsor, tehát a minden is, minden. De amíg teljesen.
1: Laikus fül vagyok, egy operettet azt másképp kell énekelni, mint egy műzikelt, nem? Van az operettes hangszín, igen. Ami egy olyan kicsit, hát én operettes. No, kedves hallgatók, hát azt halljátok, hogy tud beszélni a szakmány. Semmi, meg nevet, kacagni is tud. Picikét meg hosszabb lehetünk, bányakánya, szívesen hallgatjuk őt, és még kétszer hallgatjuk a vendégem Papancsa, színművész, énekes, mert is beszélgető, mi vagy inkább ez vagy az, a zene után megkapjuk a választ, jó? Hamarosan jövünk.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetés Papancsával. No, ott tartottunk, hogy ugye a 20-as évet ez elteltek ebbe a varázsodba, a csodába, és ugye van az a színésznő fajta, aki ugye karrier vagy gyerek azon elkezd gondolkodni, és ugye ez utóbbit elfelejti. Amit persze aztán szerintem jelentősen megbánnak az 50 és 40 év után, gondolom, de ez csak egy lehet egy ilyen én gondolom, így nem tudom. De te, nem tudom, bátor döntés hoztál, vagy akartál gyermeket, de lett végül is gyermeket, 33 éves volt, tehát te mondtad. Ugye erejed te éve a színpadon.
2: Jó, de ez akkor... nagyon vicces történet. Tehát képzeld el, engem édesanyám 32 évesen szült. Uh-huh. Ez akkoriban már késői.
1: Már késő volt.
2: Már késő volt. Szinte kínosnak éreztem azt, amikor édesanyám jött akár szülői értekezletre, anyák napjára, mindenki azt hitte, hogy a nagymamám. Komolyan. Tehát, hogy így...
1: Pedig ma már ezzel elfogadott. Igen, na figyelek.
2: Na, és én azt gondoltam, hogy én úgy szeretnék családot, hogy minél fiatalabb anyuka legyek. Tehát, hogy én ezt nem helyeztem előtérbe, uh-huh, a karriert. És pont ezért egyébként mindig a párkapcsolataimban el is mondtam már rögtön a legelején, hogy én családot szeretnék, gyereket szeretnék, nem szeretnék csak úgy együtt lenni, ahogy anyám mondaná, lovak a melegben. Tehát, hogy én tényleg mindig a komoly párkapcsolatok híve voltam, és mint utóbb kiderült, pár sráccal azóta beszélgettem erről, hogy szerintük hol siklott el ott a történet, és általában az volt a visszajelzés az, hogy túl komoly voltam, hogy bennem már azt látták, hogy annyira jó családanya típus vagyok, ja, annyira íz, hogyha ők most itt ebbe jobban belemennek, akkor ők tényleg be van kötve a fejük, és akkor már megállt az élet, és minden.
1: Ettől ijedtek meg a pasik?
2: Ettől ijedtek meg a pasik. Én azt gondoltam, hogy 27 évesen szeretnék legkésőbb szülni. Hát 27 évesen párkapcsolaton nem volt. Tehát gyakorlatilag ott, ahol nálam megfordult ez a történet, hogy karrier vagy család, az 30 éves koromban volt. Amikor 30 éves voltam, akkor is történt egy nagy szakítás, amikor tényleg azt gondoltam, hogy megérkeztem a kapcsolatomba, jó helyen vagyok, együtt vagyunk, szeretjük egymást, és ott megint bepánikolt a férfi ember. Idősebb is volt nálam, de nem sokkal, de hogy gyakorlatilag tényleg legyen nálad idősebb, legyen neki már valami a kis életben, amit ő is hoz a családba, én is viszek a családba, kis puttony, meg minden, és erre szétmentünk, és akkor így azt éreztem, hogy elnyel a föld, és jó, nem érdekel, akkor a karrierre koncentrálunk. Aha. Elkezdtem a karrierre koncentrálni, egyből jött a jóban, rosszban, 4 éven keresztül ott forgattam, jöttek folyamatosan a fellépések, jött egy operett előadás, az Emlékszel még címmel, tehát folyamatosan elkezdtem olyan szinten reflektorfénybe kerülni, és akkor rengeteget szinkronizáltam is, de hogy tényleg reggel 8-kor bementem a stúdióba, este 6-kor jöttem ki, tehát, hogy megint a kapcsolatok csak növekedtek, egyszerre a Veszprémi Pannonvár Színházban játszottam, a Győri Nemzeti Színházban, hanem meg a Budapesti Térszínházban. Folyamatosan jöttem, mentem, autóztam, tehát, hogy tényleg azt éreztem, hogy jó, akkor most ezt a részét kell megtolni, mert nincsen család, nincsen gyerek. Erre bejött a férjem az életembe, gyakorlatilag inkább én sétáltam be abba az étterembe, ahol ő dolgozott, uh-huh, egyébként felszolgálóként, hoppá, és hogyha nem az édesanyámmal érkezem, akivel éppen ebédelni mentünk, akkor valószínűleg észre sem veszem. Mert hogy édesanyám azt mondja, ó, kislányom, te biztos nagyon sokat jársz ide, mert nagyon mosolyog rád az a fiatal ember ott a pultnál. Mondom, édesanyám, kétszer voltam itt összesen életemben, azért jöttünk ide, mert oljukenítes hely, ez most már mondta, az oktogonon volt régen egy oljukenítés, ott a sarkon
1: igen,
2: annyira
1: tudom,
2: jó
1: melyik,
2: volt.
1: Tudom, melyik, igen.
2: Na és hát azóta ugye bezárt, úgyhogy hogyha romantikázni szeretnénk mondjuk évfordulókon, akkor bemegyünk a mostani élelmiszerboltba, ott megállunk a sarkon, ahol lehetett az asztalunk, és ott egy csókot adunk egymásnak. Na de akkor, hogyha édesanyám nem hívja fel rá a figyelmemet a Danira, akkor én észre se veszem. Később, amikor 3 hónaposak voltunk, akkor elmesélte, hogy ugye all you can eat-nél nem terítenek meg, nem viszik el, neked kell mindent szervírozni magadnak.
1: Na hát viszont neked?
2: Cserébe viszont nekem meg volt terítve az asztalom. Cserébe nekem oda voltak téve szalvéták, hát én fogtam a szalvétát, beletöröltem a számat, dobtam tovább. Mm. És kiderült, hogy a Dani írogatott bele nekem a szalvétába. Opa, opa, opa. Én meg nem vettem észre. És később mesélte, tényleg ezt, amikor már 3 hónaposak voltunk, akkor merte ezt nekem elmesélni, hogy előtte ne azt érezzem, hogy ő mennyire nyomulós volt, hogy ő meg azt felejtette el, hogy esetleg válaszoltam, és ő, amikor, hogy is hívják, moslékoznak, tehát amikor úgy letisztítják a tányérokat, és elfelejtette, és utána kellett nyúlnia a szalvétának, hogy írtam-e valamit rá.
1: És ugye már az első pont megdőlt, legyen idősebb nálad, hát nem lett idősebb nálad.
2: 8 éves, fiatalom.
1: Anyukád jól tudta, egy fiatal ember. Jó, hát az de nem volt korra, 25 lehetett akkor. Nem,
2: 24.
1: Bocsánat, 24, és kinézett
2: 24,
1: magán. Bátor
2: igen.
1: Ember. No, kedves hallgatók, hát ilyenek történnek velem. Beszélgetünk jobban rosszbanról is, meg erről is, gyerekekről is, tehát telik az idő, megint hosszabbak lettünk, nézzétek el nekünk, cserébe viszont egy nagyon kedves vendégem van Papancs, akivel hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételt elemekek voltak a zenék, folytatjuk a beszélgetést, amit nem fogunk, illetve csak abba tudjuk hagyni, befejezni, nem már érzem ezt a tempót, amit itt tolsz a stúdióba, de ez tök jó dolog. Még akkor vissza egy picikét a babák elé, meg a Dani elé, amikor jóban, rosszban volt, ugye ez egy olyan sorozat volt, amit nagyon sokan néztek. Ugye manapság népszerűsége úgy lehet szerteni, hogy az ember bekerül egy sorozatba. Minden időszaknak megvan a maga népszerűsége. Ugye régen tévéjáték, most sorozat.
2: Igen.
1: Hozott ez olyan fajta népszerűséget, amiből tudtál profitálni? Tehát hozott ez szerepeket, vagy uram, bocsánat, beskatujázott téged ebbe a szerepbe?
2: Egyiket sem érzem. Képzeld el, szerepeket nem hozott pluszba, mert azok az emberek, akik ott vannak például a színházban, nem nézik ugye ezeket a sorozatokat. Uh-huh. Tehát, hogy persze beleírhatod az életrajzodba, de őket ez nem hatja meg. Az a lényeg, hogy akkor is ott mit csinálsz a színpadon. A közönség szempontjából viszont azt tudom elmondani, hogy bármerre, még most is tényleg bármerre járok az országba, a Múcsaröcsöge 2-n is, ki vagyok sminkelve kisegére, még akkor is oda jönnek hozzám, hogy jaj, hát magácskát láttuk a Jóban, rosszban.
1: Hát azt hiszem, hogy nem tudod elrejteni, hát az annyira beszédes, nem?
2: így van. Egyébként az a fura, hogy ugye én még a Jóban, rosszban előtt leforgattam az Argo 2 című mozifilmet is Árpa Attilával, ahol meg egy nagyon ikonikus jelenetben vettem részt, a Tigris tankos jelenetben. Ugye én voltam a mennyasszony, és jártamba Keltemben, arról ismertek föl leginkább, és ezt váltotta utána a Jóban, rosszban. De szerepek szempontjából egyik sem adott úgy hozzá. Mondjuk tényleg már akkor, amikor fölkelültem Budapestre 18 évesen, onnantól kezdve én mindenféle külföldi filmben is játszottam, szerepeltem. Egy idő után olyan sokat forgattam már a stábokkal, hogy megkérdezték, hogy szeretnék-e lenni stand-in, ami pedig azt jelentette, hogy a külföldi színészeknek, tehát a hollywoodi színésznőknek voltam én a stand-inje, akin beállították a kamerákat, meg a fényeket, és így dolgoztam együtt például Valérie Mercier-vel is, forgattunk együtt Angelina Jolie-val is, akkor, amikor itt forgatott Magyarország, tartotta nekem Brad Pitt az esernyőt, mert ott a Havanna lakótelepen ott éppen esett az eső, és megszánt, hogy ne álljak már ott az esőbe, hanem oda jött és esernyőt tartott.
1: Lefotóztad? Valaki
2: képzeld el, akkor mindenkitől elvették a telefont, és tehát, hogy nem lehetett. De van egy lesi fotó, mert hogy ott tényleg lesi fotósok fölmentek a 10. emeletre, és onnan ilyen puska fényképező gépekkel lefotóztak, és tudom, hogy én állok mellette, mert én vettem fel úgy a fehér táskámat, hogy a fenekemnél volt hátul. Tehát ilyen közös képünk van, de például Robert Pattinsonnal is forgattam együtt jelenetet, ott sincsen ugye közös kép, mert ezeket ugye lekorlátozták, de voltak olyan rajongók, akik ezt megcsináltak.
1: De menő. Ugorjunk kicsit a mába, mert ugye itt teljes sportra nem tudunk felkészíteni, de beszélgetni, igen, hogy manapság.
2: De örülök neki, hogy 40 évesen már annyi mindenről lehet beszélgetni, hogy nem az van, hogy keresni kell a gondolatokat. Hogy...
1: az a te esetedben az olyan nincs. Azok, hogy jönnek kifelé, ekkora slagon. Ez a jó. Na, tehát, hogy manapság mennyire kell küzdeni az, hogy jelen legyél, hogy szerepet kapjál, sokat kell castingra járni, mennyire lett ez a maradt meg ez az álom, ez a varázslat varázslatnak?
2: Az az igazság, hogy azt gondolom, hogy a Covid nagyon sok mindent felborított. Tehát ott előtte sokkal nagyobb szárnyalások voltak, sokkal több lehetőség, tehát... sokkal nagyobbakat mertek ugrani egyébként a színház csinálók is. Most nem vagyunk olyan sokkal Covid után, és még mindig azt érzem, hogy ugyanaz a belterjes csapat van, akikkel mernek dolgozni, akiket hívnak, és a lehetőség is még egyáltalán nem nyitott. Tehát pont ezért gondoltam én is arra, hogy miközben színésznő vagyok, és egy családot ellátok, még mellette beiratkozzak egyetemre, közösségszervező szakra, mert azt látom, hogy fontos az embereknek visszahozni azt a közösséget, ahol találkoznak egymással, egymással, ahol tudnak beszélgetni egymással, mert kicsit hozzászoktak ahhoz az emberek, hogy mindent instant megkapnak otthon a négy fal között a kanapén ülve, úgy, hogy nem kell kimenni, nem kell felelősséget vállalni, nem kell sminkelni, nem kell felöltözni, semmit nem kell csinálni. Hát ma is akkor, amikor jöttem hazafele a gyerekkel, a gyerektől az iskolából, akkor éppen kiszállt egy anyuka egy hatalmas nagy merci jeepből, pizsamába, sejjen pizsamába, rövid nadrágos sejjen pizsamába. Mondom, ez gyönyörű, olyan, mint hogy a Covid időszakban lennek még mindig, mert nagyon sokan egyébként ebből nem léptek túl. Mm-hmm. De tudod, mi hiányzott a legjobban a Covid időszakban? A taps. Komolyan volt egy másfél év után, volt, hogy megálltam a nappaliba, és csak elkezdtem tapsolni, és bőgtem.
1: Hát ezt azért, hogy meg egyszer ezt átélte. Milyen furcsa lehetett, amikor színházak ilyen online streamingen toltak előadást
2: élőben. Mi is ezt csináltuk a térszínházban, hát felvettük meg, de nem, nem adja.
1: Az igen. Nem ugyanaz, az még egy főpróbán is rosszabb hangulatú gondol, nem tudom.
2: Igen.
1: De furcsa. Hát hölgyek, urak, Papancsa volt az én vendégem, így elrepült az ide, így. Még egy piacérést mondok neked ilyen tehetséggel, hogy picikét kiszínez az életedet, akkor kezdj el stand-upolni, mert a női stand-uposból hiány van. Van, és nagyon jó a tempó, nagyon jó a tolod, nagyon kellemes lény vagy, ha szabad ezt mondani, úgyhogy szerintem még a közösség szervezés mellett ennek én neki mennék azért lehet. No, szerintem találkozunk, még folytatjuk, most viszont be kell zárnunk a beszélgetést. Papancsából nézhetünk, vagy hallhatunk egy picikét, de tényleg egy picikét.
2: Jó, hát aki még kíváncsi rám, nyugodtan keressen rám, ugye, akár a Facebookon.
1: Mondd el, hogy hol nyugodtan.
2: Igen, még annyira nem, tehát annyira boomer vagyok, hogy még a TikTokot nem kezdtem el, de tényleg Instagramon, Facebookon be lehet nyugodtan követni, lehet látni YouTube csatornán is, még régi vacsancsa felvételeket is, amit ugye még ott a Covid szakított meg, de nagyon sok jó ismerősömmel, és sajnos azóta elhunyt barátommal is lehet ott találkozni, és én csak köszönöm, hogy meghívtál, és tudtunk egy kicsit beszélgetni.
1: Tudod, szívesen, Papancsát hallottátok, kedvesek.
2: Sziasztok!
1: Köszönöm, hello!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
1: Reklám hangzott el.
4: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.

0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Megvitatják a miniszterelnök illetményét. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a Tisza módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldal elérhető e-tábor plusz online felületen. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát.
0: Időjárás.
1: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Én egy vallomással kezdem. Nem nagyon szeretem a nagyipari filmeket. Én imádom a független filmeket, a művészfilmeket. De itt inkább a függetlenségen van a hangsúly. És mit ad Isten, mit nem? Az egyikbe valahogy én is belekeveredtem, aminek pont most van a premierje, most ezen ez időtájt. És hát az egyik főszereplőt, Farkas Viktóriát és a film kitalált és rendezőjét, Pánovics Rajmundot hívtam meg, a minden el van cseszve, ugye, nem vagyok beszédhívás, nyugtassatok meg, ezt így kell mondani. Hogy kell mondani? Minden el van.
2: Minden el van cseszve.
1: Minden el van cseszve. Ez az a szó, ami kimondható itt a médiatörvény berkincs belül. Na most ez egy... Mikor visszanéztem, akkor azt mondom, hogy ez egy tök jó film lett, tök jó film, és nem azért, én benne vagyok, mert az a legkevesebb, hanem az egésznek a gondolatossága, a Fellini kor, valakinek a fejébe láthatunk, és ez te vagy, Rajmund. Hogyan, mikor jön az első csira? Mennyit írunk akkor, amikor kitaláltunk nektek, hogy filmet kell rendezni?
3: Hát igazából ennek az alapjait 12 éve fektettük le, amikor csináltunk egy websorozatot, amit csak poénból csináltunk, abba is már részt vettél te is, Attila, és Gerof néven.
1: Így van.
3: És ez igazából a baráti társaságban beszélgetett sztorikból kialakított sketch alapú gegekre épült gyakorlatilag, különböző jelenetek, félreértéseken alapuló poénok. Ebből csináltunk 7 részt, aztán utána leálltunk vele, nem is volt nagy nézettsége, nem is foglalkoztunk vele, és pár év után gyakorlatilag szemszakilag pont 5 évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy azzal kéne valamit kezdeni azzal az anyaggal, és írtunk a Viktóriával köré egy kerettörténet. Aha. Hogy érthetők legyenek azok a jelenetek, hogy miért is látjuk ezeket, és ebbe a kerettörténetbe jelenik meg ugye az, hogy van egy ember, aki Fellini korban szenved, ugye ez nem egy létező.
1: Azt leírhatjuk rövid, hogy mi ez a Fellini kor, doktornő?
2: Hát a Fellini kor hivatalosan nem létezik.
1: Hát persze, hogy nem.
2: Úgyhogy ezt mi arra találtuk ki, hogy egy ilyen jellegzetességet, egy ilyen szimptomát adjunk arról, hogy egyáltalán mit is érezhet egy ilyen ember, aki ilyen korban szenved. Úgyhogy ez egy kitalált történet, bár szerintem hihető, hogy létezik ilyen.
1: Abszolút, és igaz, az ő fejébe látunk bele, és onnan pattannak ki ezek a sztorik, amik ott vannak. Mert aki megszólalt, hogy a Farkas Viktória a színésznő, az egyik szabad azt mondani, a legyik legtöbb arcú színésznő ismerősöm vagy, hiszen mindig megosztod ugye a közösségi média, hogy most éppen hol, meg hol, és annyira sokoldalú karakteres vagy, hogy tehát, hogy ha valamit nem lehet ráthozni, az, hogy karakterszínész, mert te nagyon sok karaktert megtudsz. A doktornő volt, ugye, vagy csak pszichológus volt?
2: Pszichológus is, doktornő is, úgyhogy volt mind a kettő. Én nagyon örülök, hogy ezt mondod, és köszönöm szépen. Egy színész szerintem 1000 arcú legyen,
1: igen,
2: hogyha tud. És ezt mindenképpen ez a hitvallásom színészileg, hogy természetes, hiteles és ösztönös legyen.
1: Na hát, ha a filmet megnézitek, akkor mind rájöttök, hogy miről is beszélünk. No, Rajmund, vissza, ugye a sztori megszületett, és akkor ugye az mozifilm legyen, nagyon sok minden kell, stáb, mi egymás, ezeket is össze kell szedni, és egy független film esetében azért ez nem megy mindig könnyen, mert teszem azt, egy nagy állami, most mondok, hogy 7 milliárdból készül a film, lehet, hogy rögtön lesz mindenki. Persze. Itt azért viszont ez egy kicsikét nagyobb munka volt, ugye?
3: Igen, hát ennek is az oka az, hogy ez 5 évig készült, hiszen rá voltunk kényszerítve arra, hogy amikor az éppen aktuális színészek ráérnek, akkor forgassunk.
1: Igen,
3: amikor ilyen. Több embert össze kellett hozni, mindenkit diszponálni, mindenki ráérjen abba az időpontba, legyen helyszínünk. A helyszínkiesések miatt nagyon sokat csúszott a forgatás. Volt, hogy fél évet, mert egy tutira lebeszélt helyszínt utolsó pillanatban lemondtak. Úgyhogy ezért volt ez ilyen kicsit lassú.
1: Aztán... De csak a forgatás lett lassú, a film az nem. Az egy
3: a film az nem, az tempós lett.
1: Úgyhogy innen folytatjuk, kedves hallgatók, bele kell folytsam a szót a rendezőbe, hiszen zene következik. Aztán beszélgetünk még a Minden el van cseszve. Most már 3 csé volt, várjál, csak kettővel, ugye? Minden el van cseszve című filmről, aminek mi a műfaja, hogyha vígjáték?
3: Abszurd komédiának lőttük be.
1: Egy abszurd komédiának lőtte be a rendező, akkor az a zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mint kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Farkas Viktóriával és Pánulcs Rajmunddal, színésznő és rendező, vagy csak ő rendezte, vagy te is beleszóltál rendezésbe, vagy...
2: Én a forgatókönyvírásban vettem részt. De attól függetlenül a háttérben is minden, ami még asszisztenciát igényel, adminisztrációt, egyebek abban, mint
1: könnyen ment a forgatókönyv? Könnyen ment az írás?
2: Az érdekes, hogy mi most fordítva csináltuk. Nem megvan egy forgatókönyv, és azt leforgattuk, hanem megvolt bizonyos része, és egy keret történetet kellett hozzáírni, és ezt csináltuk kettő.
3: Egy másfél évig tartott.
2: Azért ez nem volt egyszerű.
1: Aha. És az, hogy ezből mozifilm legyen, ahhoz nyilván kellett egy mecénás, ez a Szerencsejáték ZRT, aki némileg támogatta ezt az egészet. Én lepődtem az egészet, hogy úgy, nincs, amit forgatunk, az moziba lesz, nagyvászon fogom visszanézni az én fejemet, ami tök jól esett különben. De hogy azért ezt elintézni, ez a kicsit, én producer is voltál, akkor rendező, producer, főszereplő, minden voltál, nem?
3: Hát ebbe szerencsénk volt, mert tavaly beadtunk egy pályázatot a Szerencsejáték ZRT-nek, hogy kis támogatást kapjunk a film befejezéséhez, meg a forgalmazásához, ugye, mert ezek nem két fillér, mind a díszbemutató, mind a plakátok, mind a marketing, és szerencsénk volt, meg kaptunk kis pénzt, úgyhogy nagyon nagy köszönet a Szerencsejáték ZRT-nek ezért, mert nélkülük nem tudtuk volna ezt a filmet ilyen hamar moziba juttatni.
1: Ugye szerepelnek azért benne nem csak ilyen no-name színészek, mint jó magam, hanem azért nagy emberek, plusz Szalóci Pál is, ugye?
3: Igen, de te se vagy no-name
2: azért.
1: A mozik világában talán még igen.
3: Sikerült megszereznünk két nagyon nagy nevet, ez a Újlaki Dénes és Revicki Gábor.
1: Remek keretet adnak az egészhez.
3: Igen, akik folyamatosan végül is kritizálják a filmet, mint két öreg a moziba, és ezen viccelődnek, de húzónévnek nagyon jó volt, és feldobja teljesen a film hangulatát.
1: Mit szóltak, amikor megkerestétek? Sokat keresik őket, ez egy független filmtől? Vagy de nyilván másképp egy színét is ehhez, nem?
3: Gondolom, a Revicki művész urat, őt egy másik produkció, a Kártarus kapcsán ismertem meg, és találkoztunk párszor, fölhívtam, volt hozzá arcom, fogalmazzunk így.
1: Hát megbátorság, de ez kell.
3: Igen,
1: ez kell.
3: És megkértem rá, és akkor egy kicsit úgy húzta a száját, hogy hova kell menni, meg mikor, meg nem biztos, hogy ráér, de végül hál' Istennek összejött. A Dinit, az Újlaki Dénest pedig a Szalóci Pálon keresztül ismertem meg, és ő rögtön azt mondta, hogy rám beküldjek át egy kis anyagot, ő megnézi, annyit kért, hogy ne akadékoskodjál, Rajmund.
1: Jaj, hogy ne rendezd, magyarul azt jelentem, hogy...
3: De nem is kellett, mert nagyon jó, maguktól jók voltak, pár instrukciót mondtam, hogy ez itt mondjátok, ott mondjátok.
1: Én az Újlaki Dénesnek a törzshelyét ismerem, az a Fény utcai piac, igen. És általában ott ül egy jó, ez egy úri társaság, az legyünk köz, piacoznak az urak, és közben iszogáltunk, és mindig a középen mindig sztorizik. És,
3: igen.
1: És oda is mentem hozzá bemutatkozni, hogy puccatilők, és örülök, hogy egy filmben játszom. És hogy akkor most nem a törzs helyén van, hanem itt van, hogy ez tök jó volt. Amúgy ez a forgatás az hamar, ez egy nap alatt megvolt az övék, nem?
3: Persze, az, pár óra volt.
2: Pár óra volt,
3: ez igazából ez is föl volt építve, meg volt írva, hogy ne sokáig kössük le a művész urak idejét.
1: És hát Szalóci Pál, ugye, aki nem ismeri az ő életét, hát de utazott metróval, akkor azért hallja, de azért sokkal több ő annál, mint
3: magyar
1: a metró.
3: Meg
1: a magyar rádió, ugye, de a metró hangjában ismerik őt is. Ugye ő benne volt ebbe a websorozatban is, ugye, jó barátotok. Úgyhogy ezek az arcok karakterek azért igazán jó hátteret adtak az egészhez. No, és amikor elkezdte a forgatókönyv, akkor azt úgy késznek gondoltátok, hogy ez menet közben még úgy alakult, csiszolódott egy picit?
2: Nem egy perc alatt írtuk, tehát az nagyon sokat gondolkoztunk rajta, tehát agyalás az egy hosszabb időszak volt, és sokszor úgy írtuk, hogy úgyis színészek vagyunk, tehát eljátszottuk a jeleneteket. Ma az egy másik dolog, hogy megírsz egy dialogot, nagyon nehéz dialogot írni egyébként, igen. Szerintem le a kalappal, akinek ez könnyedén megy, és hogy ne legyen olyan élettelen, ezért kipróbáltuk mindig a jeleneteket, és akkor úgy tudott természetes lenni az, hogy egyáltalán mit mondjunk el, fontosak voltak minden egyes megszólalás, minden egyes szó jelentőséggel.
1: Élménydús másfél évetek volt, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem Farkas Viktória színésznő és Pánulcs Rajmund rendező, producer. Mi volt a harmadik főszereplő? Hát a lényeget kihagyjuk, akinek ott van a feje a nagy plakáton. A témánk pedig a Mindenre van cseszve című film, amely a Szerencsejáték ZRT támogatásával jött létre. Most a mozikban látható, de beszélgetünk róla kétszer, de most zenélünk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék, kedves hallgatók, egy remek filmről is beszélgetünk, amit most pont megnézhettek, hiszen mostanság van a mozi, vagy pontosan mikor majd Rajmund elmondja. De azt elmondom, hogy ugye nagyon nagy szabad kezet kaptak a színészek, és nem volt ez túl rendezve. Talán kicsikét bíztál az ő egyéniségükbe. Meg volt az, hogy itt most Gerof össze kell veszned a Noémivel, aki az valami volt egy jelentem, és összevesztünk, és ha nem volt jó, akkor neki mentünk még egyszer, de nem volt dialógus, ami nem feltétlenül baj. És manapság sorozatok épülnek fel erre a szisztémára. Most éppen forog az RT-nek a Panelhősök című sztoria, ahol pontosan ez van, színészbarátom benne van, pontosan ennyit van, ilyen van. Ez tudatos volt, hogy nincs dialóg, egy kicsikét hagyod?
2: Igen. Hát azért rajtad kívül, meg a Palin kívül, Viktorián kívül nem nagyon voltak benne színészek, elég sok szerepet civilek játszanak, akik a baráti körből kerültek elő. Na most én azt tanultam, hogy Pasolini forgatott rengeteget színészek, vagy civilekkel, hogy egy civilt nem lehet abban az értelemben instruálni, mint egy színészt, civilnek magát kell játszania. És hogyha önfeledten önmagát adja, akkor hitelessé válik. Olyat például egy színész már nem tud. Egy színésznek sokkal nehezebb önmagát játszani, mert mindig figurákat
1: hoz. Hát figura és szakma, igen, úgy megy ki neki az
2: és éget. Erre törekedtünk, és ezért is nem volt szöveg írva, csak meg voltak szabva azok, ha elmékszel is rá, hogy ez és ez hangzódjon el köztetek.
1: Igen.
2: De hogy azt ti hogy adtátok elő, ettől a természetességtől lett szerintem hiteles.
1: Igen, emlékszem egyszer-kétszer a feszült fejre nézte, és a végén ilyen felszabadult mosoly volt, hogy ez az jó volt. Tehát akkor úgy megvett. Te,
3: ezt
1: elvettek.
3: Akartuk, igen.
1: Nem? De a te szöveged meg volt írva, nem? Tehát amikor ti kettősötök, mikor ő fekszik az ágon, azért ott az nem rögtönzés.
3: Az nagyon-nagyon fontos jelentősége bíró, tehát nem egy szó sincs bővítettem benne.
2: Nem volt improvizálás.
3: Nem, az kifejezetten meg volt ezen kívül a kórház jelenet. Ott is nagyon jelentős, hogy ugye a websorozat ugye az álom része, a főhősünk életébe, és az ott elhangzottaknak fontos jelentősége van, hogy a kórházba is erre utaljunk, hogy érthető legyen ez a különböző rétegek közötti utazás.
1: Ez a film, ez el tudott készülni? Arra gondolok, amikor fölálltál, hogy na kész van, és most el kell vinni, bemutatni, vagy még tudtál vele bingizni mondjuk volna még egy fél évet, vagy egy pár hónapot, vagy ez. Tehát be tudsz fejezni egy filmet, ez az én kérdésem. Vagy le tudod zárni, hogy ez már kész van, de még lehetne valami, de kész van.
2: Be tudok fejezni egy filmet, de alapjában véve itt azért nagyon sok technikai problémánk volt, mert a számítógépem tönkrement, nagyon drága lett volna megszerelni, úgyhogy a laptopomon vágtam, ez nagyon sokáig tartott. Aha. Hát azért tudjuk, hogy hiába egy erős laptop, de tízszer lassabb, mint egy asztali gép. És ezért volt időm vele vacakolni, meg átgondolni a dolgokat. Sőt, hát a szívem akkor fájt, amikor már, ugye bekerültünk a tavalyi film szemlére, és ott is le lett ez vetítve, és utána leültem az operatőrömmel és az egyik kedves kollégámmal, és ők rávettek, hogy vágjunk a filmből. Na hát ott érzett a szívem, ugye, amikor a saját kis gyermekeim tűntek el a filmből, de rávettek, mert eredetileg 44 perces volt, 1 óra 44 perces, és mondták, hogy ez másfél órás lehet maximum, ami tényleg úgy nézhető. De,
1: könnyű volt elfogadni ezt, vagy megérteni ezt?
2: Hát inkább elfogadtam. Inkább elfogadtam. Egy filmet soha nem egy ember készít. Tehát nem lehetett annyira szubjektív, hogy még ebbe is én döntsök, hogy de igenis benne marad. Hittem nekik, bíztam bennük, és ezért úgy gondolom, hogy már ehhez én nem nagyon nyúlnék hozzá.
1: Tehát ez már kész van.
2: Igen,
3: mert más ritmusú lett. Tehát az nagyon fontos egyébként, hogy elfogadjuk a mások véleményét, mert ne az legyen, hogy na ez így jó, ahogy én szeretném, és a közönség meg esetleg nem fogadja úgy, ahogy mi szeretnénk. Ezért így jó, hogy több véleményt is elfogadva, tényleg nagyon kis
1: ugye ezért van az
3: film le.
1: Amerikában talán, hogy a rendező rendezi, és a producer pedig vágja. És ezért vannak ugye rendezői változatok. A rendező oda tette a tudását, a producer beletette a pénzét, szeretné visszalátni a pénzét, és ő, ha 1.30, akkor 1.30.
2: Igen, úgy tudja, mi a pénz.
1: És ugye én például az Amadeus című filmnek megnéztem a rendezői változatát is, ami hát egy 20 perccel több. Igen. És ugye ez a 14 perccel több. Igen. Vagy ha már hosszúságról beszélünk, nem tudom, tudjátok, én a stand-up-ok, és elmondom, hogy a világ leghosszabb filmje az éppen készülődik, és csak az előzetes készült el ebből, és az előzetes az 7 óra 52 perc. Jó, csak így a, de csak az előzetesnek.
3: De reméljük nem minden mozi de, előtt leadják ezt az előzetes.
1: Na, beszélgetünk még, akkor arra leszek kíváncsi, hogy a következő részben, meg gondolkodjuk a zene alatt, hogy elkészült a film, akkor hogyan kell a közönség elé, mi az útja, módja, mert olyan média zajban élünk, jönnek, mennek a filmek, hogy a sok ember az eljusson, mit lehet tenni ilyen szinten, vagy hogy még többen lássák. Na, akivel pedig beszélgetek, Farkas Viktória, színésznő és Pános Vajmund rendező, producer és főszereplő, és mostanság van kedvetek egy igazán jó abszurd komédiát, ami totálisan elemel a valóságtól titeket, de szerintem erre most szükségünk is van néha, akkor tessék beülni a moziba és megnézni ezt a remek filmet. Minden el van cseszve. Csak kettővel mondtam, így kell.
2: Igen.
1: Uh-huh. Zene.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remekek voltak a zenék ismételten, mi a közben beszélgetünk arról a vendégeimmel, Farkas Viktóriával és Pános Vajmunddal, hogy mi a film sorsa, ugye, hogyan tovább erről, mert ugye egy nagyipari, nevezik nagyipari filmnek, ugye ott egy óriási költség, vagy büdzsé, a marketing, amire nyilván hát ez minimális pénzből készült, erre talán nincs is pénz, az eszközök megvannak, hogy ez cél azért, hogy ezt az abszolút komédiát sokan megnézzék, nem gondolom?
2: Nekünk is ez a célunk. Most annak nagyon örülünk, hogy sikerült azért ezt a Art Mozi Cinema hálózatban forgalmazni. Most jelenleg most hétvégén megy 3 előadás, aztán nézettség alapján kiderül, hogy megy tovább másik nagyobb moziba, vagy vidékre visszük, de hosszú távon a Netflixre is gondolkozunk, meg a tévében való forgalmazás.
1: Oda föl lehet kerülni a Netflixre, vagy annak?
2: Persze, megvan mindennek az útja, módja. Aha. Még azt, hogy azt nem, de megoldjuk.
1: Aha. És ilyenkor ugye a szokásos kérdés, hogy van-e esetleg, nem is ennek folytatása, de más ötlet, hiszen azért te is egy ilyen örökké zsizsgő ember vagy. Tehát amióta megismertem Rajmundot, mondom az ő élete párjának, azóta ő is mindig azért minden pillanatában sikerül neki fél méterre a föld fölött járni, ami tök jó, mert ilyen emberekre szükség van, mert különben tök szürke világban élnénk, nem? Úgyhogy ez Zsizsek azóta másik film? Van ötlet?
2: Sőt, hát tavaly elkezdtük a következő film könyvét írni.
1: Úgyhogy, együtt megint?
2: Igen, úgyhogy az egy teljesen más tematikájú film lesz, egy sokkal összetettebb, inkább ilyen filozófiai tartalmú film, magába foglalja a világ főbb vallásait, stb. Nagyon érdekes lesz, de hát az biztos, hogy nem tudom olyan körülmények között megcsinálni, mint ahogy ez megszületett, hogy független filmként, tehát oda biztos, hogy szükségünk lesz valami olyan támogatásra, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni.
1: Tehát a könyvvel fogsz akkor házalni, most csúnya szóval.
2: Igen.
1: Hogy akkor itt egy komplett könyv, tessék ebbe belelátni azt, és azt az összeget, amiből nekem meg kell csinálni.
2: Igen.
1: Igazából neked is olyan kérdés, mint Woody Allen megmondta neki, ne, adják oda a pénzt, és ő megcsinálja a filmet. Valami hasonlót érzek itt is, nem? Tehát ne szóljanak be a sembe.
2: Igen.
1: Amúgy, úgy mondom, mint életem első mozifilmen, jó érzés volt nagyon látni ezt az egészet. Hát, mik voltak a visszajelzések? Mert inkább titeket kerestek ott a díszbemutató vendégei. Tetszett nekik? Mi volt a legkedvesebb mondat, amit hallottatok? Esetleg megjegyeztetek valamiért?
2: Alapjában véve mindenkinek tetszett, a közönség nagyon jól érezte magát a vetítés során, mosolyogtak, nevettek. Volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy azért nem mert nevetni, mert mellette ott ült egy komor úriember, de aztán a végén nem bírta már ki, és ő is nevetett.
1: Hát mikor érdekel engem, hogy ki ül mellettem, ha valami tetszik, akkor nevetek,
2: ilyen.
1: Nem?
2: De általában ezek voltak a reakciók, hogy tetszett, fura volt mindenkinek. Tehát azért ez nem egy átlagos film. Az operatórum speciál azt mondta, hogy ilyen film nincs a világon, mint amit mi csináltunk, mint tematikájában.
1: Nem
2: mint...
1: tévedett nagyon.
3: Igen, tehát a műfaj meghatározás is ezért volt nehéz.
2: És itt nagyon fontos elmondani, hogy amit már többször említettél, hogy minden el van cseszve, ez egy koncepció, mert a filmben ennek a dupla csének jelentősége.
1: Igen,
2: van a csének. Onnan is lehet tudni, hogy az eredeti websorozatunk címe az a Csécsé projekt volt, és ez folyamatosan jelen van a filmben, ez a Csécsé.
1: Tessék megnézni, és akkor tudjátok, hogy miről beszélünk. Viki, még szeretem.
3: Nekem kedvenc mondatom, mert nagyon sokan dicsérték, és vették a poénokat, eszméletlen jó érzés alkotóként, szereplőként látni a mozit, és hogy a nézők hogy reagálnak rá. Sok olyan jelenet volt, amire nem gondoltuk, hogy nevetni fognak, valamire meg azt hittük, hogy igen, és szóval nagyon-nagyon izgalmas volt, és nagyon-nagyon dicsérték a zenét.
1: Az jó volt.
3: Két nagy zeneszerző is főcímdallal, Ríz Laura és Pálinkás Gergely, és valaki azt mondta, hogy ugye érezzük, hogy a főszereplő próbál mindent megoldani, de soha nem úgy sikerül, ahogy eltervezte. A világ, mint hogyha ellene lenne. De ha nem lenne ilyen vidám ez a két fő zene, akkor tragikomédiának
1: így van, de így jó volt, hogy így van, zene volt. No, kedves hallgatók, remek programajánlat, keresétek a moziműsorban, az alkotók mindent elkövetnek, hogy ez ott legyen a kínálatban. Minden el van cseszve, most már megtanultuk kétsével kimondani. Üljetek be, és egyszerűen ki kell szakadni a mocskos hétköznapokból, és egy picit elvarázsolódni egy ilyen, mit tesz az ember a fellini kor. Majd ezt megtapasztaljátok. Nagyon szépen köszönöm két vendégemnek,
3: köszönjük
1: két főszereplőnek, itt volt Farkas Viktória színésznő, és Pálmi Csabai, mint rendező, producer és főszereplő, nekik is köszönhetjük, nagyobb részt nekik köszönhetjük ezt a filmet. Köszönöm szépen, és legyen minden el cseszve.
3: Köszönjük. Köszönjük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. We can make the sunshine, we can make it rain. If you and I can do it, let's live our dreams.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Reklám hangzott el.
7: Megkezdődött az országgyűlés őszi időszaka. Halálos túrabaleset volt a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A miniszterelnök felszólalásával kezdődött ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendesülés szaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett elkezdték a vitát a vármegyei és a főispár elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megyei és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugta adatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi

0: Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről a Triglav csúcsról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Nyáron két hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben.
1: Időjárás.
0: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello, a mikrofonnál Mári István Dániel. Indulat a hétfő délután, még rápakolunk egy picit a hétkezdésre, kell plusz energia, abszolút hozom. Egy jó kis időutazással 2003-ban és 13-ban megyünk hamarosan, majd szokás szerint akkor is slágerista vezetők érkeznek. Éppen a napokban ünnepelte Beyoncé a születésnapját, ő indít majd 2003-ban, jön a Crazy in Love, de hozom majd Lord, illetőleg a Bieber egyes slágerét. Az óra sztárjai közül Király Viktor és a Texas formáció jön majd 3-3 dallal. Az óra végén, illetőleg a délután végén pedig majd legendás lánycsapatok érkeznek, többek között egy ős formáció is a Bananarama. Egyelőre indulunk Gavin DeGrawval. Már is Soul of Fire. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. Hú, tartogat még meglepetést a nyár erre a hétre, hiszen szerdán újból kánikulai hőmérséklet értékek várhatók, aztán állítólag majd egy évszakváltó hidegfront érkezik, úgyhogy beállnak ezek a 20 fok körüli hőmérséklet értékek. Kiürül neki, ki nem. Akár erről is értekezhetünk SMS számunkon, ami a 0677-1986-on elérhető. Miközben egyébként már is megyünk 2003-ba, onnét érkezik majd Beyoncé, az Evanescence, illetőleg a Black Eyed Peas egyes slágere. Hát akkor jelent meg a Da Vinci Code című regény, amit a mai napig nagyon sokan olvasnak, vagy ha nem is olvasták, akkor a belőle készült filmet biztos sokan látták. Dan Brown amerikai regényíről van szó, mely az év legnagyobb könyvsikere volt 2003-ban az Egyesült Államokban. A mű több országban is a bestseller listák élére került, a Da Vinci Code-ot sokan a felnőttek Harry Potter-regényt jellemzik. Sok elemző szerint a Harry Potter regények óta ez volt az első könyv, amely ismét tömegeket késztetett olvasásra. Világszerte könyvklubok, olvasócsoportok, rajongói honlapok, újságcikkek foglalkoztak és foglalkoznak vele a mai napig. A Da Vinci Code egyébként nem csak műfaj a legsikeresebb könyve lett, hanem a legtöbb vitát kiváltó is, mindazonáltal a mű az írója szerint sem akar több lenni annál, mint ami egyszerű szórakoztató olvasmány, vagy hogyha úgy tetszik, krimi. No hát ennyit az év margójára, már is jönnek az előadók, akik sokkal jobban elkapnak egy-egy évet, hát Beyoncé Knowles érkezik elsőként, aki egyébként pont a napokban ünnepelte a 45. születésnapját. Hát amit a sztárnak el lehetett érni a könnyű zenében, azt ő elérte, bár kicsikívül gyerekkora óta elég komoly segítsége volt. Anyukája otthon készítette a ruháit, nem csak neki, hanem a Destiny's Child egyéb tagjainak is, apukájuk pedig nagyon sokáig menedzselte a formációt. Nem titkolt szándékkal egyébként magát a Destiny's Childot is azért hívta életre, hogy legyen két mankó a másik két hölgyel Beyoncé hóna alatt, amíg ő ugye kifejlődik, mint szóló előadó, vagy eléri a karrierében azt a szintet, amikor már ki tud lépni a Destiny's Childból. Itt viszont apukájától átvette későbbi párja a produceri szerepet, úgyhogy igazából tényleg sokan segítették Beyoncé-t. Jay-Z-vel közös életet alkotnak, és már két gyermek boldog, anyukája, apukája a páros. Már is érkezik a Crazy in Love, aztán majd duóként jön az Evanescence, ami egyébként nagyjából a legnagyobb slágerével érkezik hozzánk 2003-ból, ez lesz a Bring Me to Life. Az ő találkozásuk is egyébként nagyon érdekes volt, elmondta a csapat férfi tagja, hogy egy táborban időztek, ott töltötték az idejüket, amikor felfigyelt egy nagyon dekoratív, nagyon jó hangú énekesnőre, a képen Meatloaf egyik slágerét klimpírozta a zongorán, na ő volt a csapat női tagja, oda ment hozzá és rögtön felajánlotta, hogy alapítsanak egy formációt, igazán jól sikerült. Ennek egyik gyümölcse érkezik majd a Bring Me to Life, és aztán a végére a Black Eyed Peas érkezik hozzánk. Hát a legenda szerint a Black Eyed Peas akkor jött létre, amikor Miriam elhízott kis csivavája észrevette Fergit, és némi hátsó szándékkal dörgölőzni kezdett a lábához. Az igazság persze prózaibb, a csapat már egy évtizede együtt reppelt, és összerakott két albumot, mire Fergi csatlakozott hozzájuk. Ő aztán lekoccolt, és igazából elég jó szóló karriert futott be. Mostanában is néha van reunion, de a Black Eyed Peas már igazából Fergi nélkül létezik. Nagyívű énekesnőket szoktak felkérni egy-egy újabb dal előadására, ilyen volt például a Ritmo. 2003-ban viszont még együtt voltak, hát olyannyira, hogy elérték első nagy bomba sikerüket, egy igazi pacifista himnusz érkezik majd a Where is the Love, de egyelőre Beyoncé-val indulunk ki, a Crazy in Love, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünk működik ám, használja, aki szeretné. Közben egyébként 2003-ból 13-ra váltunk, hiszen már is ott folytatódik tovább az időutazás. Itt már egy hazai formációt is megivitálunk. Majd jön a Bieber's és a Sorry, de jön az Imagine Dragons és Lord slágere is, az első nagy bomba slágere, a Royals. Tehát mi minden történt 2013-ban? Ugye jó a kérdés, már is hozok néhány infót, hogy el tudjuk magunkat helyezni az idősíkon. Hát mindenkit meglepe, március 14-én, 15-én katasztrófa veszély volt Magyarországon, ugye egy hirtelen lehűlés utáni viharos hófúvás bénította meg délután a Dunántúl északi és nyugati részét, valamint Délnyugat-Szlovákiában a közút és a vasúti közlekedést. Az M1-es autópályán több ezer ember töltötte az éjszakát autójában, ha egyáltalán a sajátjában, hiszen ekkor kaptunk ugye központilag SMS-t, hogy mindenki üljön át a másik kocsijába, ebből aztán a kornak megfelelő eléggé durva mém cunami alakult ki. Viszont ami nem annyira volt vicces, hogy áramszünet volt Zala, Hajdubihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén, amit egyes helyeken csak 3-4 nap alatt tudtak elhárítani. Már is zenékkel kapjuk el az évet, jön a Radioactive, az Imagine Dragons első nagy sikere 2013-ból. Hát 5 évet vártak egyébként az első nagy zajos eredményekre, hiszen 2008-ban alakult meg az amerikai alternatív rock együttes Las Vegasból. 2012. szeptemberében szerzett széleskörű ismertséget a csapat, amikor a Night Vision címet viselő stúdióalbumok megjelenését követően a második helyre került a Billboard 200-as slágerlistán. Ez azért elég durva teljesítmény. Az együttes Dan Reynolds vezetésével muzsikál azóta is, számtalanszor jártak Magyarországon, Szigeten is, adtak dupla koncertet tavaly. Elég komoly elismeréseket kaptak 2013-ban, akkor a Billboard magazin szerint az Imagine Dragons volt az évvégi rockzenei slágerlisták első helyezettje, emellett a heti lap a 2013-as év áttörését elérő együttesének tartotta őket, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rockslágereként nevezte meg, úgyhogy kihagyhatatlan egy ilyen dal a repertoárból, ezzel indulunk majd. Aztán jön a Bieber's és a Sorry, akiknek indulásuk tényleg kalandos volt, 2012-ben alakultak, de hát akkor még fogalmunk nem volt egyébként, hogy ki áll a csapat mögött, hiszen nem nagyon vállalták föl az igazi nevüket. Aztán amikor elkezdték megszórni őket az első díjakkal, akkor valakinek úgy át kellett azt venni a különböző díjkiosztókon, úgyhogy itt már Puskás Peti, illetőleg öccse Dani nem nagyon tudta véka alá rejteni, hogy ők állnak a formáció mögött, úgyhogy ki is jöttek azzal, hogy a Bieber's nagyjából az ő vezetésükkel alakult meg. Aztán jött a többi négy fő. A Sorry ment 2013-ban nagyot, és Lord is egyébként, ő szintén ebben az évben robbant be a köztudatba, amikor is megjelent a Royal című kislemeze, és egyenesen a Billboard lista élén landolt, akkor csupán 16 éves volt még. Azóta egyébként két lemezt adott ki, melyeket az egekig dicsértek a kritikusok, a harmadik korongja pedig aztán néhány évvel később volt várható. Az énekesnő elmondta egyébként, hogy szófétisiszta, ami azt jelenti, hogy ha meglát egy szót, addig kattog rajta, amíg nem ír belőle egy dalt. Hát senki nem találná ki, hogy a Royals honnan ered. A National Geographic magazin 76-os kiadásában látott egy fotót George Brettről, a Kansas Royals City játékosáról, ahogy üvöltő rajongóknak ad autogramot, és a pólóján szerepelt a Royals felirat. Hát ennyi a történet. 2013-at tehát ők idézik meg. Indulunk az Imagine Dragons-szal, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98 pontnak Manna FM életöröm zenékkel, mert is Post Malone érkezik, aki első nagy sikerét ugye a Circus-szel érte el. Én nagyon meglepődtem, amikor először láttam, hamarabb hallottam a hangját, mint láttam volna a kinézetét. Tényleg egy ilyen nagyon komoly, nehéz fiú hatását kelti az arctetkókkal, tehát igazából a szíve azért ennél jóval nagyobb, a teljesen mást képvisel az ének hangja. Egy frissebb dal érkezik tőle tavalyról, már is jön a Guy Fawkes. She's searching for someone who's gonna build it back.
1: But I ain't got a guy for that. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszer.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
4: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállító teret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt indul az újabb óra, szépen kopik a hétfő délután. Igazából ez az első acélosabb iskola hét, szerintem most mindenki már letisztázta a tudnivalókat az egész évben vonatkozóan a múlt héten, és aztán elkezdődött az igazi tanulmány. Úgyhogy a gyerekek is lasszacskán gondolom hazamennek az első igazi suli nap után. Mi volt ma? Akár erről is várok SMS-eket, miközben az óra sztárjai érkeznek. Ők mindig 3-3 dallal jönnek. Király Viktor 3-asa nyit majd, és aztán itt lesz a Texas

0: velünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Autódarú, Kossvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
1: Reklám hangzott el.
7: Vagyonadót vezet be a kormány. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozataláról. Erről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt és vétózgatott, miközben a magyar családok elől elzárták az őket megillető forrásokat. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár

0: egy gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről a Triglav csúcsról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Nyáron két hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben.
1: Időjárás.
0: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Passzolom át a mikrofont az óra sztárjainak. Ők mindig egy-egy előadó 3-3 dallal, szerintem ezt már megszoktuk. Király Viktor érkezik majd a hazai vizekről, ez majd egy magyar nyelvű dala is, az tőle egyébként ritkaság, ő inkább angolul énekel. Itt lesz majd a Suda Uda Kuda, jön a Fire meg a Király utca, és aztán majd egy veteránabb típusú együttes érkezik Shalon Spiterivel az élen, ők lesznek a Texas szintén 3 dallal. Induljunk el, jön Bo Anderson és a New Wave. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Ez a 98 pontat Manna FM örömre hangol az óra sztárjaival, három dallal érkezik mindjárt. Az egyik legkedveltebb hazai előadó, Király Viktor, aki hát nem csak évente, hanem tulajdonképpen egyébként többször is új dalokat jelentett meg. Ha jól láttam, akkor jelen pillanatban is dolgozik valamint, de Viktornak ez egy jellemzője. Különben a negyedik Megasztár győztese ő, bármi meglep, a 2008-as év hangja, akkor volt ez a Megasztár, mint a csak tegnap lett volna. New Yorkban született, édesapja Király Tamás a Universal dobosa volt még 72 és 82 között, emellett kisebb a Color együttes frontembereként is tevékenykedett. Édesanyja Király Gabriella, a Cini és a Tinik nevű lány együttes énekesnője volt, ezt talán kevesen tudják róla. A nővére Király Linda, hát ezt viszont tudjuk, szintén énekesnő. A legismertebb száma az Én nagy kedvencem, a Can't Let Go, több mint 2 millió megtekintést csinált a YouTube-on, és a Mars slágerlistáján a negyedik helyet érte el. Ikertesója is van Viktornak, ő Király Benjamin, ő az Egyesült Államokban él, neki is, és Viktornak is van már egy pici gyermeke. Viktor Linda sikerein felbuzdulva határozta el, hogy ő is szeretne komolyabban foglalkozni az énekléssel. Ikertestvérével Benjaminnal Twins néven alapítottak együttest. 2006-ban készítették el első és egyetlen videoklipjüket Aranyások címmel, de a remélt siker akkor még elmaradt. 2008-ban jelentkezett Viktor a Megasztár negyedik szériájába, melyben az addig rekordszámú körülbelül 10 000 jelentkező közül került ki győztesen, így 2008-ban ő lett az év hangja. A verseny során bebizonyította a nézőknek és a szakmai zsűrinek zene iránti elkötelezettségét, tehetségét és szorgalmát. 2009. január 30-án aztán meg is jelent az első albuma, Király Viktor a döntőben elhangzott dalot címmel, amely a Megasztár 4 döntőiben elhangzott felvételekből volt egy válogatás. Június 24-én pedig megjelent első szóló videoklipje, ami a Forgószél címet kapta. 27-én júniusban lépett fel a Simpléred előtt a T-Mobile kapcsolat koncerten, ami óriási szó volt, én ott voltam. Hát ez egy dolog, hogy Viktor zseniálisan énekel, de azért a Simpléred egy világhír nevű formátum, szóval előttük megtölteni egy ekkora teret a Hősök terén, azért azt gondolom, hogy nem kis pálya. 2010. március 18-án jelent meg Viktor második szóló videoklipje, amelyet a Ha arra indult című számhoz forgattak, ezzel egy időben pedig elkészült a klip angol nyelvű változata is, Heva told you címmel. December 16-án jött a szóló, 2012-ben pedig testvéreivel vettek részt az M1 a dal című Eurovíziós nemzeti dalválasztó versenyben, ahol az Untried című dalokkal a legjobb 4 közé jutottak. 13-ban, 14-ben Viktor az Énekiskolája című kisgyerekes tehetségkutató egyik tanára és zsűritagja volt, 2014-ben pedig bekerült a Dal 2014 Eurovíziós dalválasztó show elődöntőjében Running Out of the Time című dalával. Aztán volt zsűritag a Star Academy-ben is, és ráadásul a Starban Star Plus egy kicsiben is, a Budapest Girl-lel pedig a Duna Eurovíziós dalválasztó műsorába a Dal 2018-ba is bejutott, ezzel a dallal egyébként a második helyen végzett. Azóta már családja van, gyönyörű gyermek édesapja, szerepelt az Amerikai Egyesült Államokban a Voice tehetségkutatóban is, amiben nagyjából a középmezőnyben végzett Gwen Stefani mentorátjaként, úgyhogy tényleg nagyon színes és széles a skála, amit Viktorral el tudok mondani, és szerintem az egyik legjobb hazai előadó, de nemzeti szinten is. Az a kategória, ami aztán abszolút megjárja. A Suda Buda Kuda érkezik tőle elsőként, aztán itt lesz a Fire, és aztán egy Budapest dal, versenyes dal, az lesz majd a Király utca 3-ként Király Viktortól, itt a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM-et hallgatjátok, benne pedig az óra sztárjai muzsikálnak. Már is három dallal érkezik a Texas nevű formáció, akiket én magam nagyon szerettem. Egyébként egy skót pop-rock zenekarról van szó, a skóciai Glasgow-ból. 1986-ban Johnny McElhone és Charlene Spiteri alapították. A Texas 1988 márciusában debütált a Dundee Egyetemen. Nevüket különben a texasi 84-es Wim Wenders Párizs című filmből vették. A zenekar 89-ben adta ki debütáló albumát, a Southside-ot, valamint a debütáló I Don't Wanna Lover című kislemezt. Ez a Brit Singles Chart első 10 slágere be ott volt, és számos más európai országban is a toplisták első 10 helyezettje közé került. A Southside az Egyesült Királyság album chartjának harmadik helyén, az Egyesült Államokban pedig a Billboard 200-as albumlistán a 88. helyen végzett. A Southside sikere ellenére a következő albumok nem értek el nagy sikert. A zenekar 97-ben változott meg, amikor megjelent a White on Blonde album, amely az Egyesült Királyság album toplistájának élére került. Így a legnagyobb előadóvá vált a formáció. 6-szoros platina minősítést kaptak az Egyesült Királyságban. A Hush 99-ből szintén sikeres volt, és ez is bekerült az Egyesült Királyság toplistájába. Aztán a zenekar 2000-ben adott ki még egy Greatest Hits albumot, amiben szintén sikereket értek el. További két stúdióalbum jött még kitőlük, a Careful What You Wish For és a Red Book. Egyébként az énekesnő maga a Texas, én ezt megkockáztatom, ő Charlene Eugene Spiteri. Charlene társalapítója volt a Texas formációnak. 2008. július 6-án jelent meg első szóló kislemeze All the Times I Cried címmel, ami a 47. helyre volt elég a brit listákon. A Melody című albuma 2008. július 14-én látott napvilágot, valamint emellett a Rammstein zenekarral is dolgozott együtt a Stirb nicht vor mir című számon, amiben Charlene angolul énekelt, és Till Lindemann, a Rammstein énekese németül. Egyébként Charlene az Arena magazin szerkesztőjének Ashley Heath-nek az élettársa. A párnak 2002. szeptember 9-én született kislánya Misty Kid, aki Clint Eastwood Play, Misty for Me és Billy the Kid című filmek után kapta a nevét. Egyébként 2009-es volt a hír, mely szerint kritikus állapotban egy londoni kórházban fekszik Alistair McElhane, a Magyarországon is népszerű formáció együttes gitárosa, mindenről a skót Daily Record napilap írt. A 40 éves zenész azért került kórházba, mert agyvérzést kapott, mindezt az újságíróknak árult el a skót rock csapat énekesnője Charlene Spiteri. A gitároson egyébként nem látszott, hogy bármi baja lenne, mielőtt hirtelen összeesett. Az együttes tagja és rajongói imádkoztak érte, aztán később a gitáros felépült és új albumot is tervezett az együttes. Egyébként, ha össze szeretném foglalni a Texas munkásságát, azt tudom mondani, hogy a retros country blues rock zenekarból idővel szólos modern pop formáció tulajdonképpen az ezredfordulón volt a csúcson, máig több kiadványuk fogyott, mint a 30 milliós névadó amerikai állam lakosságának száma. A 2005-ös Red Book című album után kivett szabadsággal a Spiteri kiadott egy szóllemezt, ezzel is felhívva az új szólos reneszánsz női résztvevőjének figyelmét, hogy ő már régebben a zsáner mozog, ám a tervezett Texas visszatérés helyett kórházi látogatások következtek. Egyébként Amy Winehouse, Adele Duffy és Gabriella Chilmi is bevallottan Texas rajongó volt, és sok mindent köszönhetnek a saját stílusuk kifejlődésének a Texas hatására. Itt nálunk három dal érkezik tőlük is, már is jön az Inner Smile, a Say What You Want, és a végére az I Don't Want a Lover a Texas 3-asában, most a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat kívánok hazafelé. Még maradhatnak a lenge öltözetek elől, még nem kell előbányászni a kiskabátokat, az talán majd csütörtöktől lesz szükséges. Holnap után megint 30 fok felett leszünk, úgyhogy szerintem ez az utolsó nagy nyári dobás, erre lehet készülni. Meg Reg & Bowmanre, és vele együtt, meg a Skinner indul egy megállás nélküli zenefuta mindjárt a program ajánlatok után.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg fedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Sorgótarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az Unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt kontim a Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszid atyát és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a Rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.
0: Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, már is indul az újabb óra, délután 4 lesz, mindjárt jó utat kívánok hazafelé, várom folyamatosan a közlekedési információkat, hogy továbbadassam a többieknek. Egyébként jó hangulatban leszünk, lányformációk érkeznek, többségük egyébként legendát írt. A Bananarama törte az utat egyébként a többieknek, bár ők kétségkívül nem az a Girl Power-ös lánybanda, de majd jönnek olyanok is, itt ez a Spice Girls, az All Saints, a Sugar Babes, vagy hozom majd az egyik legújkeletűbb csapatot, a Fifth Harmonyt, az óra pedig Adéllal indul, már is jön az Oh My God.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna.

0: tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Nem láttad a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
11: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
2: Reklám hangzott el.
12: Vagyonadót vezet be a kormány. Bombát találhattak a Dunában, Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, ezt is a miniszterelnök jelentette ki az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, az eddiginél szigorúbb gyermekvédelmi törvényt fogadnak el és nemzeti drogstratégiát hirdetnek. A kormányfő szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot, helyreállítják a kutatás szabadságát és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanó testet találtak a Dunában. A második világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
1: Időjárás.
12: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 20

0: 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom az újabb órát, ez az utolsó, amit együtt töltünk. Ilyenkor nagyon sokan az autóban figyelnek minket, hát öröm lesz a vezetés a következő dalok, a lányok garantálják a jó hangulatot. Minden korszaknak megvan a sajátos lánycsapat lenyomata. A 80-as években nagyot ment a Bananarama, aztán ugye a 90-es években a Spice Girls, vagy az All Saints, az újabbak közül pedig a Fifth Harmony hódítja meg a férfi szíveket, na ők mind-mind érkeznek ebben az órában, miközben Adéllal indulunk, az ő sláger az Oh My God.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontot Manna FM életöröm zenike, jó munkát kívánok, hogy abból jut, miért ne, akkor legalább együtt dolgozunk, hogy jó utat, hogyha éppen hazafelé szól a Manna FM. Ebben az esetben várom egyébként az üzeneteket, Viber is be van kötve, 0677098-at, ide jöttnek a közlekedési infók, merre induljanak a többiek, avagy sem. Miközben egyébként lányok érkeznek, akár lányoknak is, de még inkább gondolom a férfi szíveket meghódítva, bár egyébként nem lehet nemiségre lebontani az ő rajongóikat, tehát a Spice Girls az óriásit robbantott a 90-es években, visszarajzolta, vagy esetleg felrajzolta a térképre a Girl Power-t, amit addig azért annyira nem ismertünk. Aztán jön majd a nagy ellenfél az All Saints, itt lesz a Sugar Babes, a régebbiek közül pedig majd a Bananarama. A következő 6 előadó közös pontja, hogy lánycsapatok érkeznek pillanatokon belül. Hát megemlítem, jön majd az Atomic Kitten, illetőleg a Fifth Harmony is, de szépen haladjunk a sorban. Talán a legnépszerűbb lánycsapat robbantja az étert már is szét, a Wannabe-vel érkezik a Spice Girls, 5 lányból áll a formáció, ugye 96 nyarán írtak alá szerződést a Virgin Records-szal, hát szerintem akkor még nem sejtette sem a kiadó, sem a menedzser, sem a lányok, hogy mekkora sikereket érnek majd el. Ezzel a bizonyos Wannabe-vel robbantak be a köztudatba. Hát ugye a 90-es évek tini pop úttörői lettek a Take That és a Backstreet Boys mellett, akkor még így lánycsapat nem nagyuk volt, úgyhogy abszolút űrt töltött ki a formációból az 5 hölgy. Hát így felnőtt füllel egyébként, hogyha hallok egy-egy Spice Girls dalt, akkor rögtön kiderül számomra, hogy a főénekes, a líder Melanie C volt, annak ellenére egyébként, hogy Jerry Halliwell tartották a frontembernek, ő robbantotta először szét a lányok harmóniáját, amikor úgy döntött, hogy szólóban folytatja tovább a karrierjét. Hát nem igazán sikerült neki, én azt gondolom, elég hitvány dalokkal rukkolt elő, talán azóta már meg is bánt, hogy elvált a Spice Girls-től, de hát ugye semmi nem tart örökké, azóta már csatlakozott a csajokhoz, és általában aktívak a lányok, koncerteznek. Mostanában David Beckham felesége, Victoria Beckham nem nagyon tud hozzájuk csatlakozni, tehát mentségére legyen szólva, hogy 5 gyereket nevel. Sokan már kirepültek a családi fészekből, de a legfiatalabb, a kislány szerintem még abszolút igényli az anya gondoskodását. Aztán majd érkezik az All Saints, akik tulajdonképpen egy ilyen rivális csapatnak tekinthetők a Spice Girls kontextusában. A Pure Shores érkezik majd tőlük, ami annak idején egy kultfilmnek, a Part című filmnek volt a betétdala, ugye Leonardo DiCaprio főszereplésével, ha valaki még nem látta, akkor mindenképpen nézze meg. És érdekesség egyébként, hogy ebben az időszakban nagyon sok előadó darait William Orbit készítette Madonnának, azt hiszem 2 komplett albumot, a Spice Girls is fel, vagy az All Saints is felült erre a sikerszériára. Sajnos egyébként William Orbit éppen a napokban hunyt el, de abszolút a nevét megemlítendő, meg halva a dalok stílusát rögtön felidézhetjük az ő munkásságát, és aztán majd ebben a körben a végére a Sugar Babes együttes érkezik, akik egy későbbi formáció, ők a 2000-es évek elején érték el nagy nagy sikerüket. A One Touch című album 2000 novemberében jelent meg a London Records kiadásában. Ezzel még egyébként mérsékelt sikert értek el, de később aztán 3 stúdióalbumot vettek fel, és rögtön meghódították a londoniak szívét is, meg egyébként az egész világét. Nekem, ha ők jönnek, akkor szinte látom a videoklipeket magam előtt a dalokhoz, és ezt az igazi londoni életérzést hozzák el a lányok. Hát ők is számos formációváltáson mentek keresztül, de egyébként tavaly újból visszatértek az ős felállásban. Ők érkeznek tehát, Spice Girls, All Saints és Sugababes, mindjárt itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, és a Girl Power szinte tapintható lánycsapatokkal vagyunk ugyanis. Ahogy mondtam, minden kornak megvan a saját lányformáció lenyomata. Igazából a későbbi csapatoknak abszolút a Bananarama törte szerintem az utat, bár ők inkább ilyen pop-rock stílusban nyomultak. Az Atomic Kitten követi majd őket ebben a körben, és jön majd az új hullámos lánycsapatok közül a Fifth Harmony is. Itt a 98 pontat Manna FM-en. Hát a Bananarama most egy feldolgozással érkezik, de kétségkívül ez volt az egyik nagy sikerük, a Venus. Egy angol női zenei együttesről van szó. Ez a dal egyébként több országban is vezette a slágerlistákat, és hát nem kis pályások a lányok, 2002-ig 40 millió lemezükkel telt. Nem tudom, hogy ki szereti, nézi, így össze nagyon sokan újból belevágnak a Szívek szállodája című sorozatba, ami ugye Gilmore Girls néven futott odakint, és ott például komplett részeket szántak a Bananarámának, Lorelai Gilmore-nak és Rory-nak a lányának a nagy álma volt, hogy eljussanak egy koncertre, aztán végül sikerült. A Bananarama együttest egyébként Sarah Dallin, Siobhan Fey és Karen Woodward alakított a 79-ben. Nevüket a Roxy Music Pijamarama című 73-as dala és a Banana Split című gyerekeknek szóló tévéműsor ihlette, ezt így összegyúrták, és akkor ebből megalapították ezt a csapatot, ami azóta is legendás. Őket majd az Atomic Kitten váltja, itt is egy feldolgozás dal érkezik, a Blondie egykor is lágerét fésülik majd újjá a lányok, a Tidy's High érkezik. Hát magyar aktualitása is lehet a lány együttesnek, hiszen ugye a formáció egyik tagja Keri Katona, ugye a név nem véletlen, hazai származású hölgyről van szó. Hát szegény Keri Katona pont akkor szállt ki a formációból, amikor elérte volna az első nagy sikerét a Whole Again-nel. Később aztán különböző műsorokban csetlet botlott, a Celeb vagyok, mencs ki innen külföldi részében, azt hiszem táncolt is, eléggé egyébként lesüllyed, de aztán utána sikeresen megbirkózott a függőségeivel, és a mai napig jól van. A végére pedig majd a Fifth Harmony érkezik, egy amerikai lányegyüttes, amit már az amerikai X-faktornak köszönhetünk, annak második évadában alakult, ahol végül a harmadik helyezést érték el. Később aztán Camila Cabello kilépett, akit ugye mi már szerintem itt Magyarországon szólóban ismertünk meg többek között a Havannával. Az X-faktor után jelent meg az első számuk, az volt a Miss Moving On, ami a legelső EP-jükre, a Better Together-re került fel. Két évvel később aztán 2015-ben jött a debütáló Colonga Reflection, ami szintén arany minősítést kapott az Egyesült Államokban. A lemezen olyan számok voltak, mint a Boss of Gertit, vagy a Sledgehammer, és 2016-os az a dal, amit én bekészítettem tőlük, ez lesz majd a Work From Home című szám, amely a csapat első top 10-ben szereplő dala lett a Billboard Hot 100-ason, és tulajdonképpen a legelső szám egy lánymandától ezen a lajstromon, amely a top 5-ben van majdnem egy évtized után. A Fifth Harmony EP-je és másik két albumuk mind a top 10-be került a Billboard 200-asban. Hát, odakint is óriási őrület az X-faktor, ugye a One Direction is annak köszönheti a sikerét, illetőleg ez a bizonyos Fifth Harmony is, akiknek daluk a Work From Home a Covid-járvány alatt azért egy egészen új jelentőséggel is bírt. Szóval akkor lányok, minden mennyiségben, már is jön a Bananarama és a Venus, Atomic Kitten és Tidy's High, és aztán majd a Fifth Harmony és a Work From Home az életöröm zenék között, itt a 98 pontat Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk!

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel már is Marlon Rudett érkezik hozzánk, aki egyébként egy csapattagja volt eredetileg, a Matafixre kiemlékszik, a Big City Life volt a legnagyobb sikerük, szerintem arról beugorhat a csapatneve, és aztán utána szétmentek a tagok, ketten voltak, és Marlon Rudett igen fényes szóló karriert futott be, ennek egyik állomása, tulajdonképpen első állomása volt ez a New Age.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszer.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülés előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. Gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a várossal összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltottak a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagy polgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art déco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton és környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázott dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.
1: Ez a Manna
2: FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis hétfő délutánunk volt, lehet jó egy hétfő délután, ezt bizonyítottuk be szerintem az előbb. Holnap találkozhatunk legközelebb, majd kedden is 2-től várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Addig én István Dániel viszont búcsúzom, tehát érdemes maradni, hiszen jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
1: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
10: Reklám hangzott el.
11: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22.

0: kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
1: Időjárás.
0: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: Manna Hits.

0: fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
2: Egyszer, amikor Matt Westtel lógtam, a Kentuckyben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Az az épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt a gyűrűltség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérünk. Who builds a boat with no clouds in sight? Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Balázsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtté felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanó testet találtak a Dunában. A második világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
0: Időjárás.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna Hit. Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing
1: matters more. Our song Coming Back was born from a desire. Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: If I'm not okay.
1: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.

0: Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
4: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby szeptember 20. Tabán.
5: Reklám hangzott el.
6: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
4: Időjárás.
6: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Manna. A következő bőség kosarának szomorú aktualitása van, ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás, a soproni Vinelife borászat tulajdonosa, a soproni borvidék meghatározó személyisége. Tudjátok, a bőség kosara letette a voksát és leteszi a voksát a kulturált borfogyasztás mellett. Ennek apropóján rengeteg borásszal készült interjú, és még remélem fog is készül interjú. Tamással 2022-ben ismerkedtem meg, akkor a Balatoni Nyár riportere is voltam. Forgattam vele a televíziónak, és természetesen forgattam vele a 98.6 Manna FM-nek is, itt volt a stúdióban 2022-ben. A következő beszélgetéssel az ő emlékének szeretnénk adózni.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, a mai témánk megint egy kicsikét boros, ugye itt az ősz, itt a szüret, velem szemben pedig Hajdu Tamás, a Vine Life borászat, a Soproni borrégió egyik meghatározó borászatának tulajdonosa, és hát szakembere. Azért mondom, hogy szakember, mert az előbb volt, megtekintette az én portámon az oly sok portára jellemző mini lugast, és látott ott direkt termőt Otellót, amit a feleségem mindig mondta, hogy mikor szedjük már le, és a szakember megmondta azt, amit most meg nem mondtam el, mit kell csinálni ilyen szelővel, le kell szedni, vagy fönt kell hagyni ilyenkor?
2: Fent kell hagyni, mindenféleképp hagyjátok fent. Az a lényege, hogy mindig járja meg a szél, és addig, amíg mínusz 6-7-8 fok alá nem esik a hőmérséklet, nyugodtan csipegessétek onnan, mert így sokkal üdébb, frissebb, ehetőbbé válik, és kívánatosabbá, és ott a lugason azért decemberben nagyon jó, hogy le lehet csípni, és meg lehet tenni. A végsőkig hagyjátok fönt.
1: Na kedves kertulajdon, csak akkor már tudjátok, szakembertől van. Annyit kérlek, Tamás, kicsit közelebb beszél a mikrofonban, ennyit kérek tőled, köszönöm szépen. És akkor kezdjük el beszélgetésünket azzal, hogy ugye én a kultúrát borfogyasztásnak vagyok a nagy híve, és igyekszem szólója is lenni. Ugye a Sopron régióból érkeztél. Milyen volt az idei szület Sopronban? Mit lehet róla már most tudni?
2: Szerintem nagyon jó termés volt, nagyon-nagyon jó. Mi jellegzetes módon nagyon későn szüretelünk, tulajdonképpen tegnap volt az utolsó szüretünk a Cabernet Sauvignon szüretelésével, magas cukorfokkal szüreteltünk, például a tegnapi az 21 és feles cukorfokkal szüreteltük. Nagyon jó termésnek gondolom, mennyiségileg is és minőségben is.
1: Ugye, mert a laikusok azt gondolnak, hogy egy ilyen nyár után, amikor alig esett valami csapadék, hogy azt akkor a szőlészek is, meg a borászok is egy kicsit megsínik, akkor ez nem így volt.
2: Nem. Én úgy gondolom, hogy a Soproni régió, hogyha a kollégáim is észreveszik ezt, mi mindenféleképp úgy gondoljuk, hogy 15 év előnyünk van most az ország többi részéhez képest, hisz egy olyan sajátságos körülmények közt élünk, hogy az Alpok vonulatai mindig meghatározók a csapadék elosztásban, és most is, hála Isten, volt megfelelő csapadék ahhoz, hogy szőlőink megfelelőek, szépek, egészségesek, és jó létartalommal jelenjenek meg.
1: Most így október közepe vége felé milyen stádiumban van az új bor? Ugye már nem Murci, a Murci az, amikor most megérjed, hogy néz ki most a bor?
2: Hát most tulajdonképpen van már egy teljesen kész obisztatott zöld vertelinink, egy olasz rizlingünk és egy édes küvénk, ami zöld vertelin, olasz rizling, sárdoné, piros vertelini küvéből készül egy 33-as maradék cukorral.
1: Van-e olyan jellemzője a soproni boroknak, ami csak arra régi jellemző? Tehát az a fajta savasság, az a mineralitás, nem tudom, tehát én laikusként kérdezem, fel lehet-e ismerni, a szakember felismere nagy eséllyel egy vakteszten esetleg egy soproni bort?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a soproni kék frankost mindenféleképp fel lehet ismerni, de hogyha vakon most megkóstolnátok a zöld vertelininket, szerintem vakon megmondjátok, hogy ez egy soproni vájláf, hogy zöld vertelini.
1: A következő részben arra fogunk beszélgetni, hogy van az a mondás, hogy a bor a száraz, az édesborokat hagyjuk, és erre jön valaki, aki rácáfol erre gyakorlati példákon keresztül, ugyanis ma már az édesbor is egyre inkább teret tör magának. Pontosan hogyan? Erre fogunk a következőben beszélgetni a zenék után Hajdu Tamással.

0: hőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamás úrral. No, ugye ott hagytuk abba, hogy az édesbor az nem bor. Van ez a, van, már mosolyogsz, tehát valami lesz itt akkor, hogy a bor az mindig száraz, mondják a nagy, hozzáértő, vagy annak tűnő borászok. Erről egy száfolat.
2: Én azt gondolom, hogy én is mindig azt gondoltam, hogy akik bejönnek hozzánk egy borkóstolóra, mindig azzal taroltak le, hogy csak száraz bor van. És volt egy nagyon kedves pesti társaság, egy 6 családból álló társaság, 6x2, 12 ember, és a legnagyobb szájjal, aki bejött, azt mondta, csak száraz bor van a földön, és nekem meg ne próbálj fél édeset adni, és nekünk van egy édes válogatásunk, 3 fajta termékkel, és azért becsempésztem. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből. És a végére az eredmény az lett, hogy olyan mértékben kedvelte meg az úr, hogy ha minden borkóstoló végén egy vásárlás történik, és ő már nem is száraz bort vásárolt, hanem egy kis ürüggyel a feleségének vásárolt 3 karton félédes bort.
1: Az nem kevés.
2: És ugye a félédes borainknak a lényege az, hogy nem édesítés történik, hanem az erjesztés van megállítva 33 maradék cukornál, ezáltal egy kisebb alkoholtartalmú, 33 maradék cukorral és egy kellemes savtartalommal egy harmonikus, nagyon kellemes édes, félédes és édes bort kapsz. És ez egyre jobban teret hordít a palettánkon, és ezáltal van egy új életünk, ami 66 maradék cukorral fehér küvé, van egy 33 maradék cukorral egy szupernovánk, ami szintén egy fehér küvé, és 33 maradék cukorral van egy édes életünk, amelyik Cabernet Sauvignon és Merlot küvé.
1: Vannak ilyen szezonális borok? Teszem azt, ugye nyáron szokták volt mondani, hogy akkor, na, akkor rozéfröccs vagy fehérfröccs. Ilyenkor, mikor már kicsikét a hőmérséklet is aláesik, akkor megyünk a vörösborok felé.
2: Igen.
1: Vagy nincs
2: de
1: szabály?
2: De maximálisan. A kereskedelmi részt, hogyha ugye azt is a Weilafnál én irányítom, mint tulajdonos, és világosan látható, ahogy itt Attila említetted, elkezdődtek a meleg időszakban a rozék, a zöld Bertellini és az olasz Riesling fröccsben hidegen, kellemesen egy jó iható, nagyon-nagyon-nagyon harmonikus borok. Majd most szépen ballagunk a Zweigelt, a kék frankos, és ahogy még hidegebbé válik, ott kezdődnek el a prémium kék frankosunk, a prémium Cabernet Sauvignonunk, a prémium Cabernet Merlot küvénk, amik aztán átlendítenek a téli időszakra a borfogyasztásnál.
1: A bor miért kapja meg ezt a prémium jelzőt? Mit akar ez a jelző?
2: Nálunk 3 felé tudjuk szétosztani a borainkat. Van egyszer a klasszikus boraink, amelyik egy reduktív módon egy év alatt termelődik, egy év alatt el is adjuk őket. Majd vannak a prémium boraink, amik hordóban tároltak legalább egy-két évig, 2 év után egy fél év, egy évig üvegbe, majd utána kerül a kereskedelembe. Tehát a most piacon lévő prémium boraink az egy 18-as Cabernet Sauvignon, egy 18-as kékfrankos válogatás, egy kék frankos Zweigel válogatás, és egy fehér küvé, ami 18-as, 2 évig hordóba tárolt, és majd utána az üvegpalaszba kerül.
1: No, innen folytatjuk akkor Hajdú Tamással, és szóba kerül az, hogy hogyan kerül a bor mondjuk Sopronból egy pesti vagy egy Pest környéki szupermarket polcaira, mert vannak itt érdekes és nem titkos kulisszatitkok. Zene, aztán folytatjuk Tamással.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Folytatjuk a bor körüli turnénkat Hajdú Tamás úrral, aki Sopronból érkezett, de hát ugye ez egy, azért hogy mondjam, tehát Budapesten is iszunk soproni borokat, sőt Magyarországon is iszunk magyar borokat. Ugye beszélgettünk arról, hogy egy borász kollégát szerint ez az ország pontosan annyi bort termel, amit elfogyaszt, csak hát jönnek a külföldiek. Mi a baj, van-e baj ennek ezzel a borásznak, hogy vannak itt nagyon puccas üvegbe csomagolt argentin, portugál, kaliforniai borok 1000 forint környékén, és ez nem annyira jó egy magyar borásznak, ugye?
2: Nem, semmiképp nem. Én azt gondolom, hogy a mi cégünk borai, legalábbis amit én tudok erről mondani, az azt gondolom, hogy a meccéstől a szüretig egy nagyon potenciális, jó módon előállított szőlőből nagyon jó minőségű borok és jó árkategóriában vannak. A legnagyobb problémánk az értékesítésben abból adódik, hogy nem tudjuk érvényesíteni azokat a költségnövekedéseket, amiket kellene, mert sajnos a külföldi borok, az ott lévő jó nevű borok tulajdonképpen a harmadosztálya érkezik ide, és az első osztály reklámjával kerül fel a polcokra.
1: Ez érdekes.
2: És nagyon nagy probléma, hogy ezáltal a magyar borok pedig nem kapják meg azt az értelmes összeget, amiért érdemes lenne, és minden magyar szívesen fogyaszthatná. Én azt gondolom, hogy itt ugye pontosan ezek azok a problémák, amik a kereskedelemben nehéz helyzetbe hozzák a magyar borászatokat.
1: Akkor kell a jó bornak a cégért, ezek szerint nem?
2: Mindenféleképpen.
1: Ugye mi, hogy mi megismerkedtünk, ugye én ezt már többször elmondtam, hogy nyáron a Duna TV-nek forgattam egy nyári műsort, ahol 32 borászatban forgattunk, az egyik volt a másik, sőt, náluk kezdtük május 20-án, és ott az ember rögtön átérzi azt a fajta szeretetet, azt a fajta szőlőhöz, a földhöz való kötődést, amit ott megtapasztaltam. Nyilván ez kell a jóból. Ugye ez nem pusztán egy gazdaság dolog egy borászatot üzemeltetni, hanem ez kell egy kis szív is, nem?
2: Szív. Hogy szenvedély.
1: Benned van?
2: Mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy mi ezt a 85 hektár szőlőt
1: az nem kevés.
2: Művelünk.
1: 85 hektár. Azt mondjuk el a hallgatóknak, bocsánat, belévágtam, hogy nagyjából egy hektár az két focipálya, ugye? Nagyjából.
2: Nagyjából.
1: Na, akkor igen, itt folytat, 85 hektár, igen.
2: Tehát 850 ezer négyzetméterről beszélünk, nem kevésről, és ez csak szenvedéllyel és szeretettel lehet. Tehát az első meccéstől, a szőlőhöz való hozzányúlástól egy szenvedély és szeretet kell bele, és amikor már oda jutunk, hogy eljutunk egy baráti beszélgetésen egy borkóstolóhoz, azt is csak szenvedéllyel tudjuk továbbadni, hitelesen, és nagyon-nagyon fontos, hogy azokat az embereket, akik veszik a fáradtságot, hogy Feltőrákosra eljöjjenek, mondjuk Budapest egy jó hétvégére, azoknak olyan maradandó élményt tudjunk adni, ami döntően befolyásolja, hogy oda jöjjenek, és hogy egy hiteles történetet lássanak egy jó bor mellett. És nem gondolnám, hogy a nagy általánosságban a tudományosságáról lennének kíváncsiak ezek az emberek, hanem a hitelességéről, arról, hogy ez a borász milyen szenvedéllyel és szeretettel adja át ezt az egészet annak, aki vállalja azt, hogy eljön egy ilyen soproni túrára. Én azt gondolom, hogy maradandó élményeket tudunk adni, és egyre többen tudunk maradandó élményeket adni Sopronban a borral, és a borral összefüggő programokkal, eseményekkel, helyszínekkel.
1: Tessék, akkor felkerekedni Budapestről, akár hétvégén, akár hosszú hétvégén. Arra azért oda kell figyelni, hogy ha az ember egy bortúrára megy, akkor egy éjszaka szállást azért javasolt foglalni, mert olyan nincs, hogy valaki elmegy egy borászatba, én majd mustot iszom, nem, hát az úgy nem működik. No, zenélünk, aztán jövünk vissza, és beszélgetünk Hajdú Tamással picikét arról, hogy hogyan változtak, hogyan látja ő például a fiatalok kultúrát, borfogyasztási szokásai. Zene, aztán folytatjuk. Sokszor.

0: Ez a Bőségkosara. Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamással, aki Sopronból érkezett, ugye éppen dolga volt itt, terítette az csúnya szó, hogy termék, azt nem mondom, terítette a borokat megfelelő helyre, hogy eljussanak. Hogyan látod, hogy mennyire változott a borfogyasztási szokás Magyarországon? Amikor én a főborászoddal, Linzer Sámolra megismerkedtem, nekem a Volt Fesztiválon volt, meg van is egy boros beszélgető műsorom, ami pontosan azért volt, hogy itt ül a fiad, ugye 16 éves, elmegy fesztiválra, valamit biztos, hogy iszik, de hogy ne a pálinkával kezdjék, ne a tüskével kezdjék, igyon egy jó fröccsöt, nem 40 fokban, vagy egy hosszú lépést, és attól is könnyebben tud majd csajozni. De hogy látod te, hogy mennyire, főleg a fiatal, tehát mondjuk a 18 fölöttiekről kezdjünk el beszélni azért, hogy mennyire állnak pozitívan hozzá a magyar borhoz, mennyire érdeklődőek, vannak-e fiatalok a borbemutatókon például?
2: Mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy Linzer Sámuel, aki a főborászunk, ő olyan módon állítja elő ezt a bort, ami pontosan ennek a rétegnek, a fiatalok rétegének jó. Tehát nem egy magas alkohollal, nem egy magas savtartalommal, hanem egy harmóniával, amivel a fiatalok leülnek, nyáron egy jó fröccsöt isznak belőle, hűvösebb időszakban tisztán egy decit, két decit isznak, és egy olyan harmóniát kapnak, akár a félédes, akár az édes, akár a száraz, akár a fehérborunktól, hogy megfelelő kultúrájuk van, és bizony a borkóstolók durván fele-fele arányban vannak az idősebbek, és a 18-tól fölfelé addig a 35 éves korig, ami tényleg meghatározó, és egy komoly kultúrát hozott létre, hogy nem arra van igény, hogy a testes, nagyon testes borokra, hanem inkább a könnyed, harmonikus borokra, és ezeket a fiatalok rendszeresen fogyasztják nálunk, és nagy örömmel tudom mondani, hogy a zöld vertelinink, a szupernovánk, a rozénk, a kék frankosunk, a cvejgertek a klasszikus formában maximálisan a fiatalok kedvencei.
1: Ugye azt mondják, hogy a magyar bor világhírű itt Magyarországon, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz kimenni, kijutni. Nekem van egy ilyen heppen, mikor járok külföldön, Németországból, annál sokat Ausztriába, mindig bemegyek ilyen nagy óriási szupermarketbe, és keresem a magyar borokat, vagy ne jutott-e idáig. Berlinbe találtam egyedül az Alexander Platzon egy olyan nagy üzletet, ahol a Tokain túl is volt élet, nem csak a Tokai volt ott, hanem még ott volt egy-két régió. Fontos-e neked, mint egy ekkora területtel rendelkező borásznak, vagy tulajdonosnak, hogy a bor az kimenjen külföldre is, vagy elég az, hogyha itt belföldön el tudod adni a borokat?
2: Nem. Mindenféleképpen fontos, hogy terjeszkedni tudjunk. Ezért van 3 lengyel partnerünk, 2 szlovák és 1 svéd partnerünk. Ezek elsősorban a lengyel és a szlovák, pontosan a fiatalok által kedvelt klasszikus borainkat, tehát a zöld vertelin, olasz rizling, rozé, szupernova új életet szeretik. A svéd piac az meg elsősorban a klasszikusokat, a prémiumokat szeretik, tehát a prémium kék frankost, a prémium cvejgertet, a prémium kabernét és a furmintot.
1: Hát de svéd vevő esetében nektek a franciákkal kell versenyezni, nem? A portugálos spanyolokkal kell versenyezni, nem?
2: Igen,
1: gondolom.
2: Igen, és az az érdekes, hogy egy olyan túrán vett részt ez a svéd kereskedelmi társaság, hogy tulajdonképpen úgy indítottak, hogy Németország, Ausztria, Magyarország, és innen mentek vissza úgy, hogy Franciaország, és úgy mentek vissza Svédországba, és egy hónap után a túra eltelte után egy hónappal jelezték felénk, hogy ezzel a 4 fajta borral szeretnének foglalkozni, és rendszeresen havonta 20-30-40 kartonnal rendelnek, és ők úgy látták, hogy a magyarok közül elsősorban a miénk tetszett nekik a legjobban, több régióban voltak, nem tudom meghatározni, hogy hol, és a többi országot, amit előbb felsoroltam, azokat is végigjárták, és ezeket a miénkek közül választották.
1: De azért ilyenkor azért csak megdobban a borász, meg a tulajdonos szíve, nem? Hogy nem. Azért nagyon erős volt ez a mezőny, nem? De francia borász, ugye egy francia régió kicsit túlozva, majdnem akkora, mint itt az egész, mint magyar. A mi kis országunk, ugye? No, hát köszönöm szépen, hogy picikét mögé nézhettünk így az ő ősz kapcsán egy picit betekintést nyerhettünk egy soproni borászat életébe. Megtanultuk azt, hogy ugye az Otello az fönnmaradhat a Lugason, valamint azt, hogy ma új szelek fújdogának, tessék bátran megkóstolni az édes, féledes borokat, ezek már nem azok, amik régen voltak. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki tragikus hirtelenséggel hagyta itt a soproni borászatot, a Wine Life borászatot és a fiait. A fiait egyébként a búcsúzó sorokban a borvidék nekrológia is megemlíti a következőképpen. Bízunk benne, hogy idén a földi született még Sopron lankáin kezdte, de az örök szőlőskertben fejezi be, és fentről büszkén néz fiaira, akik ezt a tehetséget, ezt a kitartást tőle örökölve reményeink szerint tovább viszik ennek a szép reményű birtoknak a következő évtizedeit. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki a soproni borrégió meghatározó borásza volt. Nyugodjon békében! When you

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra és a föld oxigén termelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel.

0: tér a kánikula. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt, az ország legnagyobb részén 60 mm-nél kevesebb eső esett. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: már is.
1: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
2: Ma Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel a szabbatikál jelenségről fogunk beszélgetni. Mi ez? Kik csinálják? Miért ez a neve? Mire jó? Miért hasznos? Hogyan tudjuk ezt hasznosítani az életünkben? Minden szóba fog kerülni. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Na, kezdjük azzal, ugye, hogy ez egy bibliai eredetű név egyébként, a smita hagyományból származik, ugye a szombat név maga.
3: Így van, valóban bibliai, ugye ez a szombat év gyakorlatilag, ami azt akarja jelenteni, hogy a földet minden hetedik évben pihentetni kellett, hogy újult erőre kapjon. Mennyire érdekes, hogy milyen összefüggés van a hét év és az egy év tudásunk, akár az orvostudományból vett tudásunk között, ugye, amikor azt mondjuk, hogy hét évente minden sejtünk lecserélődik, gyakorlatilag hét évente új emberként, új fizikai testként vagyunk jelen, és hát itt is ez látszik, hogy már a Bibliában is ugye ezt erről beszéltek, hogy hét évente szükség van egyfajta megújulásra, és hát aztán később ez a szabbatikál, vagy magyarul leggyakrabban ugye alkotói szabadságnak, vagy hosszabb tanulmányi szabadságnak hívjuk, megjelent a mi működésünkben, bár még most sem teljesen elterjedt, és legalábbis Magyarországon még nem annyira ismert, akkor is, amiből kiindult az annak az igénye, hogy az embernek szüksége van időről időre egy teljes kicserélődésre, egy teljes megújulásra, egy teljes pihentető időszakra, amikor teljesen megújultan térhet vissza, vagy a régi életéhez, és majd erről fogunk szerintem beszélgetni, vagy egy teljesen újhoz.
2: Az is nagyon fontos, hogy miért veszi igénybe ezt a bizonyos szombat évet, vagy hosszú szabadságot, vagy alkotói szabadságot az ember, mert ugye sokféle okból történhet, úgyhogy azt gondoltam, hogy kezdjük el talán innen, hogy mi adhat rá okot. Ugye van olyan, hogy az ember tart mondjuk egyetem után egy úgynevezett gap year-t, amikor elmegy, felfedezi a világot, kipróbálja magát, hogy miben jó ahhoz képest, amit tanult, vagy megtanul valami mást is, megtanul egy nyelvet, stb. És azt gondoljuk, vagy hát én legalábbis azt gondolom, hogy az emberek túlnyomó többsége arra gondol, hogy oké, erre csak akkor van lehetőség, hogy elvégeztem az egyetemet, hiszen hogyha rám szakad az élet, meg már családom van, stb., akkor már hogyan is lehetne erre időm, pedig van, és lenne erre lehetőség, felnőttként is.
3: Igen, de valamiért félünk tőle, és nyilván szerintem mindannyian a kedves hallgatók közül most felsóhajtanak, hogy hát persze én is szívesen mennék hosszabb szabadságra pihenni és megújulni, hogyha megtehetném. És ugye, hogy miért gondoljuk azt, hogy nem tehetjük meg, hát az egyik legészszerűbb és a leggyakoribb válasz erre az, hogy hát nincs annyi pénzünk, ugye amikor kihagyunk akár egy évet, például a munkában, akkor hát nyilván akkor nem kapunk fizetést, nincs bevételünk, ez a fajta egzisztenciális szorongás, ami visszatart bennünket attól, hogy elinduljunk ezen az úton, de mondjuk amit te mondasz példa, hogy közvetlenül az egyetem után, az ott még talán ennek a félelme, ugye nincs rajtunk, hiszen még lehet, hogy van mögöttünk egy olyan család, egy olyan szülői háttér, amely biztosítani tudja azt, hogy akár saját jövedelem nélkül is, de teljesen jól legyünk, és bejárjunk bizonyos új kultúrákat felfedezve olyan országokat, ahova egyébként később azt gondoljuk, hogy már nem lesz időnk eljutni. Szóval ez egy kicsit más típusú motiváció. A szabbatikál fogalmát egyébként ma a legtöbben akkor veszik elő, illetve akkor foglalkoznak vele, amikor már felépítettünk egy bizonyos egzisztenciális hátteret, és amikor már eljutottunk a karrierünkben valahová, sőt nagyon sokszor egész magasra, és ott történik valami. Tulajdonképpen mondhatni egy töréspont, valahogy azt érezzük, hogy vagy a kiégés felé robogunk, vagy már a kiégésnek ténylegesen valamelyik komolyabb szakaszában járunk, és azt érezzük, hogy itt az idő, meg kell állni, hiszen lehet, hogy erre már fizikai tüneteink jelentkeznek, hogy már nem bírjuk úgy a munkát, lelassultunk, elfáradtunk, vagy akár szerepfáradásban vagyunk, nagyon meguntuk azt, amit csinálunk, és azt érezzük, hogy nem tudunk már benne megújulni. Szóval alapvetőleg a szabatikának egyébként a fő célja az az, hogy a kiégést vagy megelőzze, vagy helyre rakja, vagy új készségeket, képességeket sajátítsunk el, vagy újraértékeljük a karrierünket, hol tartunk most, mi történik velünk, hova szeretnénk jutni, vajon jó helyen vagyunk-e, vajon ez, amit eddig építettünk, az-e, amit valójában szeretnénk, és hogy hol tartunk a saját személyes céljaink megvalósításában, ami nem feltétlenül a munkánkkal függ össze, az egyéb dolgokat, amiket szeretünk az életben, mennyire vannak jelen egyáltalán.
2: A mai műsorban a szabbatikál idézőjeles intézményéről beszélgetünk, vagyis arról, hogy mi is ez tulajdonképpen, úri huncutság, vagy az élethez igazán szükséges alkotói szabadság, és mi történik utána, hogy mi válthatja ezt ki, arról beszélgetünk tovább egy kicsit részletesebben, szétszálazzuk azt, hogy mi vezethet oda, hogy az ember azt mondja, hogy egy alkotói szabadságra, egy szabatikál évre, egy szombati évre elmegyek, és csak magamra figyelek, és aztán majd természetesen arról is szó lesz, hogy mi lehet ennek a következménye. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Mi is az a szabatikál? Miért fontos, és hogyan jutunk el odáig, hogy igénybe vegyük ezt a bizonyos szombatévet? Arról beszélgettünk már, hogy mi vezethet oda, hogy mi is ez tulajdonképpen, és honnan származik. Ugye ez a bizonyos alkotói szabadság, vagy alkotó év, a bibliai szombatév az eredete, a smita hagyományból származik, amikor minden hetedik évben pihentették a földet, hogy visszanyerje erejét, és ugyanígy szükségünk van nekünk is erre, ugyanezt Antoni Kornélia, mai szakértő vendégem, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner elmondta az előzőekben. Nelly, mi mindenre kell odafigyelnünk, hogy észrevegyük azt, hogy esetleg erre a bizonyos szabatikára nekünk szükségünk van?
3: Azt gondolom, hogy azok az emberek döntenek elsődlegesen arról, hogy most akkor egy időre elvonulnak a munkából, kicsit kicsatlakoznak, akik, hát ha nem is teljesen a falig, de majdnem a falig elmentek. Mit jelent ez? Ugye amikor túltoljuk a munkát, amikor elfáradunk, amikor adott esetben azt vesszük észre, vagy már akár diagnosztizálták is nálunk, hogy komoly depressziós tüneteink vannak, egy jó ideje már abszolút a kiégés és a depresszió tüneteit produkáljuk. És szerintem mindenki észre tudja venni saját magáról, hogy mikor van szüksége pihenésre. Ilyen dolgok például, amikor azt gondolom, hogy oké, nekem most el kell mennem néhány nap szabadságra, de ez még nem ok arra, hogy elmenjek szabatikára. Ugye amikor az ember azt mondja, hogy most de jó lesz a hétvégén, kipihenem magam, elmegyek a barátokkal, a családdal, vagy most abszolút a passzív pihenést választom, és hátradőlök, és nem csinálok semmit, mert most azt hiszem, hogy erre van szükség a szervezetemnek, így tudok regenerálódni. De azok az emberek, akik végül meghozzák a döntést, és ez egyébként nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon bátor döntés, mert arra az időszakra, ugye ezek a félelmeink, hogy feladjuk azt, amit eddig építettünk, ha visszaérkezünk ide, akkor vajon tudjuk-e ugyanonnan folytatni, vajon szükség lesz-e ránk, vagy sem, illetve hát nyilván a másik, ugye, amit már említettem, az egzisztenciális szorongás, ami ilyenkor jelentkezik, vajon túl fogom-e élni a tartalékaimból, miről kell lemondjak mondjuk az adott időszakban, amit egyébként nyilván, amikor dolgozom, akkor megengedhetek magamnak. Szóval ezen dilemmáknak a mérlegelése során mégis meghozzák azt a bátor döntést, hogy ezt választják és elvonulnak akár 3-6 vagy 12 hónapra. Ők már ott tartanak mentálisan, hogy azt érzik, hogy tudják folytatni robotszerűen azt, amit csinálnak, de már sem adni nem tudnak igazából, sem kapni nem kapnak abból, amit munkának nevezünk, sőt, már talán eljutottak oda, hogy rengeteget hibáznak, és talán erre már a külvilág is felfigyelt, ezzel még nagyobbat kockáztatva afelé, hogy esetleg elveszítik az állásukat.
2: Azt mondtad, hogy ugyanoda érkezünk-e vissza, ha ugyanoda érkezünk vissza, jellemző-e, hogy ugyanoda érkezik vissza az, aki elmegy mondjuk egy szombat évre, vagy egy szombat fél évre?
3: Az előző fél évben volt egyébként egy olyan résztvevő az egyik egyetemi csoportomban, aki éppen a szabatikáját töltötte, és nagyon izgalmas volt tőle hallani, talán hasonlóképpen fogalmazott, nem leszek egészen pontos, de valami olyasmit mondott, hogy az elején nem is gondoltam, hogy ez mekkora transformatív folyamat lesz a számomra. Ugye ő is azt gondolta, hogy elmegy egy kicsit pihen, egy kicsit ellazul, egy kicsit feltöltődik, és aztán ugyanoda megy vissza, ahova ment. Ő akkor már, vagy ahol volt korábban. Ő akkor már egyébként a folyamatának egy előre haladott fázisában tartott, tehát valahol a vége felé, és már azt mondta, hogy nagyjából harmadik-negyedik hónapban tudta, hogy nem ugyanoda fog visszatérni. Tehát alapvetőleg nyilván a szabatikának több fázisa van, hogy az első fázis ez a detox fázisa, ez az egy-két hónapig tartó, amikor tényleg semmi más nem csinál az illető, csak pihen. Töltődik, kikapcsolódik, igyekszik detox állapotba kerülni, vagyis igyekszik mindentől megszabadulni, ami már teher volt számára. A folytonos levelezés, a folytonos képernyőidő, a folytonos stressz is, izgalom és aggodalom. És amikor ez a szakasz elmúlik, és és már azt érzi, hogy fizikailag eléggé megerősödött, és végre le tudta ezeket a sallangokat saját magáról fejteni, akkor jön a felfedezés fázisa. Ez olyan, mint szerintem a terhességben a második trimester, amikor az ember már azt érzi, hogy most jó terhesnek lenni, szóval most jó érzés, hogy ott van a baba a hasamban, most egészséges vagyok, fit vagyok, még friss vagyok, még jövök, megyek, és valójában felfedezem ennek a szépségét. Talán ez a második szakasz is ugyanerről szól. Elkezdem végre azt csinálni, amiért én igazából szabadságra mentem. Elkezdek utazni, elkezdek olvasni, elkezdek kapcsolódni, elkezdek más képességeket, készségeket megtanulni, elmegyek egy nyelvtanfolyamra, nem tudom, többet járok moziba, színházba, vagy elutazom valahova, és a többi, vagy elmegyek egy önismereti csoportba. És amikor elkezdem ezt élni, akkor érzem azt, hogy ó, te jó ég, milyen jól döntöttem, és onnantól elindul egy ilyen folyamat, hogy én már nem ugyanaz az ember leszek, és elkezdem a saját identitásomat átértékelni, és elkezdek arról gondolkodni, hogy ki vagyok én valójában, mit is akarok én valójában az élettől, ugyanazt akarom-e, amit akkor akartam, amikor ezen az egészen elkezdtem csak gondolkodni, vajon ugyanazok-e a terveim, amikor visszatérek, majd ugye az eredeti tervek, azok mindig az elején azok, hogy majd ha visszatérek, akkor mennyivel jobban fogom csinálni, mennyire másként fogom csinálni, vajon ugyanazt akarom-e? Mert aztán van az utolsó szakasz, gyakorlatilag az a záró szakasz, ez a reintegráció, ugye amikor integrálódom vissza a régi életembe, de már nem a régi életembe integrálódom, hanem egy új életet építek valójában.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. A szabbatikáról beszélgetünk, arról a bizonyos alkotói szabadságról, vagy szombat évről, amit egyre gyakrabban fedezhetünk föl, főleg a social médiának köszönhetően szerte a világban, és most már egyre többször itt Magyarországon, és hamarosan beszélgetünk tovább. Villámok

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és app

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.
2: Mi is az a szabbatika, miért fontos, miért jó, mi vezet el odáig, hogy igénybe vegyük ezt a bizonyos szombatévet, vagy szombatfélévet, ugye lehet ez negyed év is. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság Hétlépésben című könyv szerzője. Mai szakértő vendégem, akivel erről beszélgetünk, és én szeretném, hogyha egy kicsit időznénk ott, Nelly, hogy már nem ugyanabba az életbe jön vissza az ember, ha negyed évet tölt el szombat negyed évként, vagy ezen az alkotói szabadságon, szabbatikában, akár egy fél évet, vagy akár egy évet, mert hogy ugye feltételezzük azt, hogy ahogy az én energiáim, az életre való rátekintésem, a viselkedésem változik, pont mint mondjuk egy családállításnál, vagy pont mint mondjuk egy pszichológiai, vagy egy hipnoterápiás folyamatnál, úgy változik a környezet is körülöttem. Anélkül, hogy én ezt direkt és szándékosan elkezdeném változtatni, pusztán az én változásom által. Ez a szabbatikának köszönhetően is így van, gondolom, ezért nem ugyanoda lépünk vissza.
3: Így van, és ugye ugyanabba a folyóba kétszer nem lehet belépni, tehát abszolút, már az első naptól kezdve elindul ez a fajta transformáció, ez a fajta átalakulás. Először is bennem, és nyilván ugyanígy a külvilágban, a környezetemben is. Az, ami szerintem talán a legfontosabb változást elhoz egy ilyen szabatikál kapcsán bennünk, az először is az, hogy az identitásunkat leválasztjuk a munkánkról. Van egy ilyen hibás működésünk, ez valamiért a modern világnak egy ilyen hibás működése, hogy a teljes önértékelésünket a szakmai sikereink alapján építjük. Tehát azt gondoljuk, nem tudom, csak ha belegondolsz, amikor bemutatkozunk egymásnak, jó napot kívánok, vagy szia, Nelly vagyok, szervezetfejlesztő coach, tréner, szóval mindez, amit te is végig szoktál mondani. De az, hogy ki vagyok én, az valójában nem a titulusaim, vagy nem a címkéimből kell, hogy kiderüljön. Nem az, hogy marketinges vagyok, hanem mondjuk az, hogy szeretek fotózni, szeretek írni, szeretem az állatokat. Engem mindig nagyon melegséggel tölt el a, nem tudom, a frissen nyírt fű illata, és a többi, és a többi. De olyan mély dolgok, amik minket valójában meghatároznak, amik az identitásunk részei. És a szabbatikál alatt egyébként az ember a detox időszakát követően ezeken a kérdéseken kezdve gondolkodni. Ki vagyok én valójában? Mi az, ami a belső hívásom? A lelkem mitől boldog? Én mitől lehetnék boldog? Ha visszatérnék, vajon boldog lennék-e ugyanott? Vagy hol lennék valójában boldog az életben? És ezek nagyon mély és nagyon komoly kérdések, nem véletlenül több hónapon keresztül keressük rá aktívan a választ, de itt nincs benne az a görcsösség, itt már valamiféle építkezés indul el.
2: Amikor ez az építkezés viszont elindul, az ösztönös vagy tudatos, vagy a kettő tud együttműködni?
3: Én azt hiszem, a szabatikál az inkább egy tudatos folyamat, pontosan azért, mert egy tudatos döntéssel kezdődik. Azzal kezdődik, hogy az, ami van, nekem már nem jó. Az, ami van, abban én már nem vagyok jól, és ki kell belőle szállnom. És amikor kiszállok belőle, akkor először csak azt tudom, nagy valószínűséggel, meg azt érzem, ezt a fajta felszabaduló érzést, hogy haj, de jól megszabadultam a mindennapi nyűktől, a mindennapi telefonoktól, az e-mailektől, a meetingektől, a találkozóktól, és a többi. És jaj, de jól lehetek egy kicsit önmagam, és kinyújtózkodhatok, és felteltem a lábam, és pihenhetek. De aztán, amikor elkezdek ezekkel a belső kérdésekkel foglalkozni, akkor valószínű, hogy a következő szinten a tudatosságom is megjelenik azzal kapcsolatban, hogy ha már ezek a dolgok felvetődnek, hogy ki vagyok én, akkor a mi szeretnék lenni, ki szeretnék lenni, hova szeretnék menni, mit szeretnék csinálni, ott elindul bennünk egy ilyen tudatos tervezői folyamat. Először lehet, hogy tanástalanok vagyunk, és inkább kérdésekkel leszünk tele, mint válaszokkal, de szerintem egyre inkább fog érdekelni bennünket, hogy hol találunk ezekre a válaszokra, és akár csoportban, akár segítő keresztül, vagy segítő segítségével, támogatásával, akár a barátainkat megkérdezve, akár új kultúrák, új közösségek felfedezése során, új tapasztalatok szerzésével, vagy akár csak belső vizualizációval visszahozva régi emlékeket, mi akartam lenni gyerekként, mi okoz nekem örömet, hol vagyok flóban. Szóval ezek már egy ilyen tudatos kérdés-válasz és válaszkeresés folyamatainak a része.
2: A szabbatikáról beszélgetünk, vagyis a szombatévről, az alkotói szabadságról, ami persze nem feltétlenül kell, hogy egy teljes év legyen, de mindenképpen egy fantasztikus dolog, hogyha az ember rájön, hogy erre szüksége van, és aztán megismeri lépni ezeket a lépéseket e felé, az időszak felé. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a szabbatikállal kapcsolatban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Action. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner a műsor mai szakértő vendége. A szabatikáról beszélgetünk, hogy mi is ez valójában, mire való, honnan származik, mi az eredője, ezeket már megbeszéltük és szétszálasztuk Nellivel, de én szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk a technikai részéről is, mert ugyan elindult már ez Magyarországon is, bár mondjuk az Egyesült Államokban például, vagy Nyugat-Európában ezért nagyobb hagyománya van, és régebb óta létezik, vagy régebb óta élik meg ezt az emberek, de ennek milyen jogi vagy munkajogi háttere van? Tehát például mondjuk ez egy fizetett vagy egy fizetetlen szabadság, és hogyha az ember eljön a munkahelyéről, hogyha nem ugyanoda érkezünk vissza, ahogy az előzőekben beszéltük, akkor lehet, hogy én nem is akarom már folytatni azt a munkát, ahonnan én eljöttem egy év vagy fél év fizetés nélküli szabadságra, vagy fizetetre, hogyha jó fej a cég.
2: Többféle megoldás létezik egyébként, és nyilván a kedves hallgatókat valószínű, akik legalábbis ezen elkezdtek gondolkodni, hogy lehet, hogy itt lenne az ideje szabatikát kezdeni, őket egészen biztosan érdekli. Ez alapvetőleg függ attól, hogy milyen munkakörben vagyunk, vagy milyen vállalati közegből érkezünk, mennyire vagyunk, hogy is fejezzem ki magam, pótolhatók, vagy pótolhatatlanok, vajon az a tudás, az a szakmaiság, amit mi képviselünk, az mennyire értékes, fontos az adott szervezet, vagy az adott munkáltató számára. Többféle dolgot láttam egyébként saját tapasztalásból is, olyat is láttam, ahol egyébként született erre egy külön megállapodás, egy jogi megállapodás, hogy garantáltan visszakapja például a szabatikára menő kolléga azt a pozícióját, azt az állását, amit egyébként ott hagyott, tehát abban a formában. Azaz egyfajta ilyen elköteleződés születik, amikor a munkáltató biztosítja arról a munkavállalót, hogy nem fogja felvenni az ő pozíciójára, nem fog felvenni senki újat, és amikor visszatér, akkor természetesen ott várja őt. Ideiglenesen lehet, hogy pótolja, lehet, hogy valakit bevon ebbe a munkába, hiszen valószínűleg annak is tovább kell mennie, de egyébként garantálja ezt. De van olyan is, hogy hát nyilván ugye a rigidebb vállalatoknál ott azért nagyon nehezen elképzelhető, és mert ez nálunk Magyarországon nem egy ilyen bevett formáció, ezért hát többnyire lehetséges, hogy azt tapasztaljuk, hogy a munkáltatónk erőteljesen felvonja a szemöldökét, és ránk néz, hogy tessék, mi ez, és hogy ez hogyan is, és miként. Az, hogy mennyire engedik el a kollégákat, az természetesen attól függ, ahogy mondtam már, hogy mennyire értékes ugye az adott szervezet számára. De a fizetés, ha azt mondjuk, hogy fizetetlen, tehát fizetés nélküli szabadságra mennénk el, akkor ez többnyire sokkal könnyebben megoldható, hiszen akkor látja a munkáltató, hogy akkor ez számára tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy egy ott nem lévő munkát nem folytató munkavállalónak kell továbbra is fizetnie az a bérét, hanem ténylegesen anélkül tudja elengedni.
1: Nelly, hogyan tud ez igazán szabad lenni az elindulástól? Mert majd a következő órájában a Lélekszörfnek beszélgetünk arról, hogy mit érdemes és mit nem érdemes csinálni a szabatikál ideje alatt, már hogyha egyáltalán van erre ilyen, hát nem azt mondom, hogy szabály, de mondjuk jó tanács csomag. De mi az, amire oda kell figyelni akkor, hogyha az ember úgy dönt, hogy elindul e felé?
2: Hát szerintem az első lépés, mielőtt meghozok a döntést, elengedni a kontrollt, és elengedni azt a bizonytalanságérzést, ami minket visszatart. Ha egyáltalán felvetődik bennünk, hogy ezt meg kellene lépnünk, akkor abban egészen biztosak lehetünk, hogy a belső folyamataink és a velünk történő események, azok előbb-utóbb így is úgy is fel fogják vetni a fejüket. Tehát, hogyha most nem döntök úgy, akkor lehet, hogy egy év múlva, fél év múlva, két év múlva újra ugyanide fogok kiukadni, mert hogy már nagyon a kiégés felé robogok, vagy lehet, hogy nagyon nem vagyok jó helyen. A kezdeti szorongást, az, hogy nem lesz majd mit csinálni, nem lesz bevételem, mit fognak szólni mások például, hogy én csak lógatom a lábam, jaj, de jó, neked elmentél szabatikára, hát fantasztikus, bár én megtehetném. Szóval, hogyha ezeket el tudjuk engedni, akkor tudunk igazán dönteni saját magunk mellett. Szóval szerintem a kontrollt és ezeket a belső félelmeket kell elsődlegesen elengedni. Persze könnyű mondani, de ha már fáj annyira, ugye szoktuk mondani, akkor hajlandóak is vagyunk tenni is gyakorlatilag magunkért.
1: A szabatikáról beszélgetünk, arról a bizonyos alkotói szabadságról, és mindarról, ami ezt megelőzi, ami ezt indokolja, ami ennek az oka lehet, és természetesen arról is, hogy hogyan hat ez a mentális egészségre, a pszichés egészségre, hiszen ez a Lélekszörf lényege, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. Szakértő vendégem Antoni Kornélia szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner, hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Több száz házi orvosi praxis

0: oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtté felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben jelentősen nőtt a betegforgalom az elmúlt években. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvívője elmondta, probléma, hogy a kezdő házi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint, hogy a házi orvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosítja az alapellátást. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncs darabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
1: Időjárás.
0: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról, a szombat évről beszélgetek. Mai szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel. Szóval akkor nézzük át azt, amivel befejeztem az előző órában, hogy majd erről beszélgetünk, hogy mit ad ez az embernek, és mire kell odafigyelnem. Van-e olyan, amit csináljunk, és amit ne csináljunk, hogyha már végre megengedtük magunknak ezt az alkotói szabadságidőt?
2: Lehet, hogy a puding próbálj az evés mondás az ide illik, mert az jutott eszembe, hogy félünk, mert ugyanis azért ez egy nagyon karakány és egy nagyon határozott lépés, ráadásul egy hosszabb időre szóló valami. Ha nem merünk először ilyen hosszú időre elmenni, csak azt gondoljuk, hogy ki kéne próbálnunk, hogy ez egyáltalán számunkra mennyire biztonságos vagy komfortos, akkor érdemes egyébként mikroszabatikálokat beiktatni. Ha olyan munkakörben dolgozunk, ahol ezt megtehetjük nyilván, hogy adott esetben hosszabb időre megyünk el szabadságra. Mondjuk adott esetben az egy hét, két hét nyári szünet helyett mondjuk elmegyünk egy hónapra, ne adj Isten, akkor ott megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor távol vagyunk a munkától, és amikor végre nem úgy vagyunk szabadságon, ahogy nagyon sokan egyébként, hogy az alatt is folyamatosan dolgozunk, vagy felvesszük a telefont, vagy reagálunk, vagy nem tudom, hanem ezt tényleg önmagunkra szánjuk. És ha már egy hónap, akkor ott is megtehetjük, hogy arra az egy hónapra nem kérünk fizetést, vagy azt mondjuk, hogy akkor ez egy olyan idézőjeles tanulmányi szabadság, ahol mi tényleg kikapcsolódunk a munkánkból, és ahol tényleg magunkkal akarunk lenni. Németországban egyébként az augusztus ilyen hónap, ugye ott ez így rendszer szinten működik, hogy a nagyobb cégek, főleg a gyártó cégek augusztusban teljesen bezárnak. Ilyenkor elengedik az összes munkavállalót szabadságra, úgyhogy ők alapvetőleg meg tudják tapasztalni, milyen ez a hosszabb időre, egy hónapra elmenni szabadságra, ilyen mikroszabatikára. Szerintem ez egy jó gyakorlás lehet.
1: Hát, hogy ott van például Olaszországban a Ferragosto, ugye ott is mindenki egyszerre megy el augusztusban pihenni, és hogyha belegondolunk, akkor talán ennek lenne mondjuk a kis testvére, mondjuk egy szabatikál, vagy szombatévnek, vagy szombatfélévnek az, hogyha minden szezonban elmehetne az ember 10 nap, 2 hét szabadságra. Tehát ez nem véletlenül volt kitalálva, hogy az életből, vagy az élet körforgásából adok magamnak szabadidőt, szabadságot csak magamra, tavasszal, nyáron, ősszel és télen. Tehát minden szezonban igazából ez volna talán az egészséges. Az már egy más kérdés, hogy ez gazdasági szempontból hogyan megvalósítható, de hogyha belegondolunk, akkor azért vannak olyan helyek a világban, ahol van a felnőtteknek is a munkahelyen síszünet, húsvéti szünet, stb. Ha nem is 10 nap, de mondjuk egy hét biztosan.
2: Gazdasági szempontból szerintem egyébként, ahol az emberek nem kiégve és nem elfáradva és elszürkülve és elfásulva végzik a munkájukat, ott szerintem nagyobb hatékonysággal is végzik ezt a munkát, és szerintem a számok is talán ezt támasztják alá. Van már olyan, főleg a multi cégeknél van már olyan törekvés egyébként, hogy arra figyeljenek, hogy akár a munkaközi szünetek ténylegesen meglegyenek, hiszen napi szinten is látszik, hogy a teljesítő képesség hogyan javul akkor, amikor van lehetőség pihenni, amikor az nem csak egy ilyen mondva csinált 10 perc, hanem tényleg kihasználja a kolléga, amikor tényleg van egy egyórás ebédszünet, és az egyórás ebédszünet alatt tényleg ebédel, és tényleg nem telefont vesz a kézbe, és nem e-mailezik, és stb. Szóval, ha ezeket a példákat veszük alapul, vagy akár a kulturálisan eltérő példákat, akkor egészen biztosak lehetnek adott esetben a munkáltatók is, hogyha ez irányba elindul egyfajta tudatos működésváltozás, akkor lehet, hogy egy jobb teljesítményű céget fog építeni, vagy céget fognak építeni olyan kollégákkal, akik motiváltabbak, jobban teljesítenek, jobban szeretik, kipihentebben működnek, ezért jobban szeretnek bejárni például a munkájukra. Uh-huh. Szóval ezzel érdemes egyébként hosszú távon elkezdeni foglalkozni, azt hiszem.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége, aki a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Ugye gyakran beszélgetünk vele lelki és mentális egészséghez kapcsolódó kérdésekben. Ma például tesszük ezt a szabatikál intézménye vagy fogalma kapcsán, ugye, ami ez a bizonyos alkotói szabadság. Vajon vajon hogyan tudunk úgy működni, hogy az, amit ott megtapasztalunk, az a merészség, az a szabadság, a szabadtéri ideje alatt, az megmaradjon, és amikor visszatérünk a hétköznapokba, akkor azt ugyanúgy mozgatni, mozdítani tudjuk, illetve mit kell megtennünk annak érdekében, hogy ez meg is maradjon, amit ott tapasztaltunk. Tehát ez az energia, ez a lelki benzin, töltőanyag, ez megmaradjon a nem szabatikal időszakra, és ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélgetünk Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel. Mit kell tennünk annak érdekében, Nelly, hogy az, amit ott megtapasztalunk, a változás, az érzés, a töltekezés, az a lelki és mentális plusz, az megmaradjon, és át tudjuk vinni a hétköznapokra, ami valószínűleg ugye nem lesz már ugyanaz, sosem lesz ugyanaz, hiszen hogyha az ember találkozik önmagával úgy igazán ebben az alkotói szabadságban, akkor egészen más emberként tér vissza.
3: Ez szerintem nagyban függ attól, hogy vajon milyen energiával léptünk bele, vajon kellőképpen megalapoztuk-e mentálisan ezt a folyamatot, és hogy ami az egész folyamat alatt velünk történt, az pozitív volt, vagy sem. Mert ha csak simán elmegyünk pihenni, és közben mégis csak-csak bekapcsolódunk a munkafolyamatba, csak-csak telefonálunk, csak-csak beengedjük az életünkbe ugye azokat az impulzusokat, amik mondjuk a munkahelyünkről érkeznek, akkor nem szabatikálon vagyunk. Ez ugyanaz, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát kiírtam magam szabadságra, de valójában minden nap dolgoztam. Tehát itt van egy nagyon komoly elhatározás az elején, amit azt tesz lehetővé, hogyha mentálisan megalapozzuk, hogyha van egy konkrét világos szándékunk, mit akarunk valójában a szabatikálunkkal elérni. Pihenni akarunk, tanulni, alkotni, mik a céljaink, és ezeket a célokat utána úgy próbáljuk meg, nem megpróbáljuk, hanem úgy valósítjuk meg a folyamat során, hogy tényleg bevezetjük a digitális detoxot, elhatárolódunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kapcsolódunk senkivel, vagy hogy nem tartjuk a kapcsolatot a kollégáinkkal. Baráti szinten igen, de a munkát elengedjük, és hogyha felkészülünk egyébként a kontrollt elengedve ugye azokról a dolgokról is, hogy lesznek mélypontok, hogy lesz olyan, amikor lehet, hogy már feladnánk. Lesz olyan, hogy lelkismeret fordulásunk van. Lesz olyan, hogy azt érezzük, hogy semmit tevők vagyunk, vagy nem csinálunk semmit, nem teremtünk értéket, ezt hogy is tehetjük meg. Szóval ezen félelmeknek és kontrollnak az elengedése az, ami szerintem a legelején fontos, mert ez fogja megalapozni, hogy utána tényleg benne tudunk maradni, és aztán a pozitív energiát meg ki tudjuk vezetni majd, amikor visszatérünk a kvázi normális életünkbe.
2: Az is nagyon fontos, hogy ez a visszatérés, ez milyen? Tudom, hogy ezen lovagolok, mióta elkezdtünk erről beszélgetni, és teszem azt azért egyébként, mert bennem világéletemben az volt, talán gyerekkoromban nem, de lehet, hogy ott is nyomokban volt, csak már nem emlékszem rá, hogy visszajönni azért nem könnyű. Szóval, hogy bennem néha az is megjelenik, és most lehet, hogy azt mondják a hallgatók, hogy elment az eszem, hogy azért nem szeretek elutazni, mert vissza kell jönni. Pedig jó itthon lenni, de megtapasztalni valamit, ami nagyon jó, és akkor utána visszajönni a hétköznapokba, az nekem egy nagyon nehéz váltás, de lehet, hogy nem jól állok hozzá ehhez. Úgyhogy azt javaslom, hogy beszélgessünk erről tovább, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak én vagyok így ezzel. Tudom, hogy pihenni kell, tudom, hogy el kell menni, tudom, hogy kell lenni más környezetben, de visszajövünk, és bár most már más közegben van, ez egész ország természetesen, szóval sokkal jobb visszajönni, de mégis megvan ez, hogy utána vissza kell zökkenni, és ugyanúgy be kell menni, és gyerekkoromban anyukám mindig azt mondta, hogy kezdődnek a dolgos hétköznapok, és én ezt úgy utáltam, meg amikor kezdődik az iskola, jó, hát szeptemberben az első két hét az még úgy aranyos volt, tehát ami most zajlik, mert aki tetszett fiú, az csomót nőtt a nyáron, vagy a fiúknak, amikor tetszett valamelyik kislány, neki megnőtt a haja, és le volt szóval, hogy izgi volt vissza lenni. De aztán egy idő után már annyira nem izgi. Na, úgyhogy beszélgessünk erről a következőkben. Szakértő vendégem Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélget.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Szabatika, vagyis az alkotói szabadság, az a bizonyos szombat év, vagy fél év, negyed év. Erről is ennek kapcsán beszélgetünk minden mentális és pszichés vonzatát és vetületét tekintve Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel. És akkor szállazzuk szét egy kicsit az én gondolataim mentén, hogy visszajönni nehéz, és visszajönni annyira nem vidám, és ezért az ember gyakran el sem indul, legalábbis én most magamra mutatok, hogy sokszor gondolom így, vagy gondoltam így, bár még a mai napig gondolom sokszor így. Szóval, hogy ezzel mi a helyzet?
4: Hát ugyanezt kellene talán minden egyes rövid szabadságunk során is tenni, amit nem szoktunk. Általában utolsó pillanatban, utolsó napon jövünk vissza, és akkor következő nap már egyből munkába megyünk.
3: Az se jó.
4: És azt hiszem, hogy igen, nem jó, mert nincs idő regenerálódni, nincs idő visszaállni, illetve, hogy is mondjam, tehát ráhangolódni, áthangolódni. És ugye amikor az egyik nap még, nem tudom, Velencében voltunk, egy gondolában ültünk, és másnap meg már mondjuk az irodába kell menni, akkor egyértelműen az emberben van egy ilyen nagyon fura érzés. Nem tudom, te voltál-e már így, de én is általában ilyen utazások után kicsit olyan szürreálisan élem meg a hétköznapot. Igen. Olyan, mintha nem is tudom, csak álmodtam volna ezt az egészet, és nincs idő regenerálódni, vagy visszaállni.
3: Igen, egy kicsit olyan, mintha lenne egy ilyen lelki vagy mentális keszonbetegség, és adni kéne időt, mire a nyomás kiegyenlítődik.
4: Így van, ez teljesen így van. Nem tudom, melyik film volt, de talán egy indián szereplő mesélte, hogy amikor csak így ült a sátor előtt itt csendben, és csak nézett ki magába, és kérdezte valaki, hogy most vele mi történik, és valahonnan távolról érkezett vissza, és mondta, hogy hát várja a lelkét, hogy megérkezzen.
3: Hogy utolérje. Igen.
4: Tehát, hogy igen, szerintem erre elképesztő módon szükségünk van, tehát engedjük meg magunknak, hogy főleg egy ilyen hosszabb szabadság után, mint amilyen a szabatikál, legyen egy néhány napunk, egy 2-3 napunk, vagy akár egy hetünk, mielőtt visszamegyünk a munkába, hogy újraértékeljük mindazt, ami velünk történt, hogy feldolgozzuk, és hogy felhangoljuk saját magunkat, és bele tudjunk helyezkedni abba, hogy visszaállunk a rendes kerékvágásba. Ez persze egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy visszaállunk-e, és vajon tényleg ugyanúgy fogjuk-e megélni, mert hogy azért ott tapasztalhatunk az első napokban nagyon furcsa dolgokat, nem is csak az első napokban, lehet, hogy az első hetekben, vagy az első hónapokban.
3: Az is izgé, hogy ugye azt már megbeszéltük, hogy nem ugyanoda érkezünk vissza. Nem ugyanaz az ember érkezik, a nem ugyanoda vissza, és természetesen végig kell gondolni azt is, hogy egyáltalán vissza akarok-e menni ugyanoda. Hiszen a lelkem megzavarodhat attól, hogy valamiből eljöttem, hogy magam legyek, hogy magammal találkozzak, hogy magammal időt öltsek, hogy vegyek egy nagy levegőt, és hagyjam lélegzethez jutni a lelkemet is. Majd visszalépek ugyanabba a közegbe, ami valószínűleg tekintettel arra, hogy ők ugyanúgy ketyegtek tovább az én távol létemben, és tették a dolgokat, ők ugyanazok maradtak. Tehát lehet, hogy amikor én oda visszalépek, akkor egy tök más világot fogok látni, mint addig láttam, amíg benne éltem.
4: Igen, és ez is egy nagyon izgalmas dolog. Két dolog, amit most így felhoztál, hogy vajon oda akarok-e visszamenni, általában nem. És a másik, hogy a környezetem nem változik. És akkor realizálódik bennem, hogy tulajdonképpen miért is szálltam ki ebből az egészből. Illetve nem akkor realizálódik, mert realizálódott már az elején, hanem inkább az realizálódik, hogy miért nem akarok itt lenni. Főleg akkor, hogyha egy szerepfáradásban vagyunk, vagy nem töltött már minket a munka, vagy egyáltalán nem éltük már meg az örömét ennek, és nem pusztán annyiról van szó, hogy sok a munka, és túlterheltek vagyunk, hanem már maga az, amiben vagyunk, amit csinálunk, az nem az, amit szeretnénk, és ezért döntöttünk úgy, hogy elmegyünk szabatikára, akkor valószínűleg már a folyamatunk közepén arra keresünk a választ, hogy jó, de mit, meg hol, meg miként. És tudod, ez olyan, mint a felmondás, hogy nem akkor történik meg, amikor papírra vettem, és amikor odaadom a főnökömnek, hanem az a döntés valójában már hónapokkal, vagy lehet, hogy évekkel korábban megszületett. Uh-huh. Szóval itt is lehet egy olyan döntéshelyzet, hogy nem hoztuk meg fizikaiban, cselekvésben nem valósul meg a döntésünk, tehát nem azzal megyünk vissza, hogy köszönöm szépen, fantasztikus volt ez az egy év, vagy a fél év, vagy három hónap, és én most azért jöttem csak vissza, hogy leszámoljak. sokszor nem így történik a dolog. Úgy történik a dolog, hogy visszamegyek, újra beleásom magam abba, vagy belelátok abba, amiből aztán ki akartam csatlakozni, és ott kapok egy nagyon határozott döntéshelyzetet. Mondhatni, a sors ad még egy óriási pofont, és szembesít azzal, hogy hát igen, tulajdonképpen azért mentem el, mert na, ezt nem akarom. És utána viszont elindul egy tényleges kikapcsolódás.
3: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a segítőm, szakértő vendégem a szabbatikal fogalmának tisztázásában. Mi is ez pontosan? Mi az alkotói szabadság? Mi ez a szombatév vagy fél év? Miért van rá szükség? Hogyan jutunk el odáig, hogy eldöntsük, hogy szabadságra megyünk, akár fizetetre, vagy akár fizetetlenre? Hogyan áll ebben Magyarország nyugathoz képest? Mindenről beszélgettünk az eddigiekben, és most jó szokásunkhoz híven hamarosan jön egy jó adag útravalót, de még mielőtt Nelly elmondaná az útravalót a szabatikállal, vagyis az alkotói szabadsággal kapcsolatban a legfontosabbakat, hogy a hallgató magával tudja vinni, azelőtt pár mondatban beszélgetünk majd arról is, hogyan lehet összeegyeztetni a szabatikált a social médiával, vagyis a folyamatos jelenléttel. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélgetünk, hogy ennek milyen pszichés és lelki, illetve mentális vetületei vannak, és miért tud nagyon sokat adni a léleknek és a mentális egészségnek egy ilyen alkotói szabadság. Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a mai szakértő vendégem, és ígértem, hogy még mielőtt az útravalót átadjuk a hallgatónak, beszélünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent a szabatikál versus social media, vagyis hogy az alkotói szabadságban szerintem legalábbis mindenképpen egy digitális detoxban kéne lenni, hogy éljek ezzel a nagyon divatos kifejezéssel, mert hogy ez is folyamatosan visszaránt az életbe, és elhúz önmagamtól, attól a kapcsolódási lehetőségtől, amit egy alkotói szabadság adhat, hogyha folyamatosan csekkolom a közösségi média felületeket.
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Pláne azért, mert ugye egy olyan világban élünk, ahol az információ többnyire digitális úton jut el hozzánk, és nagyon sokan nem pusztán azért kapcsolódunk annyit digitálisan egymással, mert egyszerűen mindenki ezt csinálja, hanem azért, mert ténylegesen ott találjuk meg azt a közeget, akivel aktívan együtt mozgunk. Én azt gondolom egyébként, hogy a digitális detox önmagában véve nem egy egyszerűen kivitelezhető formáció, mint ahogy az sem, hogy ne nézzünk tévét. Van ugyan tévénk, de mi csak Netflixet nézünk, szokták mondani nagyon sokan, mert hogy nem nézünk tévét, nincs normális nézhető adás, és a többi, nem nézzük híreket, és a többi, de ettől még eljutnak hozzánk. Vagy a gyereknek megtiltjuk, hogy telefont használjon, de azért az iskolában, vagy a saját közegében nyilván ott vannak a társai, akik viszont meg használnak, és nyilván velük kapcsolódik. Szóval azt hiszem, hogy a szabatikál sem feltétlenül arról szól, hogy abszolút költözünk egy lakatlan szigetre, mert hogy ezt nem nagyon tudjuk megtenni. Én azt hiszem, hogy annak az identitásunknak kell kapcsolódnia, vagy érdemes kapcsolódnia a social médiával, amelyikben jól érezzük magunkat. Tehát, hogyha a munkahelyi kapcsolódásainkra mondjuk van egy ilyen Facebook csoportunk, abból nagyon könnyen ki tudunk kapcsolódni arra az időszakra, és akkor gyakorlatilag nem kell beszélgetnünk a kollégáinkkal. De ha a szabatikál időszak alatt én nagyon szeretnék végre kertészkedni, és engem érdekelnek a kertészettel, a kertészkedéssel kapcsolatos különböző digitális tartalmak, akkor ezeket egészen nyugodtan fogyaszthatjuk. A lényeg az, hogy legyen egy konkrét célunk meghatározva már az elején, mit akarok kezdeni a szabatikálommal, és akkor, amikor megvan erre a válasz, akkor pontosan tudni fogom, hogy hova és milyen témában kapcsolódjak digitálisan.
1: És akkor most a beígért útravaló, mik a legfontosabbak azokból, amiket ma átbeszéltünk az alkotói szabadsággal, vagyis a szombatévvel, a szabatikállal kapcsolatban?
2: Elsősorban szerintem az a legfontosabb, hogy készüljünk fel a leállásra, határozzuk meg a miértünket, miért akarunk elmenni szabatikára. Próbáljuk meg a kontrollt, nem próbáljuk meg, dolgozunk azon, hogy a kontrollt minél inkább elengedjük azzal kapcsolatban, hogy bűntudatunk van, hogy nem csinálunk semmit, hogy nem lesz pénzünk, hogy nem lesz bevételünk. Próbáljuk meg digitálisan magunkat ugye abba a sávba tartani, abban a sávban tartani, ahova egyébként ténylegesen kapcsolódni akarunk a megélt, vagy a jó, vagy a kedvesen megélt identitásunk szempontjából, és éljük meg ezt a fantasztikus időszakot, hiszen nem azért mentünk el, hogy folyamatosan aggódjunk, és ugyanazt csináljuk, vagy ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozunk, amikkel egyébként szabatikálon kívül. Próbáljuk meg az időnket, ne olyan feszes tempóban, ne naptár szerint beosztani, hanem engedjük el itt is valahogy a kontrollt. Próbáljunk meg a kreatív énünkhöz nyúlni minél inkább, és találjuk meg azt a célt, vagy azt az irányt, ahova majd aztán vissza akarunk térni, hogy aztán át tudjunk zsilipelni, hogy amikor visszatérünk a régibe, akkor a meghozott döntéseink és az új szokásainkat megtartva az új énünk szerint éljük az életünket.
1: Hogyan tudjuk ezt megtanítani a srácoknak, hogy még idejében rájöjjenek arra, hogy erre rendszeresen szükség van, és ne legyen nekik kérdés az, hogy nekik erre szükségük van, és hogy ezt megtehetik?
2: Szerintem beszélgettünk már, volt olyan adás, amiben kifejezetten a nemetmondásról beszélgettünk. Én azt hiszem, hogy a nemetmondás ez nem egy luxus. Egy könnyen megtanulható, de annál kevésbé, vagyis annál inkább hasznos, és ráadásul annál inkább hasznos módszer. Azt hiszem, hogyha mindig hallgatunk a belső jelzésre, arra a belső hangra, hogy éppen az adott szituáció, helyzet mennyire komfortos számomra, ténylegesen az történik el, amit én szeretnék, ha erre tényleg odafigyelünk, akkor akkor mindig tudni fogjuk, hogy mik lesznek azok a szituációk, amikben igent érdemes mondanunk végre saját magunknak, és nemet mondani másoknak. És szerintem a másik, amivel ez még elsajátítható, ez a mikroszabatikál történet, ez egy jó dolog. A puding próbaelvés alapon érdemes szerintem kipróbálni, akár rövidebb időszakokra, 2-3 hetekre elmenni, és kikapcsolódni, betartva a szabatikálnak idézőjelesen azokat a szabályait, amik lehetővé teszik, hogy tényleg megéljük ezt az alkotói szabadságot, hiszen benne van alkotói, meg az is, hogy szabadság, vagyis valami olyat hozunk létre, ami a tényleges, az igazi identitásunkhoz kapcsolódik, legyen az akár egy teljesen új műfajba való betanulás, egy új szakmába, egy új hobbiba, egy új képességcsomagba való betanulás, és egy szabadság. Ugye milyen nagyszerű szó ez a szabadság, de hogy mennyire nem tudunk vele élni, vagy mennyire nem tudjuk megélni. Hát a szabatikál pont erről szól, megtanuljunk szabadok lenni, megtanuljunk végre önmagunkhoz kapcsolódni szabadon.
1: Nagyon remélem, hogy Antoni Nelli szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjének minden szava beépül mindenkinek az életébe. Érdemes többször meghallgatni, azt hiszem, ezt a beszélgetést is, hogy ez szépen beépüljön, levülepedjen, és merjük használni azt, amire rezonál ezzel kapcsolatban a lelkünk, mert a szabatikára, vagyis az alkotói szabadságra a mentális és a pszichés pihenésre igenis szükségünk van. A szabatikáról beszélgettünk a mai Lélekszörfben, szakértő vendégem volt az imént már említett Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Köszönjük szépen az idődet.
2: Hálás vagyok, hogy itt lehettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna

0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határát kelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Időjárás.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: Manna Hits. Manna.

0: Ez a Manna Hét.
1: This is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
2: Több mint 3 évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbefogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Francist, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején. This gift that God gave me to combat depression and despair in a time of need.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten. Aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

Szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángolt.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Van néhány igerész, ami nagyon ismerős nekünk. Róma 8.31. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ha Isten az én oldalamon van, kitől félnék? Amikor ezt az igerészt idézzük, mindenki tapsol, yeah, szeretünk róla énekelni. De elgondolkodhatnánk erről egy pillanatra? Ha Isten velem, nem egy hétköznapi személyről beszélünk. Ha Isten velem, ki lehet ellenem, aki bármit tehet? Tudod, Isten nem túl sok okot ad a Bibliában arra, hogy miért ne éljünk félelemben. Tudta te ezt? Nem találsz 20 különféle okot arra, miért nem kéne félned. Alapvetően csak egyet. Ne félj, mert én veled vagyok. Ennyi az egész. Ne félj, mert én veled vagyok. Érted vagyok, szeretlek. Csak néhány. De én nem tudok ezen segíteni, egyszerűen félek. Ez az, amit meg kell értenetek. Érezhetsz félelmet, de mégse kell félned. Érted? Ha megérted, megváltoztatja az életedet. Érezhetsz félelmet, és mégse félsz. Mert amit érzünk, az a testünkben van, de az, akik vagyunk, az az újjászületett szellemünkből jön. És Isten azt mondja, nem a félelemnek szellemét adtam nektek, hanem az erő, szeretet és a józanság szellemét. Nem fogok félni. Néhányan megengedtétek, hogy a félelem uraljon benneteket egész életeteken át, és kifogást is találtatok rá. Hát én csak szégyellős vagyok. Ez a személyiségem. Nem, ez az ördög. És ő megpróbálja lerombolni Isten tervét az életedre. És ha Isten azt mondja, ne félj, akkor élhetsz anélkül, hogy megengeded, hogy a félelem kontrolláljon téged. Mindegy, hogy milyen a személyiséged, vagy milyen szégyellős vagy, nem kell a félelemben élned. Amen. Nem kell többé félned semmitől és senkitől. 118. Zsoltár. Velem van az Úr, nem félek. Ha Isten velem, ki lehet ellenem? A tudat, hogy Isten szeret téged, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy félelem nélkül életet élj. Valójában megkockáztatom, hogy amíg csak fejbeli tudásod van Isten szeretetéről, és nincs igazi kinyilatkoztatásod, hogy Isten szeret, nem fogsz tudni elbánni a félelemmel, ami az életedbe jön. Velem legalábbis így volt. Elképesztő, hogy dobálózunk a szeretet szóval a gyülekezetben. És szánalmas, hogy mennyit beszélünk róla, és mégis milyen kicsit tudunk róla. Valójában a szó kereszténység és a szeretet, ha megnézed, a görög szótárban, ez az, amit a keresztényeknek tennie kéne, tudod? Csak ennyit, szeretni. Te szereted Istent, mert ő előbb szeretett téged, elfogadod a szeretetét, szereted önmagad egy kiegyensúlyozott módon, szeretsz más embereket, ezt tesszük, szeretünk. Ez kéne, hogy legyen életünk központi része. Megkapni mindent, ahogy szeretnénk, nem ez kéne, hogy legyen életünk központjában. A szeretetnek kéne az életünk központi témájának lenni. 1 János 4.16. Van néhány igerész a Bibliában, ami megváltoztatta az életemet. Az egész igét nagyon szeretem, de van néhány, amiről azt mondom, ez jelentős változást hozott az életembe. Ez az egyike ezeknek. Mi ismerjük, megértjük, felismerjük, tudatában vagyunk, a megfigyelés és megtapasztalás által. Sok szó van itt, de szeretném, ha megragadnátok. És hisszük, ragaszkodunk, és a hitünket belehelyezve rátámaszkodunk. Azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Mit is mond ez valójában? Azt mondja, hogy ahhoz, hogy tényleg megismerjük Isten szeretetét, mi magunknak kell megtapasztalni. Erről beszélt Pál apostol is az Efézusi levél 3. fejezetében. Azt mondja, hogy tudjátok, mi a szélessége, a magassága és a mélysége, és megtapasztaljátok Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. És azt mondja, meg kell figyelnünk. Azt mondja, meg kell ismernünk a szeretetet a megfigyelés és a megtapasztalás által. Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy vegyetek egy kis jegyzetfüzetet. A Biblia beszél egy könyvről, amiben Isten számon tart, megemlékezik dolgokról. Nekünk is fontos lenne egy ilyet tartani, ahol lejegyezhetnénk azokat a kis különleges dolgokat, amiket Isten tesz értünk, mert gyakran csak azokról emlékezünk meg, amiket Isten nem tesz meg. Pedig nincs olyan személy itt a szobában, akinek az életében ő nem jelent volna meg. De a legtöbbször nem veszed észre, mert nem figyelsz. Azt mondja, tudatosnak kell lennünk, és észrevennünk Isten szeretetét. Például ma reggel évek alatt tanultam meg ezt, és ez egy csodálatos dolog. Többet segített nekem, mint elmondhatnám. A férjem odajött hozzám ma reggel, és Dave egy nagyon kedves ember, és gyakran meg szokott dicsérni. De ma reggel odajött és megölelt, és azt mondta nekem, benne volt a tévében a bizonyságod ma reggel. És azt mondta, csak szeretném elmondani, mennyire büszke vagyok rád. Milyen megtiszteltetés, hogy a férjed lehetek, és hogy mennyire szeretlek. Átölelt, és azt mondta, szerintem nagyon különleges vagy. Látjátok, olyan csodás, hogy Isten tette ezt, amit Dave tett, és én ezt nagyon értékelem, hogy Dave ezt megtette. De azt is tudom, hogy ez több volt, mint Dave. Isten megmutatta szeretetét Dave által. Tudom, hogy ez része volt annak, ahogy Isten előkészített engem, hogy jöjjek és szolgáljak felétek. Mert tegnap nagyon nehéz napom volt. Olyan dolgokkal kellett foglalkoznom, amikben most nem megyek bele, de különösen nehéz volt. Isten szeretné, ha figyelmet fordítanál arra, hogy mennyire szeret. És minden icipici, majdnem észrevehetetlen dologra, amiket tesz érted. Ha Isten ad nekem egy jó parkolóhelyet, megköszönöm neki. Így tanulod meg, hogy hogyan legyen egy bensőséges kapcsolatod Istennel. Figyelsz arra, hogy Isten mit tesz az életedben. Amikor elmész a boltba, és nem is tudtad, hogy van kupon, és fizetni próbálsz, és a pénztáros azt mondja, van kuponod az újságból? És azt mondod, nem, nem is tudtam, hogy van kupon az újságban. És ő előhúz egyet a pult alól, és ad neked 20% kedvezményt, az Isten szeretete. Tudom, hogy a világ erre azt mondja, persze, ez csak véletlen. De én nem hiszem. Én azt hiszem, hogy Isten szeret téged. Hányan gondoljátok azt, hogy több figyelmet fordítunk arra, hogy Isten mit nem csinál meg, mint arra, hogy mit csinál meg? Amen? Az emberek akarják tudni, hogy Isten szereti őket. Mert a 18. vers ezt mondja, a tökéletes szeretet kiűz minden félelmet, és a félelem gyötrelemmel jár. De amikor tudod, hogy a tökéletes szeret téged tökéletesen, teljesen, teljes mértékben, feltétel nélkül, igen, azt mondtam tökéletesen, teljesen, teljes mértékben, és feltétel nélkül, és igen, hozzátok beszélek. És mindenkihez, aki a televízión átnéz minket. Isten mindenkit szeret, de téged szeret, és fontos, hogy ezt személyesnek vegyed. És mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten veled van, érted van, és egy jó terve van az életedre, és nem kell félelemben élned. Nem kell félned a múltattól, félned a jövőtől, félned az egyedüléttől, félned a hiánytól, mert a félelem gyötrelemmel jár. És Isten nem gyötrődésre hívott el. Most olvassuk el a 16. verset, mert most már jobban megértitek. Mi ismerjük, megértjük, felismerjük, tudatában vagyunk. Nehogy ne legyetek tudatában Isten szeretetének. Legyetek tudatában egész nap. Ó Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem ebben a helyzetben. Köszönöm a kedvességedet. Köszönöm. Minden dicséretet, amit kapsz, köszönd meg Istennek. Minden egyes alkalommal, amikor valaki bármilyen dicséretet mond, meg kell köszönnöd Istennek is. Köszönj meg Istennek minden apró dolgot, amit tesz, és minél hálásabb vagy, Isten annál többet tesz. De ha csak panaszkodsz amiatt, amit van, miért adna Isten valami mást, hogy amiatt is panaszkodj? Csak gondoltam, ezt is megemlítem. Elmondom nektek, hogy nagyon szeretem az igét, ahogy szabaddá tesz embereket. Tudjátok, vannak olyan emberek, akiknek már attól, hogy meghallják, hogy Isten szereti őket, változás jön az életükbe. Mert őszintén, hát nem mindenki erre vágyik, szeretetre és elfogadásra. Szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk és ahol vagyunk. Szeretnénk, ha kitartanának mellettünk és segítenének mindvégig. És hinnénk, mi ismerjük, megértjük, felismerjük, tudatában vagyunk a megfigyelés és a megtapasztalás által, és hisszük, ragaszkodunk, és a hitünket belehelyezve rátámaszkodunk azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, ez nem valami, amit tesz, kikapcsolja, bekapcsolja, ez ő maga, és aki a szeretetben megmarad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Most menjünk egy kicsit vissza a 12. vershez. Ez egy másik igevers, ami nagyon-nagyon megváltoztatta az életemet. Tudjátok, mindannyian szeretnénk Isten jelenlétében lenni. Szeretjük ezt érezni, érzékelni, hogy Isten jelenlétében vagyunk. És sok könyvet olvastam Isten jelenlétéről, és arról, hogy hogyan élhetünk Isten jelenlétében, maradhatunk meg az ő jelenlétében. De néha egy kicsit túl szellemiekké válunk, és csak ezt mondjuk, érzed őt? Itt van? És egyik reggel, mikor elolvastam ezt, elrendeződött bennem. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk. Tehát hol van Isten? Isten a szeretetben van, mert ő a szeretet. És minden szeretet Istennel kezdődik. Nincs szeretet, nincs igaz szeretet Isten nélkül. Lehet egy szívmelengető, romantikus érzés, de az nem igaz szeretet. Isten a szeretet. És Isten szeret minket, és szeretné, ha szeretnénk önmagunkat, és szeretné, ha szeretnénk őt, és szeretné, ha szeretnénk másokat. És a Biblia azt mondja, hogy meg kell tanulnunk élni, és megmaradni ebben a szeretetben. Tudom, hogy ez nem az, amit hangsúlyozni szoktunk. Kicsit úgy vagyunk vele, elképesztő, mik történnének, ha így kezdenénk a napot. Köszönöm Istenem, hogy szeretsz engem, szeretlek, szeretem önmagam. Nem egy önző, önközpontú dologról beszélek, hanem hogy szereted azt, akinek Isten megteremtett téged. Ha valóban tudnánk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket, te jó ég, teljesen megváltoznának a dolgok. Eltűnne az aggodalom, eltűnne a szorongás, eltűnne a stressz, eltűnne a félelem, eltűnne a bizonytalanság. Olyan sok minden megoldódik Isten szeretetének a megismerése által. Most nézzük meg egy kicsit Jánost, a tanítványt. Ennek a férfinak egy csodálatos hozzáállása volt. János írta János evangéliumát természetesen. És a János evangéliumában 5-ször utal János önmagára, mint olyan tanítványra, akit Jézus szeretett. Úgy érzem, ez bosszanthatta a többi tanítványt, mert még nekik is ezt mondta. Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Megnézzük a hivatkozásokat. Kezdjük a János 13:23-mal, mert van benne egy üzenet. Menjetek és nézzetek tükörbe holnap reggel, és mondjátok, Isten szeret engem, és figyeljetek, mit tesz ez a napotokkal. Ahelyett, hogy felkeltek, és újra átgondoljátok az ördöggel mindazt, amit rosszul csináltatok az életben, és milyen velejéig romlottak vagytok, és mindazt a bűntudatot és kárhoztatást. Gyerünk! Ahelyett mondd azt, Isten szeret engem, és én Isten igazsága vagyok Krisztusban, Istennek jó terve van az életemre, és elvárom, hogy valami jó dolog történjen. Tényen ma velem. Hú! És ne csak egyszer tedd meg. Tarts ki addig, amíg az ördög megtörik. Olyan kereszténynek kell lenned, aki ha reggel felkel és kiteszi a lábát az ágyból, minden démon a pokolban visszabújik a helyére és kiabál. Megint felkelt az ágyból. János 13:23. Tényleg hiszem, hogy egy nagyszerű lecke van ebben. Az egyik tanítvány, akit Jézus szeretett, megbecsült és gyönyörködött benne. És János írta a könyvet. Önmagáról beszél. Ráhajolt Jézus keblére. Tudjátok, János valószínűleg csak ott lazult vele. Jézus szeret engem, tudom. Na most Péter más részről állandóan arról beszélt, mennyire szereti Istent. Gyerünk! Ó, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Péter, szeretsz engem? Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Jézus harmadszor is megkérdezte, Péter, szeretsz engem? Igen, Uram, zavarta őt, hogy Jézus harmadszorra is megkérdezte ugyanazt. Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Kivéve, hogy Péter volt az, aki megtagadta őt. Nem egyszer, hanem háromszor. János viszont állandóan csak arról beszélt, hogy Jézus mennyire szereti őt, és őt nem tudták megölni. Hosszabban élt, mint az összes többi tanítvány. Nekem mesélték, hogyan próbálták őt olajban megfőzni, de nem tudták megölni. Hadd mondjak nektek valamit. Az nagyszerű, ha szeretitek Istent, de ha nincs kinyilatkoztatásotok arról, hogy ő mennyire szeret titeket, akkor nincs erőtök. Ne engedjétek, hogy bármi elválasszon benneteket Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban található. Semmi megfélemlítő, semmi szándékosság, semmi bűn, amit elkövettél az életedben. Semmi nem választhat el az Isten szeretetétől. Sem élet, sem halál, sem eljövendő, vagy megfélemlítő. Semmi ezen az egész világon nem választhat el az Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban található. Ne engedd, hogy bármi elválasszon. Hallottad, amit mondtam? Ne engedd, hogy a bűneid elválasszanak az Isten szeretetétől. Elrohant és odament Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus gyengéden szeretett, és azt mondta. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hova tették. János 21:7. Azután a tanítvány, akit Jézus szeretett. Elképzelted már, hogy írsz egy könyvet? Úgy értem, el tudod képzelni, hogy mi történne, ha írnék egy könyvet, és ötször ebben a könyvben úgy utalnék magamra, hogy Joyce a tanítvány, akit Jézus szeretett? Biztos megjelenne minden keresztény magazinban, hogy én valami eretnek, büszke, fanatikus, őrült nő vagyok. És János megteszi újra, meg újra, meg újra, meg újra. János volt az a tanítvány is, aki meg lett kérve, hogy gondoskodjon Jézus anyjáról. Szerintem ebben is van valami különleges. Tudta, hogy a különleges szeretet kapcsolat miatt, ami köztük volt, hogy János jó lesz az anyjához. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Aztán a tanítvány, akit Jézus szeretett, azt mondta Péternek, az Úr az. Milyen csodás, nem gondoljátok? Mindenki mondja, Isten szeret engem. Most szeretném, ha kicsit másképp mondanátok. Mondjátok, Isten szeret engem. A tökéletes szeretet kiűz minden félelmet. Isten a szeretet. Istennek jó terve van az életedre, nem kell félelemben élned. Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Ha Isten az én oldalamon áll, kitől félnék? Ne félj, mert én veled vagyok. Nem hagylak el, nem hagylak cserben. Mindig veled leszek, egészen a világ végezetéig. Minden a javukra válik azoknak, akik Isten szeretik, és akiket elhívott az ő céljaira. Csodálatos, csodálatos, csodálatos dolog. Atyám, imádkozom minden emberért itt, aki még nem tapasztalta meg, és nincs tudatában a szeretetednek. Nem szeretném, hogy ez csak egy üzenet legyen. Kérlek téged, a Szent Szellemed által vedd ezt, és tedd kijelentésé az emberek életében, olyan kijelentésé, ami kiűzi a félelmet az életükből. Legyen ez egy kezdet, egy alap az emberek számára, hogy ne kelljen nekik félelemben élniük. Imádkozom, hogy ez egy új nap legyen, a bátorság napja, a merészség napja, az új kezdet napja, az a nap, amikor magunk mögött hagyjuk a hazugságokat, és bátran szembenézünk a jövővel. Köszönjük neked, Istenem, a szeretetedet Jézus nevében.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is,

0: Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a Földközi-tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
1: Időjárás.
0: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, szeptember 7-e. 138 éve született Karácsony Benő, erdélyi író, eredeti neve egyébként Klármán Bernát. Novellákat, színdarabokat és regényeket írt. Visszatérő témája, hogy a komoly hősnek van egy komikus alter egója, és kettejük párbeszéde elemzi a társadalmat, aminek eredménye bár humoros, de mégis tragikus. Auschwitzban hunyt el 1944-ben, a pontos dátum nem ismert. 130 éve született Molinári Gizella, költő és író. A Tanácsköztársaság után börtönbe zárták. 1920-ban Jugoszláviába emigrált, innen küldte verseit a Nyugatba. Amnestiával hazatért, de német ellenessége miatt 1944-ben a Gestapó letartóztatta. Fogságából sikerült megszöknie. Színes, mozgalmas életét terjedelmes önéletrajzi regényciklusba foglalta. 1945-től a Vigíliában jelentek meg írásai. 125 éve nyílt meg a Fészek Művészklub. Ez egy rövidítés, festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások kezdőbetűiből. A budapesti Kertész utcában található a klub. Nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégebb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Az alapító művészek 1901. április 6-án a Deiler kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilahi Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét is. 1901. szeptember 7-én pedig birtokba vették örökös székhelyüket a Kertész utcában. 108 éve született Pap Iván festő a mai napon. Művei elsősorban akvarellek, rajzok, fa és linó metszetek, figurális találmányok, városlátképek és tájképek, emellett könyvillusztrációkat is készített. A Szent István Gimnázium számára 1974-ben mozaikot készített, a budapesti pedagógusok képzőművés stúdiójának tagja volt. 92 éve született Bitó László, író, szemész, kutatóorvos, a zöld hályog elleni csepek kifejlesztője. A Columbia Egyetemen dolgozott New Yorkban, a ranglétrát végigjárva professzor lett. A szemöregedését kutatta, jelentős eredményeket ért el a zöld hályog megsértése és kezelése terén. Az általa fejlesztett gyógyszer 2002-ben az év gyógyszere lett. Az egyetemes orvostudomány terén elért eredményeiért, a zöld hályog elleni csepek felfedezéséért és a Columbia Egyetem Kelet- és Középközpontja magyar programjának támogatásáért a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje csillaggal tüntette ki 2004-ben a magyar köztársasági elnök. 85 éve született Mezei György, labdarúgó mesteredző, aki a magyar foci válogatott szövetségi kapitányaként kijuttatta a csapatot az 1986-os világbajnokságra, az MLS életműdíjasa. Mezei 54-től futballozott, 65 óta edző, 73-tól a testnevelési főiskolán oktató, később címzetes egyetemi docens volt. 83 és 86 között, valamint 88-ban a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya volt, az A válogatottat Európa legjobb csapatai közé emelte. 1985 végén a londoni szaklap a World Soccer az év legjobb európai kapitányának választotta. Szövetségi kapitányként 35 mérkőzésen irányította a magyar foci válogatottat, később Kuvaitban és Finnországban edzősködött. 74 éve született Szűcs Márta, Liszt Ferenc díjas énekesnő, a Magyar Köztársasági Aranyérdemkereszt 2006-os kitüntetettje. És 50 éve hunyt el Kétli Anna, a szociáldemokrata politikus, a nőmozgalom egyik vezetője, a Magyar Forradalmi Tanács elnöke. A belgiumi Blankenbergben 86 éves korában hunyt el. Az emigrációs mozgalomban a Magyar Forradalmi Tanács elnöke volt. 1919 végétől a szociáldemokrata nőmozgalom egyik vezetője volt, ő szerkesztette a Nőmunkás című lapot. 20-ban lépett be az MSZDP-be, 22 és 48 között tagja volt a párt vezetőségének és parlamenti képviselőként is tevékenykedett. 1945 után ellenezte az MDP-vel való együttműködést, a két munkáspárt egyesülését, és inkább a polgári erőkkel kereste a szövetséget. Mint a munkás egység ellenzőjét 1948-ban kizárták a pártból, egy évvel később pedig koholt vádak alapján letartóztatták. 54-ben szabadult, 56-ban pedig részt vett a párt újjászervezésében, és november elején két napig Nagy Imre kormányának államminisztere volt. We'll be right back.

0: FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Keményen elkezdték büntetni például a megállókban dohányzókat Budapesten. A fővárosi közgyűlés február végi döntése óta megsokszorozódott a tiltóhelyen történő dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is. 2026 első felében közel 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben, tudta meg a 24.hu. Augusztusban a júliusihoz hasonlóan alacsony szinten maradt a lakáspiaci kereslet, a piacon lévő potenciális vevők azonban kezdik elfogadni a magasabb árakat. Tavaly óta jelentősen csökkent az 50 millió forint alatti ingatlanokra irányuló érdeklődések keresleten belüli aránya, míg az 50 millió forint felettieké növekedett, derült ki a zenga.hu elemzéséből. Országosan és Budapesten is stagnálást mutattak a zenga.hu adatai az ingatlan érdeklődések számában augusztusban, júliushoz képest, tehát a nyár utolsó hónapja sem hozott élénkülést. Ezzel idén nyáron országosan 28, Budapesten 47%-kal volt gyengébb a kereslet a tavalyi nyárinál, miután akkor az otthon startprogram bejelentése aktivizálta főként az érdeklődőket. A piacon maradó érdeklődők viszont egyre inkább alkalmazkodnak a magasabb árszintekhez. Míg tavaly országosan a kereslet 66%-a irányult 50 millió forint alatti ingatlanokra, idén nyáron már csak 58%-a, az 50 millió forint feletti ingatlanok részesedése pedig 34-ről 42%-ra emelkedett, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Budapesten tavaly az érdeklődők 42%-a keresett 50 millió forint alatti ingatlant, idén nyáron már csak 19. Eközben a 100 millió forint feletti fővárosi ingatlanok iránti érdeklődések aránya 14-ről 24%-ra nőtt. Budapesten tehát ma már többen keresnek 100 millió forint feletti otthont, mint 50 millió alattit. A legnépszerűbb az 50-75 millió forintos ársáv, míg országosan a 25-50 milliós kategória. A főváros után Pest megyében a legmagasabb a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet aránya 18%. A változások az olcsóbb országrészekben is jól láthatóak. Tavaly 9, idén pedig még mindig 8 olyan megye van, ahol a 25 millió forint alatti ingatlanok a legkeresettebbek. Ugyanakkor ezekben a térségekben is egyre nagyobb teret nyer az egyel drágább, azaz a 25-50 millió forintos kategória. Újabb budapesti kerületben tilthatják be közben az Airbnb-t. A budavárjak döntetnek arról, hogy teljesen megszűnjön-e a rövidtávú lakáskiadás, vagy szigorú feltételek mellett maradhasson. A budavári önkormányzat társadalmi egyeztetést indít a rövidtávú lakáskiadás jövőjéről. A kerület lakói arról szavazhatnak, hogy teljesen betiltsák-e az Airbnb típusú szálláshelyeket, vagy szigorú szabályokhoz kössék a működésüket. Az első kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely és egyéb jellemzően üzletszerű működő szálláshely található. A szavazáson a 18 éven felüli elsőkerületi állandó lakhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy egyetértenek-e a rövidtávú lakáskiadás teljes tiltásával. A másik kérdés már arra az esetre vonatkozik, hogy az Airbnb-k nem szűnnek meg teljesen. Támogatják-e, hogy az önkormányzat szigorú feltételekhez kösse a működésüket? A mostani egyeztetésnek azért is van jelentősége, mert az év végén lejár a rövidtávú szálláshelyek új nyilvántartásba vételire vonatkozó törvényi moratórium. Ezt követően az első kerületnek is meg kell határoznia, milyen helyi szabályok mellett működhetnek tovább az Airbnb-k és más hasonló szálláshelyek. A kérdés nem csak a tulajdonosokat és a turistákat érinti. A rövidtávú kiadás komoly szerepet játszik a turizmusban, ugyanakkor a lakóközösségek részéről régóta felmerülnek a zajjal, a folyamatos vendégcserével és a társasházi együttéléssel kapcsolatos problémák. Budavár döntése nem előzmény nélküli a fővárosban. Terézmárosban idén január 1-től teljesen megtiltották a rövidtávú lakáskiadást, a döntést pedig korábban helyi ügydöntő szavazáson előzték meg. Józsefvárosban ennél enyhébb szabályozást alkalmaznak, a jelenlegi korlát fenntartása mellett új Airbnb engedélyek kiadását sem tervezik, miközben a társasházak beleszólási lehetőségeit is bővítenék. A budai vár Budapest egyik legfontosabb turisztikai célpontja, így az első kerületben különösen érzékeny kérdés, hogy mekkora teret kapjon a rövidtávú lakáskiadás. Egy teljes tiltás több száz jelenleg működő szálláshelyet érintene, míg a szigorúbb szabályozás azokra jelenthetne kompromisszumot, akik a turizmusból származó bevételeket és a helyi vállalkozások érdekeit is fontosnak tartják. Már augusztus közepe óta úton van, és szeptember 8-án végre a Budapest arénába érkezik Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen zenekara, a Hollywood Vampires. Az amerikai hard rock szupergrup előtt az Ivan and the Parazol is fellép a magyar fővárosban. Közel 3 év után indult ismét európai turnéra a Hollywood Vampires, akik egyébként is mozgalmas hónapokat tudhatnak maguk mögött, 2 új megjelenéssel. Augusztusban új koncertalbum érkezett, nem sokkal utána pedig bejelentették az együttes történetét bemutató dokumentumfilm megjelenését. fellépését is. A koncertalbum a zenekar 2018-as fellépését örökíti meg. Franciaországban a Montreux Jazz Fesztiválon vették fel. A 19 számos koncertanyag jól összefoglalja azt a zenei világot, amelyből a budapesti közönség is ízelítőt kaphat majd. A saját szerzemények mellett Motorhead, The Who, AC/DC, Aerosmith és Doors dalok is helyet kaptak rajta. A kiadvány egyik kiemelt felvétele a Heroes, amellyel a zenekar David Bowie előtt tiszteleg. Ha a Hollywood Vampires csak egy alistás zenészekből és előadókból összeállított örömzenekar lenne jó feldolgozásokkal, már akkor is elég nagy durranás lenne, de Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen már a kezdetektől egy kicsit többre is vágyott. Ennek köszönhető, hogy két főként saját szerzeményeket tartalmazó stúdióalbumot is kiadtak korábban, vagyis a koncerteken ezek a dalok is felcsendülhetnek, de azért nem maradnak el a rock történet meghatározó, már elhunyt alakjainak zené is. Alice Cooper az 1970-es évek azonos nevű Hollywood titkos társasága előtisztelegve alapította meg a csapatot még 2012-ben, és ennek a történetnek most a filmes feldolgozása is elkészült. Unleashed Spirits, The Rise of the Hollywood Vampires című dokumentumfilmjét Daniel E. Catullo rendezte, végigkövetve hőseink útját a legkorábbi próbáktól és stúdiófelvételektől, egészen a nagyszabású világturnékig. Szeptember 1-től visszatért a megszokott rend Budapesten, ami többek között azzal is jár, hogy a szokásos módon közlekedhetnek a villamosok, és már nem lesz szükség a takarékosabb öntözésre sem Budapest fáinál. A hőség és a szélsőséges aszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivirágítások is leálltak, a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt. A főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodájának közleménye szerint augusztusban a BKK és BKV intézkedései miatt a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek, ennek meg is volt az eredménye, viszont szeptember 1-től minden visszáll a régi kerékvágásba. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. szeptember 7-e van, hétfő 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. A budapesti villamoshálózat 5-én van érvényben sebességkorlátozás. Új vadvirágos magkeveréket mutatnak be a Gellért-hegyen. Rekordot döntött a Budapest félmaraton a hétvégén, több mint 24 ezeren neveztek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A budapesti villamos hálózat mintegy 20%-án több mint 400 szakaszon van jelenleg valamilyen sebességkorlátozás. A BKV szerint ugyanakkor ezek többségét nem a sínek rossz műszaki állapota indokolja. A társaság tájékoztatása alapján a lassú jelek körülbelül 30%-a vezethető vissza közvetlenül a pálya állapotára. A többi esetben például szűk ívek, kitérők és keresztezések műszaki sajátosságai, hatósági előírások vagy közlekedésbiztonsági szempontok miatt kell lassabban haladniuk a villamosoknak. A pályahibák miatt elrendelt sebességkorlátozások megszüntetéséhez viszont az érintett szakaszok felújítására van szükség. A BKV közlése szerint ezeket a helyszíneket már ismerik, és a szükséges műszaki elképzelések is rendelkezésre állnak. A munkák ütemezése azonban elsősorban a finanszírozástól függ. A társaság becslése szerint megfelelő források biztosítása mellett is 4-5 évre lenne szükség ahhoz, hogy tervszerűen felszámolják a pályaműszaki állapota miatt bevezetett lassú jeleket. A felújításokat ugyanis össze kell hangolni, mivel azok számos vágányzárral és ideiglenes forgalmi változással járnának. A BKV hangsúlyozta, hogy a több mint 400 sebességkorlátozás száma önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanennyi pályaszakasz lenne rossz műszaki állapotban. A szeptemberi melegben is aktívak az inváziós szúnyogok, és nem csak a fővárosban. Továbbra is jelentős lehet az inváziós szúnyogok, köztük az ázsiai tigris szúnyog jelenléte Magyarország több térségében. A szeptember elejé meleg időjárás kedvez ezeknek a fajoknak, miközben az aszály miatt az árvízi szúnyogok tömeges megjelenésével jelenleg nem kell számolni. Az inváziós fajok elsősorban a családi házas övezetekben szaporodnak. Lárváiknak akár egy pohárnyi víz is elegendő a fejlődéshez, ezért egy eső vagy kerti locsolás után a vödrökben, virág alátétekben és más kisebb edényekben is könnyen kialakulhatnak tenyészőhelyek. Mivel ezek jelentős része magántelkeken található, szervezett biológiai gyérítéssel nehezen érhetők el. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen üvítsék ki vagy fedjék le a kertekben található vizet összegyűjtő edényeket. Azokon a területeken, ahol tömegessé válik a szúnyogok jelenléte, földi kémiai gyérítést végeznek a késő esti és éjszakai órákban. A következő napokban összesen 38 településen dolgoznak majd a szakemberek. A kezelések a Balaton térségét, a Csepel-szigetet és környékét, valamint Székesfehérvárt is érintik. A gyérítések pontos helyszínei és időpontja a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint annak honlapján érhetők el. Zöldítéssel és az épületek passzív hűtésével mérsékelni a városi hősziget hatást Budapest a Zöld Panel program keretében. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik a közterületek és a lakóépületek alkalmazkodása a tartós nyári hőséghez. Egy 2013 és 2025 között végzett felmérés szerint a vizsgált napok háromnegyedében kimutatható volt a fővárosi hősziget hatás. Budapest átlagosan fél és 2,6 Celsius fokkal volt melegebb a környező területeknél. A kerületek között ennél is nagyobb különbségeket mértek, a második és a 12. kerületben volt a legalacsonyabb, míg a 6. és a 7. kerületben a legmagasabb az átlagos felszíni hőmérséklet. A főváros szerint a légkondicionálók tömeges használata tovább fokozhatja a problémát, mivel a készülékek a lakásokból elvont hőt a környezetbe adják le. Egyes helyszíneken az éjszaka több mint 1 Celsius fokkal is növelheti a levegő hőmérsékletét. A június végi hőhullám idején a napi villamosenergia igény 23%-kal emelkedett. A zöld panel programban ezért a szigetelés mellett olyan passzív hűtési megoldásokra is építenének, mint a világos vagy növényzettel borított tetők. A közterületeken pedig több fával, zöld felülettel és árnyékolással csökkentenék a hőterhelést. A főpolgármester szerint az átfogó épület felújításokhoz uniós forrásokra is szükség van. A cél pedig hosszabb távon az, hogy a lakóépületek kevésbé melegedjenek túl, és Budapest ellenállóbbá váljon az egyre gyakoribb hőhullámokkal szemben. Műszaki probléma miatt visszafordult és kényszer leszállást hajtott végre egy üzleti magángép vasárnap a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A repülőgép nem sokkal korábban Budapestről szállt fel, majd hidraulikai problémát és kényszerhelyzetet jelzett. A légi forgalmi irányítók a repülőtéri kényszerhelyzeti tervnek megfelelően átszervezték a forgalmat, és elsőbséget biztosítottak a gépnek a leszálláshoz. A repülőgép végül rendben földet ért a repülőtér 2-es futópályáján. Amint egy fél órás esemény alatt a másik futópálya zavartalanul üzemelt. A kényszerhelyzet ezért a menetrendszerinti légiforgalomban nem okozott fennakadást. Új, kifejezetten a kötöttebb és sekélyebb termő rétegű budapesti zöld felületekre összeállított vadvirágos magkeveréket mutat be a Főkert szeptember 12-én a Gellért hegyen. A hegy fantázia nevű keverék őshonos, jól alkalmazkodó növényfajokból áll, és ezen az eseményen lehet először megvásárolni. A programot a tavalyi Tabánban megrendezett zöld közösségi nap folytatásaként tartják meg. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerjék a városi zöld felületeket, a vadvirágos réteg szerepét és a beporzók számára kedvező növényeket. A helyszínen vadvirágtudásközpont is működik majd, ahol a Főkert szakemberei előadásokat és óránként vetési bemutatókat tartanak. Emellett rövid kertészeti konzultációkon személyesen is lehet tanácsot kérni a szakemberektől. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal várják, a látogatók pedig a városi zöld felület fenntartásában használt gépeket is közelről megnézhetik. Emelő kosaras daru segítségével a magasból is meg lehet majd tekinteni a Gellért-hegy környezetét. A szeptember 12-i rendezvényen a korábban bemutatott rét és kert magkeverékeket is árusítják. A programokon való részvétel ingyenes. Új részvételi rekord született a 41. Wizz Air Budapest félmaratonon, amelyre több mint 24 ezeren neveztek. A vasárnapi futó eseményre 117 országból és mintegy 1200 magyar településről érkeztek a résztvevők a fővárosba. A nagy létszám miatt már a Pázmány Péter sétányról induló mezőny rajtoldatása is csaknem 50 percig tartott. A rendezvényen a klasszikus 21,1 kilométeres félmaratoni táv mellett 10 kilométeren is rajthoz állhattak a futók. A félmaraton keretében rendezték meg az országos bajnokságot is. A férfiaknál Karsai Gábor győzött, Vásárhelyi Máté Dávid és Molnár Ákos előtt. A nőknél Vindics Tóth Lili Anna jelentős egyéni csúccsal szerezte meg az első helyet, közel 10 perccel megelőzve a második Niesz Viktóriát. A női dobogó harmadik fokán a Nagy Nóra állhatott fel. Karsai Gábor és Vindics Tóth Lili Anna is megvédte tavaly megszerzett országos bajnoki címét. A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint az idei nevezőszám a tavalyi rekordot is felülmúlta, így a 41. Budapest félmaraton lett az esemény történetének eddigi legnagyobb létszámú versenye. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszid atyát és Kétli Annát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Vilább Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút, a Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyjel kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Nem csak kedvenc házaink és tereink, helyeink lehetnek a városban, de utcáink is, akár több egymásba fonódó is. A Villa Budapest összegyűjtött néhány olyat, ahol mindig jól esik sétálni, vagy csak ott lenni. Az egyik legpihentetőbb dolog egy számunkra kedves környéken tenni egy könnyed kis sétát, beszívni az illatokat, nézni a szép házakat, elmerülni az árnyas lombok alatt, amennyiben árnyas lombú fák tarkítják az adott utcát. Számos szívünknek kedves utca van város szerte, itt csak az épp legvonzóbbakat kell kiválasztani, majd felkerekedni. Sétálni a kedvenc utcánkban vagy utcáinkban legalább annyira otthonos érzés, és így megnyugtató, mint amikor a legjobb barátaiddal töltöd az időt, fél szavakból is megértitek egymást. Kezdjük a sétát a belvárosban, Lipótváros egyik legszebb utcájában, amelynek bejáratánál vakarja a fejét tanástalanul Kalambó hadnagy, miközben a kutyája őt pürkészi, ez a Falk Miksa utca. A Kossuth térig ívelő utca kimondottan árnyas és hűsítő a fölé magasodó fák miatt, akár ezekben is gyönyörködhetünk, de a szemet azért csábítják a gyönyörű és méltóság teljes épületek, na meg a régiségboltok és a galériák kirakatai. Elvégre mégiscsak ez a főváros első számú pezsgő műkereskedői negyede, az egész utca jófajta békebeliséget sugároz magából, ezért is szeretjük. A következő a Benczúr utca, ez a 6. kerület legszebb utcája, és ebben a kérdésben nem is nyitunk vitát. A Benczúr hosszan nyúlik el, a Kodály-köröndöt köti össze a Dózsa-György úttal és a Városligettel. Mondhatnánk rá, hogy a Falk Miksa nagy tesója, mert hasonló hangulatú utca, csak a galériák meg a műkereskedők hiányoznak belőle. Ugyanakkor megvannak az árnyas fák, a hangulat is nagyon hasonlóan békebeli a szemre való házakból, pontosabban villákból pedig, amelyek előtt hosszú-hosszú percekre képes megállni az ember, egészen sok van. A következő a Szabolcska Mihály és az Eszék utca. A 11. kerületben található két párhuzamos utca a Fehérvári utat köti össze a Bartók Béla úttal. Pontosabban csak a Szabolcska Mihály, az Eszék ugyanis a Fadrusz utcába torkollik, ami azonnal odavonza az arra sétálók tekintetét a keramit, ami a Szabolcska Mihály utcát burkolja. A keramit, ez a jellegzetes sárga színű és méztartalmú agyag, fagyás és kopásálló burkolat, egy időben szinte minden utcát ezzel fettek be, ám hamar kiderült a hátránya. Csapadékos időben nagyon csúszósá és így baleset veszélyessé vált. Ettől függetlenül ajánlott tenni egy könnyű sétát az utcában, majd az Eszéken jöhetünk vissza. Szerény és csendes utca mindkettő, sűrű lombú fákkal, változatos lakóépületekkel, amelyek egyikét másikát még a Borostyán is sűrűn befutotta. Tipikusan az az utca mindkettő, amiben el lehet bújni kicsit a világ elől, diszkrét és visszafogott hangulat jellemzi őket, talán nem véletlenül jut az eszünkbe, hogy játszódhatna itt egy hidegháborús kémtörténet is a múlt századi 60-as évekből. A Napraforgó utca egy csendes és szerény utca a 2. kerület kertvárosias részében, Pasaréten, távolról szemlélve olyan, mint a többi környék. Ám közel merészkedve hozzá, az itt álló épületek nyilvánvalóvá teszik, miért tartozik a kedvenceink közé. Itt találjuk a hazai Bauhaus építészet legjavát, itt volt ugyanis annak idején a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Több új utakat kereső magyar építész ragadott magával a Bauhaus építész felfogása, és az akkori kultuszminiszter támogatásával modern villaépületeket terveztek a környékre, többek között Molnár Farkas, Breuer Marcel és Fischer József. Jó néhány felépült ezek közül, és még ma is jó állapotban áll a helyén. Ez a 22 egyemeletes épület teszi igazán vonzóvá a második kerületi utcát.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot, és modern fel

0: vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
1: Időjárás.
0: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
1: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna FM.
1: Szoboszlai előtte Nikolić bent középütt, Könyves. Szoboszlai, Könyves szép helyre.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Természetesen, hogyha hétfő, akkor pénzügyi hétfő. Ez ma is így van. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ma arról beszélgetünk, hogy hogyan is zajlik pénzügyi szempontból, amikor elköltözünk otthonról. Ugye az önállóság ott kezdődik, hogy elköltözünk, kilépünk a nagybetűs életbe, vagy ott, hogy képesek vagyunk eltartani magunkat. Hát tulajdonképpen akkor tyúk vagy a tojás, Ildikó. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az elköltözés az egy nagyon fontos mérföldkő, de nem kell versenyként tekinteni rá.

0: arra alapozni, hogy hát majd valahogy lesz, meg majd kijövök, az nem egy jó opció egy ilyen helyzetben.
1: Tulajdonképpen a pénzügyi szorongás is egy tanult viselkedés, hogy ugye ennek a pszichés vagy a mentális mintázatbeli eredőjét nézzük. Tehát, hogyha valaki olyan környezetben nő föl, ahol nem kellett reszketni a pénz miatt, vagy ügyesebben osztották be a szülők, vagy másfajta pénzügyi helyzetben volt, akkor nyilván ennek a pénzügyi szorongásnak, amit említettél, a módja vagy a mértéke is más, és így aztán másképp indul az illető fiatal az életbe is, vagy az önállóság felé.
0: Hát igen, a minta az nagyon fontos, de nem biztos, hogy a mintát mindig tudjuk alkalmazni. Az, hogy elköltözünk otthonról, az egy komoly pénzügyi döntés, és az már ugye egy felnőtt embernek a döntése. Tehát ez feltételezi, hogy ő tisztában van azzal, hogy ott rendszeresen kell valamit fizetni, és nem csak a mondjuk a bérleti díjról beszélünk, hanem a teljes megélhetésről beszélünk, hogyha elköltözünk otthonról. Tehát itt annak a megtervezése és annak a végig gondolása, hogy ez mibe fog nekünk kerülni, az egy kicsit egy komolyabb döntést kell, hogy eredményezzen, és tényleg le kell ülni, és akkor saját magunkkal el kell tudni beszélgetni, hogy ezt most mi tudjuk-e vállalni, vagy csak úgy fogjuk tudni vállalni, hogy ugyanúgy a család be fog segíteni, de akkor sem fogok én a szülőkkel együtt élni.
1: Mit jelent az, hogy valaki képes eltartani önmagát? Mert ugye az, amikor elköltözik az ember, akkor rájön, hogy hát sem a fogkrém, sem a WC-papír nem nő ki a falból, és nem jelenik meg a kávé a tartóban, és nincsen étel, hogyha én nem megyek el vásárolni. Nyilván hazajár az ember még az elején, és ennek az anyuka is örül, vagy a nagyszülők is örülnek, szóval hogy ez normális így, de hogy valahogyan meg kell tudni, vagy el kell kezdeni felépíteni a saját rendszert.
0: Igen, gyakorlatilag az, hogy elköltözünk otthonról, az kívülről egy nagyon egyszerű döntésnek tűnhet, de ugye meg kell találni először is a megfelelő albérletet, aztán ugye ki kell fizetni ott a lakbért, aztán költözni kell, és amit te is mondtál, hogy se a porszívó, se az edények, se a kávéfőző, se az élelmiszer, se a WC-papír, a szappan és egyebek, azok ugye nem nőnek ki a fűből, és azt is nekem kell előteremtenem. Tehát a legfontosabb az, hogy rendszeres, megfelelő és tervezhető jövedelemmel rendelkezzek. Ez az első feltétel, és kiszámítható legyen ez a jövedelem. Itt nem azt jelenti, hogy nem lehetek vállalkozó, vagy nem lehet mondjuk olyan élethelyzetem, hogy változó a havi bevételem, de akkor is kell, hogy legyen egy standard alap, amiből én látom, hogy én ki fogom tudni fizetni azokat a kiadásokat, költségeket, amelyek standard minden hónapban jelentkezni fognak. És amikor elköltözöm, akkor még ugye egy plusz költséggel számolnom kell, és ez maga a kaució. Tehát az első hónapban nem az első havi bérleti díjat kell, hogy kifizessem, hanem még plusz kettőt vagy hármat, attól függ, hogy mi van a hirdetésben, vagy hogyan tudok megállapodni a főbérlővel, de minimum két hónapi kaució ki kell, hogy fizessek, tehát három havi bérleti díj az ott kell, hogy legyen a számlámon, azon felül, hogy még meg is kell, hogy éljek.
1: Elköltözés otthonról, vagyis az önállóság kezdete, vajon hol kezdődik az önállóság? Attól leszünk önállóak azonnal, hogy elköltözünk, vagy ott kezdődik az önállóság, hogy már akár az otthon lét, vagy a család élet közben is képesek vagyunk eltartani magunkat? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Önállóság. Mikor is kezdődik ez? Vajon akkor kezdődik-e az önállóság, amikor elköltözünk otthonról, vagy akkor már elkezdődik a pénzügyi önállóság, és akkor ezt a fogalmat még külön megbeszéljük Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnkkel. Szóval, hogy onnan kezdődik, amikor már a családban is van saját kis kasszánk, és van saját költségvetésünk, és már akkor képesek lennénk, vagy vagyunk eltartani magunkat?
2: Hát akkor kezdődik a pénzügyi önállóság, amiről ugye beszéltünk a korábbi alkalmak egyikén, hogy amikor megkapjuk az első önálló jövedelmünket, és abból esetleg, ha otthon vagyunk és otthon lakunk, akkor hozzájárulunk az otthoni költségekhez, és még ezen felül marad is pénzünk arra, hogy bizonyos vágyainkat, szükségleteinket vagy kötelezettségeinket azt mi magunk tudjuk fizetni. Ez a legfontosabb, hogy kezdjünk hozzászokni ahhoz, hogy egy idő után nem fogunk a szüleinkre támaszkodni, és az életünket pénzügyileg saját magunknak kell finanszíroznunk, és meg kell tudnunk állni így is az életben.
1: Az önállóság, a saját lábon állás is tanulható, és ez nyilván érdemes egy jó pénzügyi neveléssel, vagy iránymutatással, vagy irányadással már gyerekkorban elkezdeni. Számít-e ez az önállóság, vagy a saját élet, vagy a különköltözés megkezdésekor azt, hogy milyen volt a pénzhez való viszony pici korban?
2: Abszolút meghatározó a későbbiekre nézve is, tehát a minta az itt is nagyon-nagyon fontos, illetve az, hogy már egészen kis gyermekkortól kezdjünk el beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy a pénz az nem a fánterem, hogy a fát locsoljuk, és akkor ott terem a pénz, hanem az ugye egy elvégzett munkának az ellenértéke, és az lehet rendszeres, lehet változó, és vannak bevételeink, és vannak kiadásaink, és meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy minden kívánság, minden vágy, amikor ők azt mondják, hogy akkor ezt szeretnék, meg azt szeretnék, hogy az nem fog teljesülni, vagy azt mondani nekik, hogy oké, rendben van, akkor elkezdünk azon dolgozni, hogy egy bizonyos idő múlva ezt mégiscsak meg tudjuk neked venni. Tehát ezek a lépések gyermekkorban, fiatal kamaszként, kamaszkorban nagyon-nagyon lényegesek, mert megkönnyítik majd azt, hogy én önállóan hogy és milyen módon fogom kezelni a pénzemet, mert lesznek minták előttem. Lehet, hogy lesz rossz minta, és abból én tanulok, de az is minta.
1: Manapság nehezebb rászokni az okosan gazdálkodásra egy gyereknek vagy egy fiatalnak, amikor ennyire könnyedén lehet az internetről rendelni, és nem látják a pénzt. Tehát, hogy a kártyáról jó, apukám, anyukám, vagy a nagyszülők, vagy ajándékba kaptam a kis, akármilyen Revolut, vagy ilyen olyan, vagy a sima bankkártyámra egy kis pénzt, és akkor rendelgetek, de hogy ott nem látják effektíve a pénzt, a fénypénzt, a papírpénzt. Tehát az olyan, mintha nem is lenne, és mint a végtelen volna az egész. Nehezebb így nekik hozzászokni a jó gazdálkodáshoz, az okosan gazdálkodáshoz?
2: Is, azt kell, hogy mondjam neked, mert ugye vannak ma már olyan applikációk, amikben abszolút lehet követni, hogy mit mire költöttem. És hogyha hozzá szoktatom azt a gyermeket, hogy én leülök vele, és azt mondom, hogy oké, akkor most nézzük meg, hogy az a pénz, amit mondjuk a nagypapától, nagymamától, keresztmamától, tőlünk, ilyen-olyan alkalmakra kaptál, hogy az mire ment el, és erről beszélgetünk vele, akkor tulajdonképpen nem lesz olyan nehéz neki a későbbiekben a bankkártyáról kezelni a pénzt. De ha hagyjuk, és azt mondjuk, hogy ja, elfogyott a pénzed, jó, hát akkor utalok a kártyádra megint pénzt, akkor ő ezt nem fogja érzékelni, hogy tulajdonképpen a bankkártyáról való költés az, az egy láthatatlan dolog, és nem lesz követhető a számára, és akkor egy olyan pénzügyi idézőjelbe vett szabadsághoz szoktatjuk hozzá, amiben felnőtt korában nagyon-nagyon komoly falakba ütközhet, és komoly problémái lehetnek belőle.
1: Elköltözés otthonról hol kezdődik a pénzügyi önállóság? Erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Azzal, hogy mik a legjobb és legfontosabb lépések, hogy még ha valaki egy jó pénzügyi, okosan gazdálkodó közegben nőtt fel, és onnan indul el a saját élete felé, akkor is vannak szabályok, amiket érdemes megtartani, és vagy hozzászoktatni az illető éppen önállósodó fiatalnak magát. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ivány Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma az önállósodásról, a pénzügyi önállóságról beszél nekünk, az elköltözés otthonról egy olyan momentum, amikor az ember nagyon sok minden más mellett a pénzügyi önállóságot is tanulja. Mik a legfontosabb olyan működési mechanizmusok, a pénzügyeket, az okos gazdálkodást, a pénzügyi önállóságot illetően, amihez érdemes hozzászoktatnia magát annak az illetőnek, aki éppen a pénzügyi önállósodás felé tart?
2: Hát az első feltétel, ugye, amiről beszéltünk, az az, hogy rendszeres és lehetőleg kiszámítható jövedelemmel rendelkezzen. Nem elég, ha valaki egyetlen egy hónapban ki tudja fizetni a lakbért, azt kell megvizsgálni, hogy ez hosszabb távon és több kiadás mellett, tehát a többi kiadása mellett képes-e vállalni, ez az első és legfontosabb. A második, hogy az induláshoz szükséges pénze az megvan-e, és emellett még a költözés költségei, illetve attól függ, hogy mivel kell azt a bérletet felszerelni, hogy annak a bekerülési költségével is rendelkezik el. Itt azért megjegyzem, hogy nem egyszerre kell mindent megvenni, vagy nem újonnan kell megvenni, mert használtan is nagyon-nagyon sok mindenhez hozzá lehet jutni, és itt is lehet egy folyamatosságot, egy következetességet alkalmazni. Nyilván a legfontosabbak azok, amiknek ott kell lenniük, de aztán majd idővel ráérek komfortosítani azt a bérleményt. A harmadik az, hogy tartalékom legyen, és ez a legnehezebb. Tehát én tudom, hogy ezzel küzd a legtöbb ember, hogy tartalékot képezzen magának, hogy miből képezze ezt a tartalékot, márpedig szükség van rá, mert hogyha véletlenül megbetegszünk, vagy pedig történik valami olyan esemény, amivel nem számoltunk, vagy valami nagyobb kiadás van, és azt nem a főbérlőnek kell kifizetnie, mert nincsen benne a bérleti szerződésemben, hogy azt ő fogja pótolni, hanem nekem kell, akkor is ezt meg tudjam vásárolni, és ez ne akadályozza az én mindennapi életemet, és ne ott kezdjem, hogyha kell egy mosógépet venni, akkor áruvásárlási hitelre veszem.
1: Mi az, amit másképp kell tenni akkor, hogyha A. saját lakásba költözik az illető önállósodó fiatal, mert olyan a helyzet, és B. azért jócskán besegítenek a szülők, mert hogy azért az sem ördögtől való, hogyha ebben az anyagi környezetben, ebben a pénzügyi környezetben, amiben ma el kell kezdeni az életét egy fiatalnak, segítenek a szülők vagy a családtagok?
2: Hát a saját lakás az megint egy külön téma, de nyilván, hogyha olyan a viszony a szülő és gyermek között, és a gyermek oda megy, hogy ő most megszorult, akkor általában ugye 99,9%-ban a szülők azok segíteni szoktak, de ahhoz olyan szülő-gyerek viszonyra van szükség. Illetve arra is szükség van, hogy a szülőnek is olyan legyen az anyagi helyzete, hogy ő ezt meg tudja tenni, mert ha ő is csak egyik hónapról a másikra él, akkor biztos, hogy nem fog tudni segíteni. De ezt szerintem egy gyermek tudja, mert ott élt a szüleivel, és látta, és hallotta, hogy nap mint nap ott miről folyik a beszélgetés, és hogyha pénzügyekről van szó, akkor hó vége fele már igencsak megnézik, hogy mi van még a pénztárcában, és mit lehet előhúzni a tartalékokból, a spájzból, akkor ő nem fog odafordulni a szülőkhöz segítségért. Akkor majd ő meg fogja oldani másképpen.
1: Vannak olyan időtlen, nem is trükköknek mondanám, talán a jó szó inkább az, hogy olyan időtlen szabályok akár, vagy működési mechanizmusok a pénzügyi önállósodást illetően, amik odaadhatók most a fiatal hallgatóknak, vagy a fiatalokat éppen a pénzügyi önállósodás felé elengedő szülőknek?
2: Azt mondom, hogy ez most nagyon bután fog hangzani, amit mondok, de érdemes egy olyat csinálni, hogy egy ilyen próba elköltözés. Tehát 2-3 hónapig még otthon lakik a gyermek, de úgy viselkedni, mintha elköltözött volna már. Mert akkor van egy minta, hogy hol vannak azok a lukak, amelyeken ki fog folyni a pénz, mire kell odafigyelni, és hol lesznek azok az akadályok, amelyek elő vagy utóbb, de szembe fognak jönni. És akkor még otthon van, tehát a biztonság megvan, nem kell neki se magának fizetnie, csak úgy kellene viselkedni, mint hogyha ő fizetne egy albérletet. Tehát félretenni azt a pénzt, félretenni azt, amiből majd ő meg fog élni, és akkor látja, hogy miből gazdálkodhat, mennyi marad, hogy marad-e egyáltalán, vagy még nem érett meg arra, hogy ő elköltözzön, hanem ezt még ő neki egy kicsit tanulnia is kell.
1: Ildikó, köszönjük szépen a mai idődet is. Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel a mai pénzügyi hétfőben arról beszélgettünk, hogy hol kezdődik vajon a pénzügyi önállóság, vagy a pénzügyi önállósodás, elköltözés otthonról, vagy éppen már a családban is képes az illető eltartani magát. Remélem, hogy ma is sok mindenkinek tudtunk segíteni. Köszönjük még egyszer az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szilva szezon van, szerencsére ez zamatos, egészséges, finom, nagyon sok mindent tudunk belőle készíteni, aminek ünnepi íze van, aminek könnyed íze van, ugye, hogyha készítünk magunknak egy pirított diódarabokkal, fahéjjal elkészített szilva lekvárt karácsonyra, az már önmagában is ünnepi. Na de hogy miért lenne érdemes, miért kellene több szilvát ennünk? Na erről fogunk most beszélgetni egy kicsit a BN írása után. Görögdínye, őszi barack, szeder, mondhatjuk, hogy talán ezek a legkedveltebb szezonális gyümölcsök, amiket most meg lehet találni az élelmiszerboltok polcain vagy a piacon, de az is biztos, hogy a szilva is ott van, azért szerintem. Az első háromban zseniális tulajdonságai vannak, nagyon hasznos és nagyon fontos lenne fogyasztani. Tele van gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal, például ez az egyik nagyon fontos tulajdonsága. Remek forrása olyan fontos tápanyagoknak, mint a C-vitamin és az E-vitamin, közben pedig alacsony a cukortartalma, de vannak benne antociánok is, vagyis egy vízoldékony színanyagcsoport, ezek tulajdonképpen pigmentek, amelyek bizonyos gyümölcsök és zöldségek, gyógynövények feltűnő színeiért felelősek, diabétesz ellenes, rák ellenes, gyulladáscsökkentő és antimikrobiális hatást tulajdonítanak nekik. Különösen nagy mennyiségben találhatóak meg a szilva héjában, úgyhogy az az előnyös, hogyha a szilvát héjastól esszük meg, jó? Tehát azt érdemes lenne nem megpucolni, hanem enni a héját is úgy, mint máskor, amikor arról beszélünk, hogy a héjában van a vitamin, úgy általában a gyümölcsöknél nagyon jót tesz az emésztésnek, és legendásan jót tesz a bélrendszernek is, és hogyha a bélagytengelynek az egészségéről beszélünk, hogyha a béltraktusnak az egészségéről beszélünk, akkor az immunrendszer egészségéről is beszélünk, úgyhogy nem csoda, hogyha a szilvát ilyenkor segítségül hívják azok, akik igazán tudatosak az immunrendszerük működésére és a bélrendszerük működésére, úgyhogy nem csoda, hogy a szilvához legtöbben egyébként a székrekedés enyhítését kötik, hiszen a rost és víztartalmának köszönhetően remek hatása van az emésztésre, a bélrendszer működésére. Például egy közepes méretű szilva csak nem 1 g rostot tartalmaz, a rostok pedig nagyon fontosak az emésztés és a rendszeresség szempontjából. Emellett a becslések szerint a szilva 80%-a víz, ami szintén segíthet a dolgok megmozgatásában, de itt is a béltraktusról beszélünk, vagy az emésztőrendszer és egyáltalán a metabolikus folyamatokról. De hogyha általában véve állandó emésztési problémáid vannak, vagy nem sikerül leadni azt a pár kilót, amire vágyik az ember, akkor is érdemes akár minden nap megenni egy maroknyi szilvát. Aztán a szilva zseniális még abból a szempontból is az eddig elmondottak mellett, hogy segíti a vércukorszint szabályozását, úgyhogy amikor teheted, egyél szilvát, alacsony a cukortartalma, ahogy ezt már mondtam, és az adiponektin nevű hormon az, amit szintén szállít, és ez segít a vércukorszint egyensúlyának a megtartásában, és a rosttartalom itt is nagyon fontos, túlmutat azért ez a székrekedés enyhítésében való szerepén, a vércukorszint emelkedését is segít megelőzni, vagyis a szilva általában nem emeli meg jelentősen a vércukorszintet, úgyhogy egy egészséges nassolnivaló azok számára, akik ezen a téren fokozott óvatossággal kell, hogy eljárjanak, mert mondjuk diabéteszesek. Akár egyes, akár kettes típusú cukorbetegségről beszélünk. Nagyon jót tesz a szívünknek a szilva az elmondottak mellett. Még a kutatások azt is mutatják, hogy a szilva a szív egészségét is képes pajzsként védeni. Egy nemrégiben végzett tanulmány mutatta ki, hogy a szárított szilva például csökkentheti a koleszterin szintet és a szív- és érrendszeri betegségek egyéb kockázati tényezőit. Ebben az esetben most a szárított szilva az aszalt szilva, tehát ne egy teljesen kiszárított szilvára gondoljunk. Csökkenti a gyulladást és az antioxidáns kapacitást például, és ennek az az oka, hogy bár korábban említett antociánokról az is kiderült, hogy a fokozott bevitelük ezeket a jótékony hatásokat is képes kiváltani, a koleszterin szintet is képes az aszalt szilva csökkenteni, rendszeresen kellene fogyasztanunk ezt is, és egy nagyon kellemes csemege. Az a kérdés, hogy friss vagy inkább aszalt szilvát választunk, hát nyilván ez attól függ, hogy van-e szezonja a szilvának, vagy nincsen. Az aszalt szilvának valamivel magasabb a kalória, a rost és a K-vitamin tartalma, de alapvetően nincs szükség arra, hogy bármelyiket is előnyben részesítsük. Összességében talán szezonban, ahogy mondtam az imént, érdemes a friss, lédús szilvát választani, és amikor nem elérhető, akkor a cukrozatlan aszalt szilva abszolút jó opció.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM, és itt a Mannapköziben az állatbarát rovat, ahol a nagy kérdést meg fogjuk most vitatni. Kell-e vajon a kerti kutyát sétáltatni? Újvári Viki azt írta, hogy gyerekkorában, amikor a kutya után nyafogtak, akkor mindig azzal szerelik le az ember, tudja, hogy a kutya nem lakásba való, kert kell neki, ahol egész nap jó levegőn van, szabadon van, szaladgálhat. Sokan azt mondják, hogy a kerti kutyát nem kell elvinni sétálni, hiszen jól érzi ott magát, őrzi a házat, elnézelődik egész nap. Mások viszont rendszeresen viszik a kertben tartott kutyákat sétálni, és biztos vagyok benne, hogy ezek a gazdik tudják is, és ezt én is tanúsíthatom nektek, hogy ezzel mekkora ajándékot adunk a kedvencünknek. Sőt, milyen jót teszünk magunknak is a sétával, különösen akkor, hogyha nem viszünk mobiltelefont, zárójelbe zárva. De hogy miért is jó a séta a kerti kutyáknak és a gazdiknak is. A kutyának egyébként nem a kert a legnagyobb öröm, vagy a séta a legnagyobb öröm, hanem együtt lenni a gazdival, elmenni valahova együtt, mint a gyereknek, menjünk, csináljunk együtt, játsz velem, legyél velem, nézd, milyen ügyes vagyok, játszani, szaladgálni. Aztán ott vannak még a négylábú barátainknak a mentális szükségletei, ugye, hogy új helyeket fedezzen fel, és új szagokat ismerjen meg. Aztán séta közben ugye a kutya találkozik másik kutyákkal, találkozik más emberekkel. Ez szintén hozzájárul a testi-lelki kiegyensúlyozottságához. Fontosak nekik az információk, amiket séta közben szereznek be. Aztán ott vannak azok a kutyák, akik egyszerűen boldogok, hogy a szabadon szaladgálhatnak, esetleg visszahozhatják a botot vagy a labdát a gazdinak. Aztán, hogy a gazdinak miért jó? Hát ugye korábban már lehetett olvasni a neten sok helyütt, hogy a kutyások egészségesebbek, és ennek az oka nem csak az egész a kutyával való bensőséges érzelmi kapcsolat, hanem az, hogy sétálunk együtt és sokat. Egyrészt segít a séta a fogyásban, jót tesz a keringésnek, kedvező hatással van a vércukorszintre és a koleszterin szintre, serkenti az agyműködést, jót tesz az immunrendszernek, csökkenti a stresszt, arról nem beszélve, hogy a folyamatos visszacsatolás a kutyus részéről is, látni rajtuk, hogy mennyire boldogok, az az embert úgy tölti föl, mint a rá lennél kötve valami akkumulátorra, ami ontja beléd a szeretetet. Szóval érdemes ezen gondolkodni is, és hát aztán persze, hogyha sikerül a családtagokat rávenni, hogy tartsanak velünk, akkor ők is részesülnek a séta egészségre gyakorolt jótékony hatásában, meg nem csak abban, hanem annyira jókedvű lesz tőle az ember. Igazán, tehát tényleg nagyon-nagyon jó érzés sétálni a kutyával. Sőt, ugye a családtagokkal is sokkal harmonikusabbá válhat a kapcsolat. A séta mindig kiváló alkalom, hogy beszélgessünk, és hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen jó valóban együtt lenni mindenféle hülye kütyű nélkül, amiket egyébként folyamatosan az ember a kezében vagy a zsebében tart. Érdemes telefon nélkül elmenni, hogy csak a kutyára, vagy csak a családra figyeljünk, hogy meglegyen az a kapocs, ami ezt működteti, mármint magát a sétát, a sétának az élményét. És hogy miért mondjuk azt, hogy a kutyások vagy a kutyatartók sokkal egészségesebbek? Hát azért, mert hogy van ennek természetesen a szervezetre, az egészségünkre, a mentális egészségünkre is gyakorolt jótékony hatása. A séta például egyrészt segít barátkozni, másrészt az, hogy a rendesen és sokat és rendszeresen mozgunk, csökkenti a koleszterin szintet, a fájdalmat, a vérnyomást, de legelsősorban, és ami a legfontosabb, csökkenti a stresszt. Érzelmileg fejleszti a gyerekeket az, hogyha van kutyájuk, sőt, még akár, ahogy egy tanulmány találta, az állattal együtt élő 5-7 évesek évente 3 héttel kevesebbet hiányoznak az iskolából vagy az óvodából betegség miatt. Jó hatással van a kutya az immunrendszerre, segít megelőzni az allergiát is. De természetesen ennek az egyik legfontosabb sarokpontja az, hogy menjünk és sétáljunk a kutyával, akkor is, hogyha kertben lakik a kutyánk, és akkor is, ha csak egy minimálisat tudunk vele sétálni, ez legyen rendszeres, csak nézzétek meg, hogy micsoda öröm látszik a kis pofájukon, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, gyere, megyünk sétálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató találmányok és tudósok és feltalálók sorozatunkban ma Nikola Teslát ünnepeljük, akit a fizika Leonardo da Vinci-eként is szoktak emlegetni. Itt van 10 érdekesség az egyik legnagyobb feltalálóról, amit szerintem kevesen tudnak. Az ő életútja és a ránk hagyott öröksége is számos olyan érdekességet tartogat, amiből érdemes csemegézni. A zseninek a nevéhez, aki jóval megelőzte a korát, 146 szabadalmaztatott találmány fűződik, így például a váltóáram, a rádió és a modern villanymotor, vagy a távvezérlés is többek között. Tesla az az ember, akinek találmányai főképp az elektromosság körül forogtak, egy villámcsapás alatt született. Éjfél körül július 10-én 1856-ban. A legenda szerint a bába, aki Tesla édesanyjának segített, kijelentette, hogy a villámlás rossz szó men, és hogy Tesla a sötétség gyermeke lesz, erre pedig az édesanyja azt mondta, hogy nem, ő kifejezetten a fény gyermeke lesz majd, és lám, így is lett. Aztán van egy magyar szál is az életében, az édesapja elvesztése után abbahagyta a főiskolát, és anyai nagybátyjához Magyarországra, Pomázra költözött. Budapesten ismerkedett meg Puskás Tivadarral, itt pedig az Edison által üzemeltetett American Telephone Company alkalmazottja lett, és Puskás irányítása alatt a Budapesti Telefonközpont főmérnökévé nevezték ki, majd az ő ajánlására vették fel a cég párizsi központjába is. Abban az időben, amikor Tesla Magyarországon élt, egy délutánon a budapesti Városligetben sétálgatott a barátjával, Szigeti Antallal, miközben éppen Faustból idézett, hirtelen bevillant neki a megoldás az egyenáramú motor továbbfejlesztésére. Ekkor egy bottal a homokban lerajzolta, legelőször ide rajzolta le a váltóáramú dinamó és a motor vázlatát, ami egyébként a napjainkban is leggyakrabban használt meghajtó berendezés. Aztán váltóáram, egyenáram szintén ugye Tesla nevéhez kötődik, pontosabban úgy szokták mondani, váltóáram versus egyenáram, avagy Tesla versus Edison. Tesla Thomas Edison cégénél kapott állást, de a két nehéz természetű feltaláló nem nagyon sokáig tudott együttműködni. Tesla úgy érezte, becsapták anyagilag, de egy még nagyobb feszültség is húzódott kettejük között. Míg Edison az egyenáramra, addig Tesla a jobban szállítható váltóáramra esküdött. A legcsúnyább módszerektől sem riadtak vissza, hogy a döntéshozókat és a lakosságot a saját találmányuk helyességéről meggyőzzék. Ott azért voltak érdekes történetek. Na de hát ki lett a győztes? Tesla híres volt a látványos bemutatóiról is, ahol a saját testén átvezetett árammal például megpróbálta eloszlatni a váltóárammal kapcsolatos félelmeket. 1893-ban a chicagói világkiállítás kivilágítását az ő rendszerével oldották meg. A siker nyomán kapott megbízást a Niagara energiarendszer kialakítására, amely Buffalo városát látta el árammal. A sok esetben nemtelen eszközökkel folyó vetélkedést végül Tesla és a váltakozó áram nyerte meg. Aztán neki köszönhetjük a rádiót is, bár a legtöbben úgy tudják, hogy a rádió feltalálása Giuseppe Marconinak köszönhető, azonban ez nem igaz. Tesla volt az, aki először alkalmazta a földelést, ami jelentősen megnövelte a szikratávírók hatótávolságát az adó és a vevő oldalon egyaránt. Majd ő volt az, aki szabadalmaztatta a rádió vevő készüléket, publikált vázlatait pedig az adatátvitel alapjairól. Mielőtt volt asszisztense, Guillermo Marconi kisugározta volna az első transatlanti rádiójelet. A legfelsőbb bíróság csak 40 évvel később, 1943-ban fél évvel Tesla halála után ítélte a szabadalom jogát a szerb feltalálónak. Tesla az ötleteit először csak fejben alkotta meg, és a képzeletében állította össze, a végső állapotot rajzolta mindig csak is és kizárólag le. Fotografikus memóriája volt, ugye, mint általában a zseniknek, sajnos eredeti találmányaiból egy sem maradt ránk, egy máig tisztázatlan tűz következtében minden porrá égett. Számos találmányát vissza is tartotta, mert úgy érezte, még nem érett rá meg az emberiség. Tesla érzékszervei rendkívül kifinomultak voltak, nem volt egy könnyű ember, hogyha az érdekességeknél járunk. Hajlamos volt a neurózisra, tisztaságmániás volt, OCD-je volt, írtozott sok dologtól, például a kerektárgyaktól, az emberi hajtól, vagy a gyöngyfülbe valóktól. Csak olyan szobában volt hajlandó megszállni, amelynek száma osztható volt 3-mal, ez volt a kedvenc száma, és az ételek körfogatát is megsatszolta mindig az étkezések előtt. Élete végén már csak a galambok voltak az ő barátai. Ennyire különös ember volt. Ő a jövő technológiai fejlődésének a látnokaként is számon tartották őt, megjósolta az okos telefonokat, a wifit, az önvezető autókat és a mesterséges intelligencia lehetséges térnyerését. Amikor 1917-ben Tesla megkapta az Edison érmet, a következőket mondta róla egyik pályatársa. Elég, ha azt mondjuk, hogy megragadnánk és eltüntetnénk világunkból Nikola Tesla munkájának eredményeit, az ipar kerekei nem forognának, autóink és vonataink megállnának, városaink sötétek lennének, malmaink halottak és tétlenek volnának. Tesla örökségét illetően pedig, bár a műszaki zseni sokat szenvedett anyagi nehézségekkel és a hírnév hiányával élete során, munkássága és találmányai ma már világszerte elismerést kapnak és viszik tovább örökségét. 1960-ban Teslának nevezték el a mágneses indukció SI mértékegységét, a jele T, hagyatéka 2003-ban pedig az UNESCO dokumentációs világörökségének a része lett. Az ő nevét viseli a Tesla automárka és a cseh Tesla okos otthon márka is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: ezeket az új lehetőségeket a gyerekek fejlődéséhez kötődően. Ma is így teszünk, a Meixner módszerről és a Meixner alapítványról beszélgetek most. Sipos Zsóka logopédussal, a Meixner alapítvány szakmai koordinátorával. Szia Zsóka, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No, kezdjük el onnan, hogy ki volt Meixner Ildikó.
1: Meixner Ildikó gyógypedagógus és pszichológus is volt. Elkezdett beszédfogyatékos gyerekekkel dolgozni, illetve olyan gyerekekkel, akiknek különböző okokból eltért a nyelvi fejlődése a tipikus nyelvi fejlődéstől, és először beszédfejlesztéssel foglalkozott, és felfedezte, hogy ezek a gyerekek az írott nyelv elsajátításában is nehézségekkel küzdenek. A problémáikat látva, az olvasásban tapasztalható problémáikat látva, kidolgozott egy sajátságos olvasástanítási módszert, ami arra épül, hogy ezeket a problémákat megelőzze, és olyan apró lépéseket épített be az olvasástanítás folyamán, amik segítenek ezeknek a gyerekeknek megugorni azokat a nehéz lépcsőfokokat, amik később, mint olvasási hibák feltűnhetnének az olvasásukban.
0: Miben más az ő oktatási módszer, ez a módszertan, és miért nem alkalmazzák mindenhol, hogyha ez ennyire fantasztikusan hasznos és működik is, hiszen itt van az iskola, a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Suli, ahol bizonyítékként ott van az összes gyerek, hogy ez a módszer zseniális.
1: Nagyon széles körben alkalmazzák már Magyarországon, de még mindig azt gondolom, hogy sok helyen szükség lenne arra, hogy a gyerekek fejlődését ezzel megtámogassák, főként, hogyha látjuk, hogyha megnézzük azt, hogy kimenetnél a nemzetközi mérések tanulsága alapján, azért Magyarországon az olvasás tanítás terén még vannak fejlesztendő feladatok. Abban rejlik a módszer különlegessége, hogy reális elvárásokat támaszt a gyerekek felé, beépített apró lépcsőfokokkal segíti a differenciálást, segíti az olvasás tanítás során az egyéni eltérések, egyéni fejlődési utak könnyebb figyelembevételét. Nagyon fontos itt a reális elvárások rendszere, mert a pedagógiai szemlélet arról szól, hogy elvárásokat támasztunk a gyerekek felé, de mindig ahhoz igazítjuk ezeket az elvárásokat, hogy az adott gyermek hol tart éppen a fejlődésben.
0: Ez külföldön is alkalmazzák ezt a módszert, vagy ehhez hasonlót? És ahogyha igen, akkor kint hogyan fogadják ezt, és mennyivel van könnyebb dolga az módszerrel dolgozó iskoláknak, vagy pedagógusoknak?
1: A módszert alkalmazzák magyar lakta területeken, Vajdaságban is, illetve Romániában is, Erdélyben alkalmazzák a módszert, sőt, adaptálták is román nyelvre Meixner Ildikó módszertanát, és nagyon pozitívak a tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Főként azért, mert a nyelvi fejlesztés, ami a mai kornak egyik nagy nehézsége, hogy a gyerekek kevesebbet kommunikálnak, és kevesebb nyelvi tapasztalattal rendelkeznek az iskolába lépéskor, ezt a nyelvi fejlesztést, ezt szerves részévé teszi az olvasás tanításnak.
0: A harmadik és negyedik évfolyam, ahogy lehet olvasni ezt az iskolának a honlapján, az olvasóvá nevelésről szól. Itt most időzzünk el egy kicsit, mert hogy ez nekem mindig ez a veszőparipám, hogy muszáj megtanítani a gyerekeknek azt, hogy hogyan lehet és miért lehet szeretni az olvasást. Ez összefügg ezzel? Mit jelent az olvasóvá nevelés?
1: Az olvasóvá nevelés tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyerekek megtanulják, hogy élményeket szereznek azzal, hogy az írott nyelvi információn keresztül más-más világokat ismernek meg. Igazából az a nagyon fontos, hogy a gyerekek érdeklődése mentén történjen az olvasóvá nevelés. Sokszor azt látjuk, hogy azok a nyelvi szövegek, amiket használunk Magyarországon az olvasóvá nevelés céljából, azok a szövegek nagyon távol állnak a gyerekektől. Az iskolánkban ott próbáljuk sokkal inkább az érdeklődést középpontba helyezni, és az érdeklődés mentén ezeket a szövegeket kiválasztani.
0: Zsóka, mit jelent az, hogy méritek a gyerekek olvasás technikáját, szövegértését és a szókincsét is?
1: A gyerekek olvasás technikájának mérésére Meixner Ildikó kidolgozott egy olvasólapot, amit gyakorlatilag Magyarországon az összes szakértői bizottság használ jelenleg a gyerekek mérésére. Ez egy hangos

0: olvasásvizsgálat, és az elmúlt 10 évben évfolyamonként 1000 fős reprezentatív mintán bemértük ezeket az olvasólapokat újra, tehát van egy képünk arról, hogy az átlaghoz képest hol helyezkednek el a gyerekek, és hogy amikor a különböző egységeket olvassák, ugye egyre hosszabbodó egységeket olvasnak a gyerekek az olvasólapon, tehát betűket olvasnak, szótagokat, szavakat és szöveget, azt is látjuk, hogy mennyire segíti már a kontextus, a szövegkörnyezetnek az értelme mennyire segíti az ő olvasás technikáját, vagy még mindig akadozó az olvasása. Szókincs vonatkozásában ez is inkább egy pedagógiai célú mérés. Azt nézzük meg, hogy a gyerekek az elkövetkezendő évfolyamok szóanyagából mennyi szót birtokolnak már, illetve hogyha vannak olyan szavak, amik nincsenek benne a gyermek aktív szókincsében, akkor mivel többszöri elmondást kérünk a gyerekektől a képek megnevezésével, azt is látjuk, hogy milyen szótanulási vagy szóelőhívási technikával rendelkezik a gyerek.
1: A Meixner módszerről beszélgetünk, és természetesen a Meixner iskoláról is. A vendégem Sipos Zsóka logopédus, a Meixner Alapítvány szakmai koordinátora. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: De nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életed, szabadsági szerelmed.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sipos Zsóka a vendégem, a Meixner Alapítvány szakmai koordinátora, logopédus. Vele beszélgetünk tovább a Meixner iskoláról, a Meixner módszerről. Ugye itt már szó volt arról, hogy miben különleges ez a módszer, miben áll a különlegesség, hogy ki volt Meixner Ildikó. Ugye az iskola alapítója, hogyha erről a suliról beszélünk, például a Rákospalotai Meixner általános iskola és alapfokú művészeti iskoláról, akkor fontos tudni azt is, hogy maga Meixner Ildikó olyan gyermekek integrált nevelését tűzte ki célul, akik nyelvi zavarral vagy kisebb nyelvi nehézséggel küzdenek, és ők legyenek bármilyen jó képességűek is, különleges bánásmódot igényelnek az olvasás és az írás megtanulásának folyamatában. Nagyon fontos, hogy itt egy fejlesztésről beszélünk, és fontos az is, és akkor Zsóka, most egy kicsit beszéljünk erről is, hogy nehezíti-e egy ilyen képességű vagy nyelvi nehézséggel küzdő gyereknek a tanulását az, hogy ez a sok-sok kütyű, ez teljesen leegyszerűsíti és lebutítja a magyar nyelvet, a szókincset is abszolút módon beszűkíti.
2: Azt gondolom, hogy igen, nehezíti a jelenlegi nyelvhasználat, tehát a különböző internetes fórumokon és a játékokban használt nyelvezet egy teljesen más nyelvezet, mint amit szép irodalmi művekből megszoktunk, és épp ezért a gyerekek világa, vagy nyelvi világa, vagy képi világa teljesen távol áll attól, amit jelenleg a pedagógia használ, aminek nem feltétlenül kellene így lennie, tehát azt gondolom, hogy itt a pedagógiának kellene inkább egy kicsikét váltani. Nyilván fejleszteni kell a gyerekeket is, de inkább egy közelítésről beszélnék, mint arról, hogy csak a gyerekeket kellene fejleszteni, hanem a pedagógiának is változnia kell, hiszen a világ, tehát a nyelv is, mint ahogy a világban minden más jelenség, egy organikus, állandóan változó dolog, és igazodnunk kellene egy kicsit ahhoz, ami a világban tapasztalható változás.
1: A Meixner iskolában több szaktanár is rendelkezik gyógypedagógus végzettséggel, szomatopedagógia és logopédia az, amire gondolok. Hogyan tudjátok az oktatásba ezt integrálni, és miben tudnak ezek a szakemberek segíteni a gyerekeknek?
2: A gyógypedagógusok szaktudása az tulajdonképpen egy olyan szaktudás, ami az egyéni eltéréseknek a nagyon mély ismerete. Az általános pedagógus, tehát a többségi pedagógusoknak a tudása, az pedig inkább egy olyan fajta tudás, ami az adott évfolyamra vonatkozó tudás, vagy az ahhoz kapcsolódó elvárásrendszerre, vagy az adott ahhoz kapcsolódó fejlettségi szintre vonatkozó tudás, és integráló iskola igazából csak ennek a két tudásnak a metszetéből jöhet létre, csak ennek a kétféle szaktudásnak az összedolgozásából jöhet létre. Igazából ez a legnehezebb az integrációban jelenleg, ez egy óriási kihívás, én azt gondolom világszerte, és azt látjuk, hogy azok a rendszerek működnek jól, ahol sikerült ezt a speciális tudást és ezt az általános tudást mélyebben összedolgozni.
1: Ezzel a módszerrel könnyebb vagy másképp tanulható az idegen nyelv?
2: A módszer segítséget nyújt mindenféle tantárgy, az idegen nyelvtanulás és minden más tantárgy esetében átgondolni azt, hogy az adott tantárgynak a nyelvezete, az adott szaktárgynak a szókincse mennyire dolgozható fel a gyerekek számára, és hogyan lehet azt lebontani kisebb egységekre annak érdekében, hogy a gyerek megértse azt az adott tantárgyat. Igaz ez az idegen nyelvre is, és a tartalmakra is, mert ugye nem csak a különböző tantárgyaknál a gyerekek nem csak szókincset és kifejezéseket ismernek, hanem különböző logikai összefüggéseket kell meglátni, oklényeget kell kiemelniük, és a módszertanárban is segítséget nyújt, hogy ezt hogy lehet olyan eszközökkel a gyerek számára átláthatóbbá tenni, ami a későbbiekben, mint egy tanulástechnika is megjelenik a középiskolában a gyerekek életében.
1: Ha már a középiskolát is említett, Zsóka, mennyiben más egy olyan felső tagozatos diák, aki a Meixner iskolában tanul, aki a Meixner módszerrel tanul, és így lép a felsőbb tagozatba?
2: Most már nagyon sok, ugye az elmúlt 20 évben sok tapasztalatunk gyűlt össze, és azt látjuk, hogy az iskolánk abban segít a gyerekeknek, hogy egy elfogadó, szorongásmentes környezetben a tanulás egy olyan útját kínálja a gyerekeknek, ami az élmény alapú tanulás, a reális elvárásokhoz igazodó tanulás, egy olyan tanulás, ami figyelembe veszi azt, hogy a gyerekek egy munkaidőt gyakorlatilag naponta az iskolában töltenek, és ezért nem terheli őket azzal, hogy a fennmaradó időt is a tanulásra fordítsák, és megtanulnak úgy ismeretet szerezni, hogy az érdeklődésük mentén tudnak ismeretet szerezni, és azáltal ismerik meg jobban a világot.
1: A Meixner iskola, a Meixner módszer nagyon sok felnőttnek és gyereknek segít, a felnőtteknek azért, mert a gyereken segít, és akkor az egész családnak segít, és a természetesen ilyenkor persze adódik a kérdés, hogy mi hogyan tudunk segíteni, mert hogy bizony a Meixner iskolának is van olyan pont az életében, amikor mi segíthetünk nekik, amikor nekik van szükségük segítségre, a következőkben erről lesz szó. Ezzel kapcsolatban a vendégem továbbra is Sipos Zsóka logopédus, a Meixner alapítvány szakmai koordinátora.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Meixner iskoláról, a Meixner módszerről beszélgetek a vendégem Sipos Zsóka, logopédus, a Meixner alapítvány szakmai koordinátora. Arról már nagyon sok mindent megbeszéltünk, hogy hogyan segít ez a módszer, ez az iskola a gyerekeknek, a családoknak, hogyan segít tanulni, hogyan segít abban, hogy a gyerekek megszeressék és megtanulják az olvasást. De természetesen most, és a beszélgetésnek ez is egy nagyon fontos része, mi is segíthetünk a Meixner iskolának. Hogyan tudunk mi hétköznapi emberek segíteni nektek, hogy tudjátok tenni a dolgotokat, és ti is segíthessetek tovább?
2: Az iskolánk is ugyanúgy, mint sok más intézmény, én azt gondolom, hogy jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon nehezen, nagyon bizonytalanul, bizonytalan jövőképpel tud működni, de azt látjuk, hogy a szülők, a hozzánk járó sajátos nevelési igényű gyerekek szülei is, és a tipikusan fejlődő, de ezt a környezetet, ezt a fajta pedagógiai szemléletet nagyon szerető szülők mind nagyon motiváltak abban, hogy ezt az intézményt fenntartsuk, és mintát tudjunk, tehát egy olyan bázist tudjunk biztosítani, ahol ez a szemlélet elsajátítható. Számos tanfolyama van az alapítványnak, ahol a Meixner módszertant, és ezt a fajta látásmódot tanítjuk a pedagógusoknak. Leginkább anyagi támogatás az, amiben segítségre szorulunk, hiszen a jelenlegi gazdasági feltételek mellett a gazdasági fenntartás az, ami a legnehezebb egy olyan intézményben, ami célú, ami bizonyos felső létszámhatárt határozott meg osztályoknál, hiszen az integráció csak akkor tud jól működni, hogyha nem nagyon magas osztály létszámok mellett dolgozunk, illetve hogyha sikerül megtartanunk azt az arányt, ami a sajátos nevelési igényű gyerekek és a tipikusan fejlődő gyerekek között van.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a támogatás az bármilyen irányból jöhet. Nyilván, amikor adó 1%-ról van szó, az egy másik történet, hiszen az alapítványokat is lehet így módon támogatni, de amikor nincsen ez az időszak, akkor így tudunk mi is segíteni nektek. Mennyire fejlődőképes az iskola? Olyan szempontból kérdezem ezt, hogyha megvan a megfelelő anyagi háttér, akkor tudtok-e terjeszkedni? Lehet-e az, hogy egyszer majd lesz több ilyen alapítványi suli is?
2: Mi nagyon szeretnénk, hogyha létre tudnánk hozni egy olyan intézményt, ami aztán mintakép szolgál más intézményeknek, illetve az többször felmerült már a múltban, hogy esetleg más irányba is terjeszkednénk. Most jelenleg ugye az iskola lát tartja fenn a Meixner alapítvány, illetve van egy ambulanciánk, ahová külső intézményekből jöhetnek gyerekek vizsgálatra, fejlesztésre. Most jelen pillanatban mi úgy látjuk, hogy nagyon örülnénk, hogyha ez egy jól működő, tehát gazdaságilag nagyon hosszú távon is fenntartható intézmény lenne, és utána akkor látjuk, hogy ennek mintájára tudunk-e létrehozni más intézményeket.
1: Hogyha valakinek ilyen speciális igényű gyermeke van, hogyan tud hozzátok eljutni?
2: Az iskola honlapján keresztül tud jelentkezni a szülő. Mi minden gyermeket felmérünk, aki hozzánk jelentkezik. Ennek az a célja ennek a felmérésnek, hogy lássuk, hogy az az osztály, ahová ezt az adott gyereket integrálnánk, abban az osztályban jól tudna-e működni a többi gyerekkel az adott gyermek, tehát hogy ennek vannak bizonyos feltételei, de azért itt én kiemelném, hogy nem csak sajátos nevelési igényű gyerekeket várunk az iskolába, hanem olyan gyerekeket is, ahol a szülő számára fontos, hogy egy szorongásmentes környezetben legyen a gyereke, egy olyan környezetben, ahol a pedagógusok ismerik, szeretik, elfogadják a gyerekeket, és mindenek előtt áll a gyerekeknek a szociális kompetenciáinak a fejlesztése. Mindenek előtt áll az, hogy ők az ismeretszerzést azt ne teherként éljék meg, hanem egy élvezetes dologként.
1: Nagyon fontos téma volt ma is, kedves szülők, akiknek erre a módszerre van szüksége, remélem, hogy figyeltek és füleltek és jegyezték az elérhetőségeket. A Meixner módszerről, a Meixner iskoláról beszélgettem mai vendégemmel, Sipos Zsóka logopédussal, a Meixner alapítvány szakmai koordinátorával. Köszönöm az iskolát, köszönöm, amit tesztek, és elsősorban köszönöm az idődet, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm nagyon a lehetőséget, mi is köszönjük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 5 plusz 1 meglepő dolog, ami akkor történik, hogyha egyáltalán nem eszel húst. Tudom, hogy sokan tiltakoznak ez ellen, tudom, hogy nagyon sokan harcolnak ezért, és azt mindannyian tudjuk, akár ellene, akár mellette állunk, szavazunk, hogy semlegesek vagyunk, hogy a világnak nem tesz jót ez az iszonyatos mértékű húsevés, mert hogyha ennyit eszünk húst, akkor ennyi sok szegény ártatlan állatot kell legyilkolni, és ilyen elképesztő mennyiségű területet veszel a világból a hús, az állattartás a húsipar miatt. Ugye, hogyha az ember egy ideje azon gondolkodik, hogy kipróbálja, milyen lenne az élet, hogyha nem enne húst, akkor Szirák Viki írása alapján érdemes ezen végigmenni, mert hogy például a veganuár is erről szokott szólni, ugye mindenki másokból kifolyólag hozza meg ezt a döntést, ami aztán az egész életünket jelentősen megváltoztathatja, de itt van néhány olyan meglepő dolog, amire érdemes számítani, vagy amit érdemes számításba venni, akkor, hogyha fontolgatod, hogy egy darabig nem eszel húst, vagy kevesebb húst eszel, mindenképpen jót fog tenni. Az első az, hogy lefogysz pár kilót. Nem véletlen, ugye, hogy a különféle diétákban fontos szerepet játszanak a zöldségek, és nem javasolják, hogy húst tegyél. Ezért aztán, amikor ezeket maximálisan kizárod az étrendedből, felkészülve arra, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt fogsz fogyasztani, és így nyilván kizárod a feldolgozott élelmiszerek között a felvágottakat, szalámikat, stb. Tehát egy nagyon sok műanyag dolog is kimarad a táplálkozásodból, ami nagyon jó, akkor így akarva akaratlanul is le fogsz fogyni néhány kilót. A statisztikák alapján ez átlagosan 4-5 kiló, azután számítva ezt, hogy az emberek egyáltalán nem fogyasztanak húsokat. Aztán a következő pozitív hatása annak, hogyha nem eszel húst, egy jó darabig, vagy egyáltalán leszoksz róla, hiány léphet fel a szervezetben, ami azt jelenti, hogyha nem eszel húst, akkor könnyen előfordul, hogy a szervezetből elkezd eltűnni a B12, valamint a jód, mert hogy ezek nagyobb mértékben vannak a húsokban, mint a zöldségekben, természetesen ettől függetlenül többek között diófélékben, babban, lencsében, teljes kiölésű termékekben megtalálhatóak, lényegesen kisebb mértékben, tehát lehet, hogy érdemes ilyenkor ezt kiegészíteni, mármint a táplálkozásodat és a napi étkezéseket étrend kiegészítőkkel. Aztán a húsevés befejezése vagy szüneteltetése kapcsán szebb lesz a bőröd, ez szinte azonnal látszik, sőt az ízületeknek is nagyon jót tesz. Ugye a vegetáriánusok jelentős része tapasztalta meg azt, hogy miután leálltak a húsfogyasztással, sokkal tisztább lett a bőrük, kevesebb pattanás és miteszer jelent meg az arcukon, ráadásul nem is zsírosodott annyira a bőrük, mint korábban. A kutatók szerint, ha húst zöldségekre és gyümölcsökre cseréled, azok segítenek méregteleníteni és megtisztítják a szervezetet. Ennek a hatását azonnal szinte érezni a bőrön is. Ez persze csak úgy működik, hogyha közben nem eszel chipset, csokit és ehhez hasonló élelmiszereket, de az is tény, hogy először, amikor az ember szervezete valaminek az abbahagyása, a megszüntetése, felfüggesztése, mármint a fogyasztásának a megszüntetése, felfüggesztése után elkezd méregteleníteni a szervezet, főleg, hogy a húsokról van szó, hiszen tudjuk, hogy mennyi minden kellemetlen dolog van azért a húsokban is, akkor az látszik a bőrön. Tehát lehet, hogy először lesznek pattanások és foltok a bőrön, de utána, amikor ez nagyjából egy ilyen másfél-két hét alatt kiürül, akkor utána már nagyon szépen helyre jön a bőr, és szebb lesz, mint valaha. Érdekes dolog például, hogy kevésbé érzed, vagy érezheted az ízeket, hogyha leszoksz a húsról, mert hogy a cink fontos szerepet játszik abban, hogy megőrizzük az ízlelés képességét, pontosan ezért javasolták, ugye a koronavírus járvány legdübörgőbb szakaszai alatt kiemelten, hogy a D-vitamint cinkkel együtt fogyasszuk. Úgyhogy előfordulhat az, hogy miután valaki vegetáriánus étrendet folytat, kevésbé érzi erőteljesnek az ízeket, ilyenkor pótolni kell a cinket, jó? A táplálkozásunkban, hogyha másképp nem akar étrend kiegészítővel, vagy magas cinktartalmú ételekkel. De ami tény, és nagyon fontos, hogy sokkal energikusabb leszel. Jobbakat pihensz, a testszag kevésbé lesz erős, a széklet és a vizelet is kevésbé lesz kellemetlen szagú, bocsánat, de ezt meg kell, hogy fogalmazzam. Úgyhogy ez az egyik legszuperebb mellékhatás annak, hogyha nem fogyasztasz húst, sokkal több energiád lesz a hétköznapok során. Ezt rengeteg vegetáriánus és vegán megtapasztalta már, és nem véletlenül, mert ahogy a bőröd megszépülésében, úgy itt is a mérgező anyagoktól való megszabadulás áll a háttérben, úgyhogy hajrá, érdemes kipróbálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha valaki áldást kap, ha valamire áldást mondunk, ha valamire áldásunkat adjuk, az biztos, hogy pozitív és áldott energiával tölti föl azt a valamit, vagy a valakit. Ezért is nagyon-nagyon fontos az asztali áldás, amiről kapcsolatban érdekes tudni azt is, vagy fontos tudni azt is, hogy bizony ennek gyógyító hatása van. A hiten kívül ezek a testi és lelki előnyei az asztali áldásnak. Ugye minden vallás arra tanít, hogy adjunk hálát, imádkozzunk evés előtt. Nem csak a keresztények, de például a muszlimok is imádkoznak evés előtt, a hinduk pedig énekelnek előtte. A hitbéli okokon kívül vajon van-e más oka, illetve előnye az áldásnak? Ugye szoktuk volt mondani, az vagy, amit megeszel, és akkor itt most megragadnám a pillanatot, hogy elmondjam, hogy érdemes végig gondolni, hogy a magyar szólások és közmondások igazságtartama milyen mélyről és régről fakad. Szóval az vagy, amit megeszel, és ez nem csak arra vonatkozik, hogy effektíve mit teszünk meg, sok húst, vagy sok édességet, vagy sok szénhidrátot, de nem csak szó szerint értendők ezek, természetesen nem mindegy, hogy milyen minőségű táplálékot veszünk magunkhoz, de az sem mindegy, hogy miközben elfogyasztjuk az ételünket, mi történik körülöttünk, miről beszélgetünk, ha beszélgetünk, tévét nézünk-e, filmet nézünk-e, netán veszekszünk, ingerülten beszélünk, vagy menet közben eszünk, vagy talán nem is eszünk, hanem csak nassolunk, vagy falunk egész nap. Nagyon nem mindegy ez sem, nem mindegy az sem, hogy miről és hogyan beszélünk evés közben, ha beszélünk. Aztán például ott van a víz. A vízzel kapcsolatban a Masaru Emoto fotói világhírűek lettek. A víz azzá válik, ami éppen hat rá, szokták volt mondani. Tehát ugyanígy igaz az is, hogyha ingerülten ülünk le enni, az hat az ételre, és még több negatív dolgot viszünk be a testünkbe. Ám hogyha evés előtt egy nyugodt állapotba hozzuk magunkat imával, asztali áldással, akkor a dolgok harmonikusabban jutnak a szervezetünkbe. Például a továbbiakban még ezzel kapcsolatban. Itt van például ugye az evés zavar, vagy ez táplálkozási zavarok, mint például az anorexia. Nagyon sokáig ugye a többségnek, akár halálos kimenetelű lelki betegsége is volt ez. Nagyon sok mindenkinél vetődött fel a kérdés, hogy miért nem volt régen ilyen sok anorexiás beteg. A válasz pedig egészen egyszerű, az étkezés előtti ima, az imádság, az étel tisztelete, a köszönet, amit elmondtak az ételért, amit gyerekként megtanítottak mindenkinek, nem ebbe az irányba, nem ennek a betegségnek a medrébe terelte a lelki problémákat. Az étel nem csupán a léthez szükséges eszköz volt annak idején, hanem egy olyan dolog, amiért hálásnak kellett lenni. Gyakorlatilag a napnak egy kiemelkedő pontja volt az, amikor leülhetett együtt a család, és egy tál meleg ételt elfogyaszthatott, és hálásak voltak, nem csak azért, hogy esznek, hanem hogy együtt esznek, hogy meleget ehetnek, hogy valami tartalmasat fogyaszthatnak, tehát fel sem merült az étellel való manipulációnak az alternatívája senkiben, tehát nyilván ez is a modern kornak a hozadéka. Aztán persze ott van az egészséges étkezés is, mert hogy ugye fontos nem csak a táplálék minősége, hanem a környezet is, amiben elfogyasztjuk az ételt. Ahogy a nagymama szokta mondani, ne egyél menet közben, mint a lovak. Ne legyen bekapcsolva a televízió egyrészt, mert elvonja a családi étkezésről a figyelmet, másrészt pedig a műsorok tele vannak erőszakkal, gyűlölettel, tragédiákkal, amik aztán észrevétlenül emelik az ember stressz szintjét. Tehát erre lehetne egyébként egy gasztropszichológiai tanulmányt is felépíteni. Az étkezés bensőséges dolog, és aként kell kezelni. Úgyhogy tessék inkább hallgatni halkan komoly zenét, egyéb olyan zenét, ami tetszik, ami nyugis, de leginkább és legfontosabb szempontból pedig az ételre figyeljünk. Ugye szokták mondani, arra figyelj, amit csinálsz. Hányszor hallottuk gyerekkorunkban, hát felnőtt korunkban sem szabad ezt elfelejteni. Ne együnk lábosból, terítsünk meg akkor is, ha egyedül leszünk, és szépen adjunk keretet az étkezésnek, azaz adjunk hálát étkezés előtt és étkezés után. Ezzel megáldjuk az ételt, és egy áldott táplálék kerül be a szervezetünkbe. Egészen másképp fogjátok érezni magatokat. Ezt én megígérem nektek, hogyha egy jó ideig, egy-két hétig gyakoroljátok, már érezni fogjátok hatását.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mindenki, aki szeret kemikáliák nélkül takarítani otthon, az pontosan tisztában van vele, hogy a szódabikarbón és a citromsav mennyire fontos, plusz még az ecet. De hogy konkrétan mire jó a citromsav, hát most érdemes tisztázni, mert nagyon-nagyon sok helyen tudjuk használni a háztartásban, és nagyon jót tud tenni. Például a gombák és a penész ellen, amitől büdös tud lenni a mosógép. Nagyon jól működik a vízkőlerakódások ellen, mosószerként, az öblítőlerakódások ellen is jó. Piszok és kisebb dolgok tisztításánál, illetve a rozsda mosógép, hogyha a rozsdás a mosógép csöve. Mert hogy egy idő után azt vesszük észre, hogy a kimosott ruhák, főleg a fehérek nem lesznek tökéletesen tiszták, a mosógép ajtajára pedig lerakódik a piszok, és hiába törölgetjük és szárítjuk ki, és hagyjuk nyitva az ajtaját, akkor is van egy olyan furcsa szaga. Milyen sűrűn kell mosógépet tisztítani? Hát 2-3 havonta egyszer, de ha van házi állat, akkor inkább többször kell, vagy hogyha gyapjú ruhát sokat mosunk, akkor is. Például a mosógép ajtaját zseniálisan ki tudjuk pucolni a citromsavval, méghozzá annyit kell csinálnunk, hogy beszórjuk citromsavval ezt a gumis részt, hagyjuk, hogy hasson a citromsav, és aztán utána szépen el tudjuk sikamikálni, és aztán ki tudjuk törölgetni belőle. Aztán, hogyha a mosógépet magát szeretnénk tisztítani, akkor nagyon könnyen kitisztíthatjuk egy nagyon erős és hatásos szerrel. A citromsavat kell használnunk, 3 evőkanál citromsavra van szükségünk, ezt beletesszük a mosószeradagolóba, és elindítunk a mosógépben egy hosszú programot, a legmelegebb hőfokon, ez általában 90 fok. Aztán a mosószeradagoló kis fiókot is érdemes tisztogatni, az olyan nyálkás tud lenni a mosószertől és a bent ragadó öblítőtől. Kivesszük szépen a mosógépből ezt a kis adagoló fiókot, lemossuk róla a lerakódásokat, szárazra töröljük, de hogyha nem tudjuk lemosni róla ezt a csúszós nyálkás szennyeződést, akkor egy nagy tálba belöntünk meleg vizet, beleteszünk 2 evőkanál citromsavat, beleáztatjuk az adagolót és hagyjuk állni legalább egy órát, aztán szépen alaposan elmossuk. Ugyanígy igaz ez a citromsavas tisztítás például a csaptelepek vagy például a szaniterek tisztításánál is. Ez a fehér kristályos és az ecet helyett használható anyag az, amire sokan csak a szörp készítésnél gondolnak, a sokoldalú citromsav pedig sokkal-sokkal többet tud, és a háztartásban több helyen is hasznos társunk tud lenni. Például ugye a szodabikarbonához hasonlóan étkezésre és takarításra is egyaránt használható, az ecetnél gyengédebb, de mégis nagyon hatékony sav. A citromsav anhidrát, vagyis a vizet nem tartalmazó kristály vízben oldva válik használhatóvá, és mivel szilárd halmazállapotú az ecettel ellentétben könnyebben felvihető, nehezen takarítható felületekre, és belekeverhető szilárd tisztítószerekbe is. Tudunk belőle készíteni mosogatógép tablettát és fürdőbombát is, szóval tényleg fantasztikus dolog, és mindig nagyon fincsi, friss citromillata van. Az az előnye, hogy bár a vízben oldott citromsav sem szagtalan, az is bátran próbálkozhat vele, aki nem bírja az ecet szagát, vagy csak nehezen tudja elviselni, mert mondom még egyszer, ez nagyon kellemes citromillatú. Gépi mosáshoz öblítő helyett például, hogyha nem ecettel szeretnéd öblíteni, mert ugye az is egy klasszikusan jó módszer a természetes anyagok kedvelőinek, az tulajdonképpen csak egy-két táskanál citromsavat kell, hogy használjon az ecet helyett. Egy kisebb edénybe beletesszük, kiengedjük a csapból a langyos vizet, vagy meleg vizet, ebben gyorsabban feloldódik, mint a hideg vízben. Kicsit felkavarjuk, amíg feloldódnak a citromsav kristályai, és végül beleöntjük az öblítős rekeszbe. Aztán igény szerint persze lehet ezt még dúsítani illóolajjal vagy mosóparfümmel, de hogyha mondjuk citromfű illóolajat 100%-os tisztaságú cseppentük hozzá, akkor kifejezetten finom citromillatú ruháink lesznek. A mosogatógép öblítős rekeszébe 1-2 evőkanál citromsavat feloldunk annyi meleg vízben, hogy a mosogatógép öblítős rekesze az csurdig legyen. Szükség esetén emelhetjük a citromsav mennyiségét, és ez szolgál öblítőként. A gépi mosogatószerhez adva, hogyha 1-2 teál citromsavat beteszünk a mosogatószer mellé, az segíthet a poharak opálosodása ellen. Biztosan észrevette már az, akinek van mosogatógép, hogy egy idő után olyan opálos fátyol lesz a poharakon. Lehet készíteni házi keveréket is, itt van a recept egy közül az egyik lehetőség. 4 egység mosószóda, 2 egység konyhasó, 2 egység szódabikarbóna, 1 egység citromsav, vagy 1 egység foltisztítósó, és ezt kell összekeverni, hogyha valami miatt nem ideális, akkor kísérletképpen lehet növelni a citromsav vagy a mosószóda arányát. Imádni fogjátok, egyszerű is, illatos is, és gyönyörűen tisztít.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak.